Ilyen. Ilyen. És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.

Legfeljebb egy puszta kőnél, amit észre sem veszel, ha arra jársz. Leszek-e én több az út poránál, amit őszi esővel

veszek-e én több az öreg háznál, melyet fűt a boldogság, ha itt a tél. Leszek-e én több egy szép mesélnél, melyre fiam alszik el, leszállt az ég.

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

itt kanyarog, szerte szét, a vége megtalálja majd az elejét. Ha messze mész, előtted nincs határ, az otthonod mégis visszavár. Ne szólj, ha fáj, tiéd a szenvedély, nem hagyhatod el.

szobra, talán sikló, talán kobra, talán alul.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.
2: Az eddigi legenyhébb reggelre ébredtünk. Jó reggelt mindenkinek, aki ma is a Muravidéki Magyar Rádiót választotta. Hajszál pontosan 5:30 és gyönyörű reggelünk. 14 fokkal és gyönyörű napfelkeltével. Hát ennyire szép, látványos napfelkeltét az elmúlt napokban nem nagyon tapasztaltunk. Egy picit fújdogál a szél, de ez is ilyen nagyon kellemes enyhe kis szellő, aminek van egy ilyen lágy fúvallata. Úgyhogy így indulunk neki ennek a keddi napnak, ami május 5-e, és remélem, hogy mindenkinek tartogat rengeteg jó dolgot, tervezzék meg hasznosan, és hát természetesen kalkuláljanak azzal, hogy ma még elvileg szép időt kapunk, majd az esti óráktól érkezhetnek kisebb esők, záporok. Nagyon sokan már tervezték, ugye, hogy minden olyan kinti munka, ami még az eső előtt munkára vár, és elvégzése, azt ideje gyakorlatilag megoldani, úgyhogy tegnap szerintem nagyon sok helyütt felbőgtek a fűnyírók, és aztán mindenki rendezte a kertet. Hát igen, itt van az ideje a májusi időszakban mindenféle kerti munkának, és erre a mai nap időjárása egyébként tökéletesen alkalmas lesz. Úgyhogy szép napot mindenkinek, de nyilván nagyon sokan azért ébredtek korán, mert lehet, hogy éppen 6 órakor kezdik a napi műszakot. Velünk együtt a napi 8 órás munkaidőre fókuszálnak, úgyhogy kezdjük együtt ezt a napot is, hogy gyorsabb és könnyebb legyen. Természetesen zenével indulunk, a jazz meg azzal. Itt lesz Paloma Fét, jön Kökény Dani, de lesz Ázária és Somló Tamás is ebben az órában. Pontban 6 órakor pedig friss információk, és aztán megtudhatják, hogy a következő egy hétben időjárás tekintetében mi vár ránk. Belenézünk a naptárba is, hogy május 5-ére mit mutat, és természetesen a következő órákban sem maradnak információk nélkül. 6:30 lesz majd terepjáró is. Tartsanak velünk, és ezt a keddi napot is indítsák a Muravidéki Magyar Rádióval. A zenéket Horváth Robi válogatja, a hangtechnikus kolléga Király Tomi, a felelős szerkesztő Pisznyek Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyi Tündét hallják.

Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és élni érdemes. Ez mind elhangzott az iménti dalban, és ez a kedd, ez hozza is egyébként, hogy élni érdemes, gyönyörű reggelünk van, csoda napfelkeltével. Na nem mindenhol látják ugyanezt a napfelkeltét, van, ahol egészen felhőkbe burkolózott a mai reggel, tehát borús éggel indul. Viszont nálunk változóan felhős, tehát vannak felhők, ezért ennyire szép a látványa a mai napfelkelténknek. Jelenleg 14 fok van, a részben felhős Lendván, ugyancsak változóan felhős az ég Muraszombatban, szintén 14 fok van, Novomesto gyengén felhős 9 fok, Postojna derült 6 fok van, és 6 fok van a felhős Szlovenygrádecben is. A fővárosban Ljubljanában részben felhős az ég 13 fokkal, Lisszca borús 11 fok, Portoros derült 12 fok van, Maribor részben felhős 14 fok, Novagorica derült 8 fok, Celje derült idő 15 fok van, és a Triglávon is derült az idő, jelenleg 3 fokot mérnek. Az óra pedig 5 óra 38 percet mutat.

Ma is még meleg lesz magas értékekkel, de közeleg sok helyütt a zápor, zivatar, nem mindenhol, de szorványosan csapadékra már az esti óráktól számítani lehet, de nem mindenhova fog jutni. Ez a rossz hírünk, pedig a csapadékra nagy-nagy szükség lenne, hihetetlenül aszályos már az elmúlt jó néhány hetünk, hónapunk, és hogyha napokig esne szépen egyenletesen, még az sem lenne elég, hiszen szokták mondani, májusi eső aranyat ér, és hogyha bőségesen érkezik, akkor az eredményezi a megfelelő termést a következő időszakra. Hát egyelőre jósolnak csapadékot, csak ahogy említettem, nem mindenhova, de reméljük, hogy mi kapunk belőle. Egyelőre, ami biztos, hogy a délelőtti órákban még a napsütés lesz a jellemző, ugyanis tartós anticiklon van még fölöttünk, és ez okoz úgymond, hát májusnak megfelelően egyfajta nyári meleget és kánikulát, eltérő és száraz anticiklonális hatások érvényesülnek, ez meteorológiai szempontból is érvényes, ami azt jelenti, hogy ma, holnap még magas értékek jellemzőek, aztán ez majd csökkenni fog ugye a csapadék hatására, és a hónap második felére ígérnek jóval hűvösebb időt. A meteorológusok erről majd hamarosan 6 órakor részletesebben tartsanak velünk. Most Azária érkezik, és itt lesz Somló Tamás. Egy perccel vagyunk, most 3:46 után.

Május 5-e van, kedd, és ezen a május 5-én Györgyi napja van. Ez a György férfi név női párja, jelentése földműves, illetve gazdálkodó, de egy másik magyarázat szerint a régi magyar Györgyike név rövidülése, ebben az esetben a jelentése Dália, illetve Gyöngyike. És ha már a Györgyinél tartunk, akkor van itt egy másik virágnév is, Viola, aki szintén a mai naphoz kötődő virágnév sok nyelvben vált ugye női névvé, de ma lehet köszönteni az Irén, Judit, Erna és a Piusz nevűeket is, akik ma ünnepelnek, legyen csodás napjuk, névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok. Isten éltesse önöket!

0: Reklám.
1: Asszony, látom, neked is jó a kedved.
2: Há, hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
1: Hát vége, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
2: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
1: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bál.
3: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
2: Aztán ki fogott muzsikálni?
1: Muzsikálni a duó szoszét fog.
2: Na hát.
1: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
2: Na majd én főzök neked ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
1: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
2: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás főzőverseny.

0: Ilyen. Ilyen. És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Időjárás.
2: A legváltozatosabb zenéket kapják majd a friss információk után is, mert hogy most 6 óra van hajszál, pontosan jó reggelt mindenkinek. Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió Lendvai stúdióból. Egy tartós és káros anticiklon okoz most szokatlan meleget, és nem csak ma, hanem még a következő napokban is. Ennek a példátlan melegnek szerintem most a pihenők, nyaralók örülnek a leginkább. Száriz anticiklonális hatás érvényesül, így a mai napon akár 24 és 30 fok közé is felmehet majd a hőmérő higanyszála. Csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, alapvetően napos időre készülhetünk, viszont délután már intenzívebb felhőzet növekedés indul el, és este felé néhány futózápor előfordulhat. Egyelőre az anticiklonnal nem bírnak a felettünk lévő frontok, így holnap is a maihoz hasonlóan magas értékekre készülhetünk. Szerdán a napsütés mellett erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, kora délutánig kevés helyen, aztán már szorványosan várhatók záporok, zivatarok, időnként élénk erős széllel párosulva. Holnap hajnalban 10 és 15 fok között valószínű a hőmérséklet, még napközben 23-28 fok között alakul majd. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható éjjel, és napközben esők, záporok, zivatarok több helyütt kialakulhatnak. Estétől már kevesebb, csapadék várható, viszont marad az erős élénk szél, ami viharossá is fokozódik időnként, zivatarok környezetében erős széllökésekkel lesz kísérve. Csütörtök hajnalban 9-15, délután 20 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Pénteken átmenetileg csökken, majd újra növekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek még záporok, zivatarok. Változó irányú szél mellett a hajnali hőmérséklet 5 és 12, a délutáni 20 és 26 fok között valószínű. Hogy milyen időjárás várható hétvégén? Hát változóan felhős időt kapunk mind szombaton, mind vasárnap, de több órás napsütéssel, helyenként kialakuló kisebb záporokkal, zivatarokkal és kiegyensúlyozott hőmérséklettel szombat hajnalban 7-13, napközben 20-25, még vasárnap 8-14, délután 22-27 fok között valószínű a hőmérséklet. Jelentős változás a jövő hét közepétől várható. A mostani előrejelzés szerint kedden az esti késő délutáni órákban érkezik egy erőteljesebb hidegfront, ami a jövő hét második felétől hőmérsékletben átalakítja időjárásunkat. Több lesz a felhő felettünk, de jelentősebb csapadékra nem kell készülni. Viszont ezen a héten a szerda csütörtökig érkezik most. Csapadékosabbnak és talán jelentősebb mennyiségű esővel érkezik a front. Ma viszont akár 24 és 30 fok közötti értékeket is mérhetünk. Szokatlan meleg, nagynapi hőingás, ez terheli a szervezetet és a fölöttünk lévő anticiklon. Egyelőre ez határozza meg orvos-meteorológiai szempontból is a mai napunkat. Csúcsra jut a melegedési folyamat a mai napon, napok óta egyre erősebb, folyamatos terhelés alatt tartja a frontérzékenyek, időjárás érzékenyek szervezetét, és hát a száraz időben ez tovább súlyosbodik. Erős fejfájás, migrén, nyuladásos folyamatok indulnak be, a keringési rendszer is komoly terhelés alá kerül, megnő az infarktusok, trombózisok veszélye, lényegesen több a rosszul lét, légzési nehézség, ezek is gyakrabban fordulnak elő, és talán sokan tapasztalják a fokozott fáradékonyságot, figyelmetlenséget, ami kedvezőtlenül befolyásolja például a vezetési és a munkaképességünket is. legyenek körültekintőek, óvatosak, a szervezet jelzi, ha pihenésre van szüksége, úgyhogy naponta érdemes többször beiktatni 10 perces kis pihenőket, és ne feledkezzenek el a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásról, ezzel lehet leginkább segíteni a szervezetet abban, hogy ezt az időszakot átvészelje. Példátlanul nyárias, helyenként kánikulai hőmérsékletet elérő idő várható, szinte zavartalan napsütés okoz, ma mondhatom, hogy akár strandidőt is, este felé viszont már lehetnek záporok és megerősödik a szél is, de a szabadtéri tevékenységeknek alapvetően kedvez a mai nap időjárása. 5 fölötti most már az UV index, tehát fontos a szem- és bőrvédelem.
0: Közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek ma is körültekintően és óvatosan, hiszen hamarosan már intenzív forgalomra lehet számítani a reggeli munkakezdés miatt, ráadásul a Trafipax is már dolgozik, és egészen az esti órákig méri a gyorshajtókat. Elsősorban a rendőrségtől kapott információ szerint ma Jutomer körzetében. Jó utat kívánunk! Hat óra, 6 perc van, a friss információk után már is Bon Jovi érkezik, és Olá Gergő, utána pedig lapszemlézünk.

Nézzük most bele az Alai Hírlap mai friss keddi számába. Egyebek mellett olvashatnak arról, hogy egy különleges lámpával került a legjobbak közé egy zalaegerszegi fiatal. A Széchenyi István Egyetem művészeti karának formatervező mesterszakos hallgatója, a zalaegerszegi Koncz Tamás Attila kiemelkedő sikert ért el a 2026-os Art Hungary díjon. A fiatal a Havora elnevezésű hordozható lámpával második helyezést szerzett a Magyar Vizuális Művészeti és Design Széna egyik legfontosabb szakmai megmérettetésén. Az Art Hungary díj ebben a kategóriában az egyik legrangosabb magyar elismerés, további részleteket találnak erről is az Alai Hírlap mai friss számában, ahol olvashatnak arról, hogy átvette megbízó levelét Lofkó Csaba, Nagykanizsa és térsége új országgyűlési képviselője. Az április 12-i országgyűlési képviselőválasztás Zala vármegyei 3. számú egyéni választókerületében fegyelmezetten, problémamentesen és a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlott. Ez dr. Baumgartner Imre jelentette be hétfőn a nagykanizsai Vasemberházban tartott ünnepélyes bizottsági ülésen, ahol átadta Lofkó Csaba a Tisztelet és Szabadság párt országgyűlési képviselőjének a megbízó levelét az országgyűlési képviselővé választásának a dokumentumával együtt. A sportoldalon pedig arról olvashatnak, hogy most már 3. esztendeje, hogy a Zalai Hírlap hagyományos, több mint fél évszázados múltra visszatekintő évvégi szavazása mellett egy közönség szavazás is zajlik az online kiadásban az aol.hu oldalon. A szavazás április elején zárult, akkor hirdették ki a győzteseket 4 kategóriában. A szurkolók adhatták le szavazataikat Zala vármegyében az év sportolója 2025 közönség szavazásán, amelyen 4 kategóriában hirdették meg a megmérettetést, az év női, illetve férfi sportolója, valamint az év női, illetve férfi csapata. További részletek az Alai Hírlap mai friss keddi számában. Jó olvasást!

Nem kell más, a nyári lányok énekeltek most 6 perccel negyed 7 után, és valóban nem kell más egy tökéletes reggelhez, mint egy jól kialakított rutin, hiszen a reggelek határozzák meg az egész napunknak a hangulatát, mégis sokszor, és ugye ebben egyetértünk, kapkodással, rohanással, vagy éppen félbehagyott gondolatokkal tudunk elindulni. Hát itt a május, ami tökéletes alkalom arra, hogy egy picit újra gondoljuk a napindítást. A hosszabb nappalok, a több fény, vagy akár a friss levegő, ezek mind-mind azt támogatják, hogy jóval tudatosabban, nyugodtabban és energikusabban tudjuk kezdeni a napot. Egy jól kialakított reggeli rutin pedig nem arról szól, hogy több mindent fogunk belezsúfolni a nap elejébe, hanem inkább arról, hogy kialakítunk olyan szokásokat, amik valóban minket támogatnak. Például egy kis mozgás, néhány perc csend, nyugodt reggeli, ez önmagában hatalmas különbséget tud jelenteni. A májusi reggelek pedig különösen inspirálóak tudnak lenni, csak nyugodtan nézzenek ki az ablakon, mennyire gyönyörű a mai reggel is. A természet ébred, friss a levegő, ez mind segít abban, hogy mi is könnyebben lendületbe kerüljünk. És ha ezt tudatosan kihasználjuk, akkor a napindítás nem teher, hanem talán egy ilyen feltöltő élmény tud lenni, és hogy miért fontos a reggeli rutin. És ez azért jó egyébként, hogyha kialakítjuk felnőttként, mert akkor gyerekek ezt a példát látják, és nekik jóval könnyebb lesz majd ehhez hozzáigazodni. Azért, mert ha van egy reggeli rutinunk, az meghatározza a napunknak a ritmusát. Egy nyugodt kezdés jóval kiegyensúlyozottabb napot hoz, növeli az energiaszintet, és hogyha tudatos reggeli szokásaink vannak, akkor azok segítenek felébredni, fókuszálni, csökkentik a stresszt, és jóval könnyebb egyébként a nap elején saját magunkra is figyelni. Nyilván kell néhány nap, vagy akár többeknek egy-két hét is, amíg ez a lendületes reggeli szokás tényleg kialakul, de érdemes lassabban kezdeni, adni magunknak néhány nyugodt percet ébredés után, beengedni a kinti fényt, hiszen a természetes fény segít felébreszteni a szervezetünket is. A mozgás fontos, reggel egy rövid séta, egy jó nyújtás, és hát teremtsük meg a reggeli rituálét, akár egy jó kávéval, egy finom teával, és azt érdemes nyugodtan elfogyasztani, az rengeteget számít. És hogyan tudjuk fenntartani ezt a rutint? Hát például, hogy nem vállaljuk túl magunkat. Elég, hogyha 2-3 olyan szokásunk van, amit valóban tudunk tartani. Például az egyik ilyen lenne, hogy reggel ébredéskor ne a telefon után nyúljunk, tehát ha lehet, akkor kerüljük a telefonozást az első percekben, és figyeljünk arra, ami jól esik, és azt építsük be a személyes napi rutinunkba. Érdemes bátran kísérletezni, mi az, ami tetszik, mi az, ami nem. A lényeg az, hogyha megvan a reggeli rutinunk, és minden reggelünk így kezdődik, akkor elmaradnak a kapkodások, a rohanások, az idegeskedések, és sokkal jobban tud indulni egy nap, mint általában, és ha jól indul, akkor jól is folytatódik. Nálunk például most zenével már is jön egy klasszikus a Nazarettől, a Love Hurts.

És ha már reggeli rutin, akkor abba mindenképpen bele kell, hogy férjen a kiadós és tartós reggeli, mert anélkül nem indulhat a nap. De ha már kiadós és tartós, akkor régen ugye a hagyományos paraszt reggelit szokták fogyasztani, persze a név senkit se tévesszem meg. Régi paraszti világban igenis nagyon kiadós és bőséges reggelivel indították a napot, mert csak így bírták a napi munkát és a feladatokat. Mindenképpen érdemes egyébként ezt kipróbálni, hogyha még nem ettek egy ilyen hagyományos paraszt reggelit. Lehet, hogy egy kicsit időigényesebb, és lehet, hogy miatt a 10 perccel korábban kell kelni, de hogy bőséges lesz, az biztos, kell hozzá egy krumpli, só, kolozsvári szalonna, kolbász, vöröshagyma, fokhagyma, tojás, snidling és fűszer, paprika. A paraszt reggelihez a krumplit megtisztítjuk, és körülbelül másfél centis kockákra vágjuk, enyhén sós, bő, lobogó vízben puhára főzzük, és leszűrjük. A szalonna szeleteket bevagdossuk a kastaré alakban, és közepesen forró serpenyében kisütjük a zsírját. Fél időnél, amikor fordítunk egyet a szalonnán, hozzá lehet adni a kolbászkarikákat is. Ha megsült a szalonna, azt kivesszük, hozzáadjuk a kolbászhoz a szeletekre vágott hagymát, az úzott fokhagymát, és közepes hőfokon addig sütjük, amíg a kolbász és a hagyma meg nem sül. Aztán felkapcsoljuk magasra a hőfokot, hozzáadjuk a felvert tojásokat és a krumplit. Ha kell, akkor enyhén megsózzuk, és azért mondom, hogy enyhén, mert ugye a szalonna és a kolbász is alapvetően sós. Erős hőfokon a kívánt készültségi szintől függően nagyjából egy perc alatt készre sütjük, a tojást nem érdemes kiszárítani, és tálaláskor eltesszük a megsült szalonna szeleteket, megszórjuk friss, aprított snidlinggel, ha valaki ezt még szeretné, vagy fűszerpaprikával, és friss kenyérrel már is fogyasztható, tálalható. Régen így indították ám a napot, ilyen paraszt reggelivel, ami bőséges volt, kiadós, laktató, és ezzel egészen biztos, hogy délig mindenki kihúzza, akár még a munkahelyén is. Úgyhogy érdemes kipróbálni, de mindegy, hogy mit fognak reggelizni, a lényeg, hogy reggeli nélkül ne is induljanak útnak. Az a legfontosabb egyébként a napi étkezések sorában, hiszen ez fogja majd valóban megadni. Egyrészt a munkakedvünket, meg a lendületünket is. De ha már lendület, akkor remélem, hogy ebbe a mai reggelbe egy picit Radics Gigi is visz ebből.

Itt egy boldog lány énekelte Radics Gigit, mindjárt jön majd a Random Trip, ők arról énekelnek, hogy szeretem a reggelt, és most én éppen egy zöld teát kortyolgatok, de nem ezzel indítottam a napomat, hanem citromos vízzel. És valóban igyunk-e citromos vizet, ez itt a nagy kérdés. Annyiszor lehet hallani, pedig azt mondják, az egészség legegyszerűbb titka a reggeli citromos víz, ugyanis az egészséges életmóddal foglalkozó szakemberek egyik leggyakoribb tanácsa ez, hogy a napot indítsuk egy pohár meleg citromos vízzel, de valóban jó hatással van-e ez az egyszerű ital a szervezetre, ez itt a nagy kérdés. Hát egyrészt, hogyha meleg citromos vizet iszunk rögtön ébredés után, és ez a lényeg, hogy ébredés után, akkor egyrészt pótoljuk a folyadékot a szervezetünkben, erre az éjszakai pihenés után egyébként szükség van. Másrészt a citrom könnyen elérhető gyümölcs, amelyben nagy mennyiségben találhatók vitaminok, ásványi anyagok. A citromban található vegyület ráadásul ugye antibakteriális, immunerősítő hatású, így jó hatása van a szervezetre. Tehát a reggel elfogyasztott citromos víz nem csak egy plusz folyadék, és emiatt jótékony hatású, hanem azért is, mert segíti például azonnal a méregtelenítő folyamatokat, és serkenti az új sejtek termelődését. És annak is érdemes minden reggel citromos vízzel indítani a napot, aki például az immunrendszerét szeretné egy kicsit erősíteni, ezt a tulajdonságát a benne található nagy mennyiségű C-vitaminnak köszönheti. És ugye, hogyha langyos citromos vízzel indítjuk a napot, az meglepő módon a kávé helyett is hozza a felfrissülést reggel, hiszen ugyanolyan jól élénkíti a szervezetet, ráadásul ebben vannak vitaminok, ásványi anyagok, amik gyorsan energetizálnak, és a sejtekre is jó hatással van.

At, akik mindig változó felállásban érkeznek a színpadokra is, meg különböző dalokat hoznak össze, remek muzsikusok érkeznek ebben a dalocskában is. Szeretem a reggelt, remélem önök is. 7 perccel vagyunk fél hét után.

Szeretem a reggelt, és remélem szeretik a reggeli rutint is, amiben mindenképpen bele kell, hogy férjen egy jó és kiadós reggeli. Nem hiába létezik ugye az a mondás, amit oly sokszor hallunk, amely így kezdődik, reggeliz úgy, mint egy király. És ez nagyon megállja a helyét, hiszen a nap első étkezése nagyon sok mindent meghatározhat az életünkben, még az egészségi állapotunkra is rendkívüli hatással van, hogy mondjuk fogyasztunk-e reggelit, és milyen táplálékok viszünk magunkhoz a kora reggeli órákban. Egyébként ebben általában a nők azért sokkal tudatosabbak, főleg egy bizonyos kor után sokkal jobban oda figyelünk az egészségünkre, mint a férfiak, legalábbis a kutatások ezt mutatják, és azt is kimutatták szintén kutatási eredmények, hogy a reggeli elmulasztása mintegy 40%-kal növeli meg a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Ha valaki fogyni szeretne, azt ne a reggeli koplalással próbálja elérni, hiszen az is tény, hogy a nap első étkezésének a kihagyása, nemhogy testsúlycsökkenést nem eredményez, de még hízhatunk is, ha nem viszünk

magunkhoz elég ételt. A reggeli kihagyásakor ugyanis jelentősen megnő a sóvárgás, például a zsíros és az édes ételek iránt. Így lehet, hogy reggelire egészséges táplálékot fogyasztanánk, de ha nem reggelizünk, hanem majd csak valamikor délelőtt eszünk először, akkor biztos, hogy nem érjük be az egészséges joghurtokkal, müzlivel, hanem valamilyen egészségtelen étellel fogjuk csillapítani az éhségünket, és ez már hízáshoz vezethet. Egyébként a reggeli kihagyása sok mindenre hatással van, a hangulatunkra mindenképpen, ugyanis azok, akik nem reggeliznek, sokkal ingerlékenyebbek, fáradtabbak és feszültebbek lehetnek, mint azok, akik minden egyes nap esznek bármit, valamit munkába menet előtt. Nem mellesleg, hogyha reggel nem eszünk semmit, akkor a memóriánk is sokkal rosszabb lesz, és még fáradékonyabbak lehetünk. Tehát a reggeli étkezés segít helyreállítani, stabilizálni például az inzulin szintet. Ha kihagyjuk a reggelit, akkor nem csak hogy éhesek, hanem bizony fáradtabbak és ingerlékenyebbek is leszünk, ezt tanulmányok is alátámasztják. Így arra ösztönöznek mindenkit, hogy a reggelire szüksége van a szervezetnek ahhoz, hogy például több kalóriát égessen el majd a nap folyamán. Ha nem eszünk hosszú ideig, kihagyjuk a reggelit, akkor a szervezet bizony több kalóriát fog tárolni. Ráadásul a reggeli pozitív hatással van sok mindenre, amikor felébredünk és üres a gyomrunk, akkor ugye magasabb, a legmagasabb a kortizol szintünk, ezért is nagyon fontos, hogy együnk valamit, hogy visszaállítsuk ennek a hormonnak a szintjét. A reggeli étkezések kihagyása bizony sok mindent előidéz, például a súlygyarapodást is, de éhesen nem lehet dolgozni, korgó gyomorral sem, és hát ugye ma is nagyon sok iskolában érettségi van, gimnáziumokban, középiskolában matek érettségit fognak hamarosan majd írni a gyerekek, ugye a tegnapi magyar után. Nagyon fontos, hogy legyen energia az agynak is, hogy megfelelően tudjanak gondolkodni, és minden, amit megtanultak, az elő is hívható legyen abban a pár órában. Aki pedig a munkahelyére igyekszik, annak is fontos, hogy ott is jól teljesítsen, úgyhogy egy kiadós reggeli, egy kellemes kinti pár perc séta a friss levegőn, és tökéletesen indul a nap.

Ez volt a Mountain Sound of Masters of Men-től. És nézzük, hogy mi minden történt az elmúlt 24 órában rendőrségi szempontból. Most 3 perccel vagyunk, 6:45 után. Nos, az elmúlt 24 óra is mozgalmas volt. 5 anyagi kárral végződő közlekedési balesetnél helyszíneltek. 5 esetben történt bűncselekmény, volt 4 közrendsértés. 3 autót parkolóban rongáltak megismeretlen elkövetők. 9 esetben történt vadgázolás, és emellett még 2 kutyaharapást is regisztráltak a rendőrök. A nyomozók egy 200 eurós bankjegyet foglaltak le, amely vélhetően hamis. Ezen kívül volt 4 lopás, és 2 kisebb tűzesetnél is jártak, ami egyébként nem volt veszélyes, de mindenképpen rendőri beavatkozást igényelt. Tegnap délután Lendván történt egy anyagi kárral végződő közlekedési baleset, az elkövető ittas volt, ezért őt kiózanodásig őrizetbe is vették. És ugye a Trafipax mai menetrendje, ma elsősorban a Jutomeri rendőrkapitányság területén mérik a gyorshajtókat. Vigyázzanak, vezessenek körültekintően mindenkinek, aki most éppen útközben hallgatja a Muravidéki Magyar Rádiót. Jó utat kívánunk, és mindenki másnak szép reggelt!

Koranyárias idő, későbbiekben lehűlés és eső érkezik. Valóban koranyárias idővel kezdődött a május első hete. Akár 28 fok is lehet a legmelegebb órákban. Aztán szerdán erős széllel lehűlés érkezik, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Péntektől viszont ismét melegedés indul. A változóan felhős időben jellemzően 25 fok körül alakulnak majd a csúcshőmérsékletek.

0: házat, a családot, a zuglót, kosarat, a palánkot, az inkubátort 87-ben megmentett a 80 szépen.
1: Köszönöm szépen a tegnapot, amit történt azon a napon.

És ami még belefér a következő 2 percbe, az Pharrell Williams, 7 órakor pedig jövünk a friss hírekkel, a reggeli hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna.

0: freedom.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. Kedd 0 órától emelkedtek a szabályozott üzemanyagárak az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutakon. A 95-ös oktán számú motorbenzin ára 4,8 centtel, literenként 1,68,3 centre emelkedett. A gázolaj ára 2,6 centtel, 1,73,4 centre drágult, a fűtőolaj pedig 2,8 centtel, 1,38 centre emelkedett. Az új árak május 11-ig érvényesek. Május 5-én, kedden kezdődik a végzős középiskolások általános érettségi vizsgaidőszaka. A vizsga első részére, az anyanyelvi esszére 7251 diák jelentkezett. Az esszét anyanyelvükön, szlovénul, olaszul vagy magyarul írják meg. Az írásbeli vizsga második részét, amely egyben érettségi vizsgának is minősül, május 29-én írják. Ekkor kezdődik a szakmai érettség is. Megkezdődött a Ramstein Guard 2026 nemzetközi katonai hadgyakorlat a posztonyai központi kiképzőterepen. A péntekig zajló hadgyakorlat célja többek között a szlovén fegyveres erők elektronikus interferencia azonosítására és hatásának csökkentésére vonatkozó képességeinek fejlesztése, tájékoztatott rövid közleményében a Védelmi Minisztérium. Hajnalban földrengés rázta meg a horvát-szerb határ térségét, amelyet Magyarországon is érzékelni lehetett. A 4,2-es magnitudójú rengés a horvát-szerb határ közelében történt, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre, és a délnyugati országrész több pontján is észlelték. Nem ez az első eset a közelmúltban. Legutóbb április közepén volt földmozgás, akkor a magyar-horvát határ közelében, Bolhó térségében egy 2,5-ös erősségű rengést mértek, amelyet az epicentrum közelében éreztek, károkról akkor sem érkezett jelentés. Az EU kereskedelmi biztosa Maroš Šefčovič kedden találkozik amerikai partnerével, Jamieson Greerrel, miután Donald Trump bejelentette, az USA akár 25%-os vámot is kivethet az európai autókra. A G7 országok kereskedelmi miniszterei Párizsban találkoznak, valószínűleg a csúcs előtt fog leülni egymással az amerikai és az uniós küldöttség, tudta meg a Euronews. A tárgyalás esélyt adhat a feszültség enyhítésére, miután Trump olyan lépéseket helyezett kilátásba, amelyek sértenék a tavaly nyáron a skóciai Thornberryben kötött EU-USA kereskedelmi megállapodást. Ebben Trump és az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen abban állapodtak meg, hogy az amerikai vámok legfeljebb 15%-osak lehetnek az uniós termékekre. Volodymyr Zelenszkij hétfő este bejelentette, hogy Ukrajna május 5-éről 6-ára virradó éjjel 0 órától tűzszünetet vezet be, írja a Union hírügynökség. Az államfő hangsúlyozta, hogy az ukrán fél a tűzszünet ideje alatt tükörelvű magatartást tanúsít, azaz csak akkor és ott folytat harci tevékenységet, ahol és amikor az orosz fél azt kezdeményezi. A Haaretz izraeli napilap által közzétett jelentés szerint a gázai övezetben még mindig több mint 8000 holttest van a romok alatt, és becslések szerint a romok eltakarítása akár 7 évig is eltarthat. Az ENSZ, a Világbank és az Európai Unió által április 20-án közzétett közös jelentés szerint mintegy 68 millió tonna törmelék vár elszállításra, ennek költsége meghaladhatja az 1,7 milliárd dollárt. Arról nem is beszélve, hogy a munkálatokat nehezíti, hogy a betontömbök alatt mindenfelé holttestek és fel nem robbant bombák vannak. Sport. Első világbajnoki címét nyerte meg a kínai Wu Yizhou, miután döntő frame-ben 18-17-re múlta felül az angol Sean Murphyt a snooker világbajnokság döntőjében. A két napon át tartó finálé kiegyenlített volt, egyik játékos sem tudott elhúzni a másiktól. A 22 éves Wu minden idők második legfiatalabb világbajnoka lett.
0: Időjárás.
2: A keleti országrészben még több órás napsütésre van ma kilátás, ugyanakkor a nyugati tájak felett fokozatosan beborul az ég, és egyre több felé ered el az eső. A délnyugati irányú szél több felé megélénkül. Kora délután 16-20 fok közötti értékeket mérhetünk, a naposabb keleti vidékeken 23 fokig melegszik fel a levegő.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

0: Horizont.
1: Kedd délelőtt 10 óra 15 perckor Eugen Czárral a Szlovén Drámaművészek Szövetsége 2013-ban életműdíja kitüntetett, nyugalmazott színművészével beszélgetünk. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.
0: Horizont.

Monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhöz, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt fémpolom vándormadár. Mi mást is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon, elkezdődöm.

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerekhad, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy? Körülöttem halott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek, majd eldobnak, mert miért vagyok másé, hogy igazi maradjak.

A Pannoni Masszív vendéglátós dala után fókuszáljunk a mai napra. Május 5-e van ennek az évnek a 125. napja, és számos fontos világnapnak, illetve egyéb vonatkozású emléknapnak ad helyet. Ha a naptára nézünk, akkor a mai napon ünneplik névnapjukat a Györgyik és az Adriánok, és világnapok, jeles napok tekintetében is kiemelkedő május 5-e, hiszen ma van az esélyegyenlőség napja, tehát a fogyatékkal élő emberek jogaira és társadalmi integrációjára hívja fel a figyelmet. De május 5-én tartjuk a kézhigiéniás világnapot, a WHO kezdeményezésére a fertőzések megelőzése érdekében, különösen az egészségügyben fontos a mai nap. Ma van a nemzetközi szülésznő és bába nap is, a szakma fontosságát és persze a biztonságos szülés körüli segítségnyújtást ünneplik. Május 5-e is egyfajta Európa nap, mégpedig az Európa Tanács 1949-es alapításának az évfordulója, és nem tévesztendő össze ugye az Európai Unió május 9-ei Európa napjával. Híres szülöttei is vannak ennek a mai napnak többek között: Radnóti Miklós, Bújtor István, Lázár Ervin, Karl Marx, és történelmi eseményekben ott találjuk Napóleon nevét. 1821-ben ezen a napon halt meg Napóleon Szent Ilona szigetén, és ha már említettem Radnóti Miklós nevét, 1909-ben született a mai napon a költő, aki tanár is volt, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője. Szerintem gyönyörű versei vannak, és érdemes is olvasni Radnótit. Asszimilálódott zsidó családba született, eredeti neve Glatter, de aztán volt ő Radnói, Radnóci, nevét a felvidéken található Nemes Radnót nevű faluról választotta, ahol a nagyapja született. Édesanyja és ikertestvére meghaltak a születése során. Nevelő anyjával és húgával, a szintén íróvá lett Erdélyi Ágnessel nagyon jó kapcsolata volt. Ők mindketten Auschwitzban haltak meg 1944-ben. Magyar-francia szakos középiskolai tanár volt Radnóti, jellemző rá a tiszta műfajisággal való élés és arra való törekvés, illetve a hagyományos, kipróbált műfajoknak a felelevenítése. 35 éves korában halt meg, munkaszolgálatról hazatérőben lőtték agyon. Felesége Gyarmati Fanni volt, aki egyébként 102 évet élt, és egészen az utolsó pillanatig nagyon nagy gonddal őrizte és kezelte Radnóti műveit és örökségét. Szintén a mai naphoz köthető Dante neve, az olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író 1265-ben született a mai napon. A világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó és az új polgári korszak első nagy lírikusa volt. Az isteni színjáték 100 énekből áll, Dante Vergilius társaságában végigjárja és megismeri a poklot, a purgatóriumot és a mennyországot. Útja során találkozik a múlt nagy szellemeivel és kortársai halott lelkével is. Mindegyikükről a keresztény közerkölcstan szabályai szerint véleményt alkot. Hamar bejárta Európát, a műve már Zsigmond király könyvtárában is megvolt, Dante összes műve egyébként olvasható magyarul, és ajánlom is figyelmükbe. 1265-ben született a nagy olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, legismertebb műve az isteni színjáték.

Most Fehérre Rózsa Magdi dala szólt, és mindjárt jön majd egy népszerű angol énekesnő, aki kötődik a mai naphoz, de nem rohanunk annyira előre. Kezdjük azzal, hogy 1891-ben nyílt meg, 135 évvel ezelőtt New Yorkban a Carnegie Hall a világszerte ismert koncerttelem. Andrew Carnegie, amerikai acélgyáros, 1889-ben $2 millió telket vásárolt New Yorkban, a 7. sugárút és az 57. utca sarkán zeneművészeti központ felépítése céljából. Alig 2 évvel később, 1891. május 5-én át is adták és megnyitották a Carnegie Hallt. Az ünnepi koncerten Csajkovszki kiváló orosz zeneszerző vezényelt. Az intézmény 1960-ban került a város tulajdonába, 1964-ben pedig nemzeti kulturális örökséggé is nyilvánították. És egy érdekesség a technika az űrkutatás világából, 1961-ben az első amerikai űrhajós, Alan Shepard Jr. haditengerész parancsnok kilépett a világűrbe. Ez volt az első repülése a NASA programjának, amely során egy ember a Mercury űrhajó fedélzetén átlépte az úgynevezett Kármán vonalat és eljutott a világűrbe. A Freedom 7 néven is ismert jármű, mivel a repülés során az űrhajós választása alapján ezt a rádió hívójelet használta a NASA, ezért lett a Freedom 7 a neve. Hát az első amerikai űrhajós Alan Shepard Jr. nevéhez köthető, ez is 65 évvel ezelőtt ezen a napon lépett ki a világűrbe. 122 évvel ezelőtt, 1904-ben hunyt el Jókai Mór, író, mesemondó, újságíró, szerkesztő. Rengeteg műve volt, egészen haláláig folyamatosan dolgozott. Talán a legnépszerűbb a Névtelenvár és a Lőcsei Fehérasszony, amit egyébként meg is filmesítettek. És ha már említettem, hogy van nekünk egy zenészünk, egy énekesnőnk, aki éppen ma 38 éves, 1988-ban született ugyanis Adele, Oscar, Golden Globe, valamint 15-szörös Grammy-díjas angol énekesnő, zenész és dalszerző. Talán kevesen tudják, hogy az Adele egyébként nem egy művész név, hanem hivatalosan ez a neve, Adele Laurie Blue Atkins.

0: Időjárás.
1: Egyelőre nálunk nincs szikrázó napsütés, de van, ahol az országban derült és napsütéses a reggel. Kellemes a hőmérséklet, 14-15 fokot mutatnak jelen pillanatban. Most 7:30 van, jó reggelt kívánok, friss információval jöttem, és friss információkkal az időjárásról. Anticiklon van felettünk, ez okozza a szokatlan meleget, ami ugye tartósnak bizonyul, de nyakunkon van már a változás. Ma még nagy részt napos, fátyol, illetve gomoly felhős lesz az ég felettünk. Délután kezd még intenzívebben növekedni a felhőzet, és este felé már futózáporok is előfordulnak. A csúcshőmérséklet ma azonban még magas lesz, 24 és 28 fok között várható. Nyilván nem mindenütt, de általában ez a hőmérsékleti tartomány lesz a jellemző, több helyütt szikrázó napsütéssel ma még. Aztán bár szerdán is megjelenik a napsütés, mégis erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés. Kora délutánig egyelőre kevés helyen, aztán szerdán a kora délutáni óráktól már szorványosan záporok, zivatarok érkezésére lehet számítani, ami sokfelé élénk, illetve időnként erős szelet eredményez. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, még a maximum 23 és 28 fok között várható holnap is. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés lesz a jellemző éjjel, és napközben esőzápor, zivatar több helyen előfordul, estétől csökken majd a csapadékhajlam. Csütörtökön élénk lesz a szél, helyenként erős lökések kísérhetik, és zivatarok környezetében megerősödik a szél. Csütörtök hajnalban 9-15, délután 20-25 fok között várható majd a hőmérséklet. Pénteken átmenetileg csökken a felhőzet, aztán újra megnövekszik, és elszórtan ismétlődő záporok, zivatarok kialakulására lehet számítani. Nagy eséllyel a szél is megélénkül, zivatarok környezetében erős széldökések is előfordulhatnak. Péntek hajnalban 5-12, délután jellemzően 20-25 fok valószínű majd. Az előttünk álló hétvége is változóan felhős időt hoz, de azért több órás napsütéssel már számolhatunk. Nem kizárt, hogy szombaton, vasárnap is helyi jelleggel, szórt jelleggel záporok, zivatarok jelenhetnek meg. Megélénkülő szél mellett szombaton hajnalban 7-13, délután 20 és 25 fok várható. Még vasárnap kellemes lesz az idő, 8-14 fokkal hajnalban, napközben pedig 22-27 fok közé megy föl ismét, és tulajdonképpen ez lesz a legmagasabb érték majd a hétvégén. A jövő hét elején hétfőn, kedden még szép idő várható, bár kedden már a délutáni órákban intenzíven jönnek a gomoly felhők, és ezekből helyi záporok, zivatarok kialakulhatnak, estére pedig elér minket a hidegfront, ami jövő hét szerdától át is alakítja időjárásunkat. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mi vár ránk ma. Hát jót nem tudok mondani, sajnos ez a nagy baj, hiszen korai kánikulát kaptunk, magas hőmérsékletekkel, nagy napi hőingással, csúcsatölő melegedési folyamattal, ami mindenkinek a szervezetét megviseli. Száraz az idő, meleg, viharos szél várható, és ez nagy mértékben ront a helyzeten. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a meteo gyógyászati terhelés ma akár a kritikus szintet is elérheti, erős fejfájással, migrénnel, súlyos gyulladásos folyamatok indulhatnak be, a keringési rendszer is komoly terhelés alá kerül, megnő az infarktus, a stroke, a trombózis veszélye, lényegesen több a rosszul lét, a szívelégtelenség, légzési nehézségek is gyakrabban fordulhatnak elő, és fokozott fáradékonyság, figyelmetlenség kedvezőtlenül befolyásolja a napi munkavégzésünket és a vezetési képességeinket is, ezt nagyon sokan tapasztalni is fogják, úgyhogy legyenek ma körültekintőek, óvatosak, a szabadtéri tevékenységeknek alapvetően kedvez az időjárás, de azt kalkulálják bele, hogy az esti óráktól vagy késő délutántól már jöhetnek esők, illetve záporok.
0: Közlekedési hírek.
1: Napközben azért majd meleg az idő, és gyorsan hevülnek a gépjárművek is, tehát erre mindenképpen figyeljenek oda, hogy nagyon gyorsan túlhevül az autók beltere. Indulás előtt érdemes egy kicsit átszellőztetni, és vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen a reggeli munkakezdés miatt élénk a forgalom, úgyhogy érdemes óvatosan közlekedni, lassabban, nagyobb követési távolságot tartva, hiszen lankadó figyelemre lehet készülni a nap folyamán az erőteljes front miatt is. Egyébként az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de számítsanak Trafipaxra, ma elsősorban Jutomer körzetében. Jó utat kívánunk! Fél nyolc múlt most éppen 6 perccel, Rácz Gergő érkezik, itt lesz Rachel Platton, és hamarosan a Meddig Szegy slágere, és természetesen 8 órakor jövünk majd friss hírekkel is, tartsanak velünk, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, a Lendvai stúdióból.

0: aktuális, fókuszba hozzuk.
1: Az eheti aktuális vendége Alois Glavács, Moravskoye-Toplice község polgármestere. Szó lesz a község tavalyi gazdálkodásáról, az idei beruházásokról, a turizmus helyzetéről és a demográfiai kihívásokról. Érintjük a lakhatás kérdését, a határon átnyúló együttműködéseket és a jövő terveit is. Tartsanak velünk szerdán 11 óra után. A műsort aznap 17 órakor megismételjük.

No, I've still got a lot of fire left in me.

0: kedden.
1: 17 órakor.
0: Biztos. Biztos?
1: 100%.
2: Eléggé megterhelő ennyit tanulni, viszont már tudom, hogy a véghajrába vagyunk, így már csak nagyon kevés van hátra. Mindketten nagyon sok tevékenységben, versenyen vettünk részt a kötelező tartalmak mellett. Én mondjuk minden magyar versenyen részt vettem, illetve sokat szerepeltem is, például a március 15-i műsorban.
3: Én sok versenyen szerepeltem, mondjuk a Petőfi Sándor tanulmányi versenyen, és jártam drámaszakkörre.
4: Egyre közelebb a tanév vége. Hogy álltok a különböző tantárgyaknál? Hol jók és hol gyengébbek az osztályzatok? A jelenlegi állásról Abigail és Ula mesél nektek. Tartsatok velünk!

Május 5-e van, és a napi megfigyelés szerint a tavasz beteljesedésének és a természet megújulásának az egyik kulcsnapja, miközben a világ más pontjai látványos ünnepségek kötődnek hozzá. Ugye, hogyha a népi hagyományokat nézzük, akkor az egyik leggazdagabb hónap május, és az esőt gyakran emlegetik, a legfontosabb hiedelem szerint a májusi eső aranyat ér. Úgy tartották, hogyha május első hetében, tehát most esik, bőséges termés várható. A lányok néhol kiálltak a májusi esőbe, hogy a hajuk szép és hosszú legyen. Ha május elején még hűvös és esős az idő, a gazdák közepes termésre számítottak. A hónap elejé fagyoktól való félelem már a fagyos szentek, tehát Pongrác, Szervác, Bonifác, ami május 12 és 14-e között van, annak a közelségét jelezte előre. És Szent György nap hatását is május 5-e körül lehetett érzékelni, hiszen a május eleji időjárás sokszor már akkor megfigyelték, és az akkori megfigyelések alapján várták. De hát rengeteg érdekesség kötődik hozzá. Említettem már, hogy ma van a kéz higiéniás világnap. 2009-ben a WHO május 5-ét jelölte ki a kézmosás fontosságának hangsúlyozására. És hogy miért ez a dátum? Nos, ez szimbolikus, ugye? Hogyha nézzük a dátumot, akkor 0505, tehát ami a két kéz 5-5 újjára utal. Az űrutazás már említettem, hogy ezen a napon hajtotta végre az első amerikai űrhajós Alan Shepard a történelmi repülést a Freedom 7 fedélzetén. Ugye ez volt a szuborbitális repülés, amit azóta is emlegetnek. És hát emellett azért rengeteg más is kötődik ehhez a naphoz. Például e napon alakult meg a KSH elődje, az Országos Statisztikai Hivatal Magyarországon, és 1334-ben ezen a napon emelte első Károly Róbert mezővárosi rangra Széchenyt, Budával egyerű jogokat adva a településnek, ez meg egy történelmi tény. Na hát sok minden köthető május 5-éhez, többek között ez a keddi nap is, amit most Kovalszky meg a Vegával folytatunk, itt lesznek Roy és Ádámék, 8 órakor pedig várja önöket friss hírekkel a reggeli hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna.

0: Látom, neked is jó a kedved.
1: Há, hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
0: Hát vége, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
1: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
0: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bár.
2: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
1: Aztán ki fogott muzsikálni?
0: Muzsikányadó a szoszét fog.
1: Na hát.
0: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
1: Na majd én főzök neked ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
0: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
1: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén országgyűlés mai rendkívüli ülésén a képviselőket tájékoztatják Natasa Pirc-Muszár köztársasági elnök azon döntéséről, hogy a parlamentbe bejutott pártok vezetőivel folytatott első konzultációkat követően nem állít kormányfőjelöltet. Az államfő kifejtette. A képviselőcsoportokkal folytatott egyeztetések alapján megállapította, nincs olyan párt, amely a választásokon többségi támogatottságot szerzett, ezért egyelőre nem kíván miniszterelnököt megbízni egy kisebbségi kormány vezetésével. Kedd 0 órától emelkedtek a szabályozott üzemanyagárak az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutakon. A 95-ös oktánszámú motorbenzin ára 4,8 centtel, literenként 1 euró 68,3 centre emelkedett, a gázolaj ára 2,6 centtel, 1 euró 73,4 centre drágult, a fűtőolajé pedig 2,8 centtel, 1 euró 38 centre emelkedett, az új árak május 11-éig érvényesek. Május 5-én kedden kezdődik a végzős középiskolások általános érettségi vizsgaidőszaka. A vizsga első részére, az anyanyelvi esszére 7251 diák jelentkezett. Az esszét anyanyelvükön szlovénul, olaszul vagy magyarul írják. Az írásbeli vizsga második részére, amely egyben érettségi vizsgának is minősül, május 29-én kerül sor. A diákok május 30-án tesznek angol, június 6-án pedig matematika vizsgát. Az idegen nyelvek írásbeli vizsgáira június 9-én, 11-én és 17-én kerül sor. Június 1-e és 18-a között pedig a választható tantárgyak írásbeli vizsgáit tartják. A szóbeli vizsgákra június 10-e és 23-a között kerül sor. A 2026-os kormányváltás után reális esély nyílhat az euró-magyarországi bevezetésére. Ennek céldátuma 2031 vagy 2032 lehet. A sikeres átálláshoz azonban elengedhetetlen az Európai Központi Bank jóváhagyása, valamint egy példátlanul fegyelmezett, éveken át tartó hiteles gazdaságpolitika, írja a Portfólió. A konkrét tervekről egyelőre annyit tudni, hogy a gazdaságpolitika irányítói 2030-ra teremtenék meg a csatlakozás feltételeit. A jegybank vezetése már vizsgálja az eurozóna előszobáját jelentő ERM2 árfolyamrendszerhez való csatlakozás lépéseit. Ennek köszönhetően a döntéshozók hamarosan határozhatnak a folyamat elindításáról. A Fulda aknakereső, a német haditengerészet egyik hajója hétfőn kifutott a Kielviki haditengerészeti támaszpontról és a földközi tenger felé indult, miközben a Hormuzi szorosba tervezett esetleges bevetéséről folynak az egyeztetések. A hajó legfeljebb 45 fős személyzettel közlekedik és várhatóan mintegy 2 hétig marad a tengeren. Német illetékesek közölték, hogy a Hormuz térségében tervezett bármilyen jövőbeni misszióhoz a Bundestag jóváhagyására és szilárd jogi alapra lenne szükség, ami adott esetben ENSZ felhatalmazást is magában foglalhat. Legalább 21 ember meghalt és 61-en megsérültek egy közép-kínai tűzijátékgyárban történt robbanásban, jelentette kedden a Xinhua állami hírügynökség. A robbanás hétfő délután történt a Hunan tartománybeli Liuyang városban. A település Kína tűzijátékipari központjának számít, számos gyártó telepedett le ott. Xi Jinping, kínai elnök felszólította a helyi hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az eltűntek felkutatására és a sérültek ellátására. Egyben elrendelte, hogy gyorsan derítsék ki a robbanás okát és állítsák bíróság elé a történtek felelőseit. Sport. A csoportkör utolsó mérkőzései után eldűnt, hogy Németország lesz a szlovén férfi asztali tenisz válogatott ellenfele a londoni csapat világbajnokság első fordulójában. A németek a második csoport harmadik helyén végeztek. A mérkőzésre ma 20 óra 30 perces kezdettel kerül sor.
2: Időjárás.
1: A keleti ország részben még több órás napsütésre van kilátás, ugyanakkor a nyugati tájak felett fokozatosan beborul az ég, és egyre több felé ered el az eső. A délnyugati irányú szél sokfelé megélénkül. Kora délután 16-20 fok közötti értékeket mérhetünk. A naposabb keleti vidékeken 23 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
3: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Horizont.
1: Keddi előtt 10 óra 15 perckor Eugen Czárral a Szlovén Drámaművészek Szövetsége 2013-ban életműdíja kitüntetett, nyugalmazott színművészével beszélgetünk. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.
0: Horizont.

0: aktuális, fókuszba hozzuk.
1: Az e-heti aktuális vendége Alois Glavacs, Moravskoye-Toplice község polgármestere. Szó lesz a község tavalyi gazdálkodásáról, az idei beruházásokról, a turizmus helyzetéről és a demográfiai kihívásokról. Érintjük a lakhatás kérdését, a határon átnyúló együttműködéseket és a jövő terveit is. Tartsanak velünk szerdán 11 óra után. A műsort aznap 17 órakor megismételjük.

Ez a hét zeneszáma nálunk, Bércési Robi énekelt, ez volt a Hiperkarma és a Boldog Még. Hát szerintem az egyik legismertebb és legpozitívabb hangvételű dala az előadónak, ráadásul személyes ikletésű, hiszen Robi a zenekar frontembere. Ezt a dalt kifejezetten az édesanyjának írta. Egyébként ő kérte meg rá, hogy szülessen végre egy olyan szám is, ami nem a sötétségről, meg a függőségről szól, úgyhogy gyönyörűen megfogalmazta a kötődését az édesanyjához, és nálunk most ez a hét zeneszám, úgyhogy kiemelten naponta kétszer hallják itt a Muravidéki Magyar Rádióban. 4 perccel vagyunk most 8:45 után, benne most már a délelőttbe. Mindenkinek további szép napot kívánunk, Lendván. 15 fokot mutatnak a hőmérők, és most jobbára már derült az idő. Hoztam egy gondolatot is, amely a mai nap mottójához szolgálhat. Ha már május van, meg tavasz van, akkor egy lengyel író, költő, irodalomkritikus Wojciech Zukrowski egyik gondolatát választottam, aki nagyon tömören, bölcsen megfogalmazta egyébként a lényeget. A szabadság az alkotó levegője, nincs olyan madár, amely kalitkában tanulna megrepülni.

Kökény Attila érkezik mindjárt, 8 óra 22 perc van, de nézzük, hogy hogyan tudunk hatékonyak lenni. Nagyon sokáig egyébként azt hittük, hogy a hatékonyság kulcsa az idő beosztásában rejlik. Hogyha van naptárunk, listáink, határidőink, akkor az jó dolog, és ezek mind valóban arra szolgálnak, hogy minél többet hozzuk ki az adott napunkból, és ennek ellenére előfordul, hogy hiába van minden precízen megtervezve, egyszerűen nincs energiánk ezt végigcsinálni, és itt a gond. A valóság az ugyanis, hogy nem csak az idő múlik minden, az energiaszintünk legalább annyira meghatározza, hogy mennyire tudunk fókuszáltak, kreatívak és hatékonyak lenni. Ugyanis, ha fáradtak vagyunk, akkor a legegyszerűbb feladat is bizony nehéznek tűnik, ha viszont feltöltöttünk, ugyanaz sokkal könnyebben és gyorsabban elvégezzük. Van-e olyan, hogy energiamenedzser? Ez azt jelenti, hogy nem csak a feladatainkat szervezzük, hanem saját magunkat is jobban megismerjük. Tehát figyelünk arra, hogy mikor vagyunk a legaktívabbak, mikor van szükségünk mondjuk pihenésre, vagy éppen hogyan tudjuk fenntartani az egyensúlyt a nap során. És hogy miért fontos az, hogy a bennünk lévő energiát valamilyen módon kezeljük? Hát azért, mert hogyha megtanuljuk ezt, akkor hatékonyabbak leszünk, akkor több lesz az energia, csökken a kimerültség, és nem hajtjuk túl magunkat folyamatosan. Ráadásul, hogyha jól dolgozunk, akkor az növeli a fókuszt, könnyebben tudunk koncentrálni a megfelelő energiaszintünkre, javul tehát a közérzet, és nem csak dolgoztunk, hanem jobban is éreztük magunkat, és ez itt a lényeg. Ráadásul higgyék el, hogy a pihenés nem luxus, hanem egyfajta szükséglet a szervezetnek. Úgyhogy érdemes figyelni a test jelzéseire. A fáradtság, feszültség fontos üzenetek. Úgyhogy nagyon lényeges lenne, hogy minden nap legyünk friss levegőn, mozogjunk egy picit, kitisztítsuk a gondolatainkat, könnyű étkezéssel fókuszáljunk, hidratáljunk elegendő mennyiségű folyadékkal, és hát a test támogatása az alapfunkció, tehát a mentális zajt érdemes csökkenteni. Ha kevesebb inger él bennünket, akkor jobban tudunk fókuszálni, engedjünk meg magunknak olyan kicsit lustább, meg lassabb napokat, hiszen nem kell mindig ugyanúgy teljesíteni. Higgyék el, hogy a több energia jobb napokat eredményez, és az energiamenedzsment nem egy bonyolult módszer, hanem egy szemlélet, ami arról szól, hogy nem csak beosztjuk az időnket, hanem figyelünk arra is, hogy hogyan vagyunk közben, tehát milyen a közérzetünk. És talán ez a legnagyobb változás, hogy amikor nem csak több dolgot akarunk elvégezni, hanem azt jobban szeretnénk megcsinálni, és közben még jól is akarjuk érezni magunkat. Erre kellene fókuszálni nap mint nap, és így tudjuk könnyebbé tenni az életünket. Mi pedig egy kis zenével tudjuk könnyebbé tenni az önök délelőtjét és a napi tevékenységet, munkavégzést. Hát egy csodálatos hang érkezik, őt úgy hívják, hogy Kökény Attila, és Két kicsi szívről énekel.

Egy csendes kicsi kis dal Kökény Attilától, és néha egy-egy ilyen csendes kis dalocskában valóban meg tudjuk lelni azt a fajta nyugalmat és csendet, amire szüksége van egyébként az agyunknak is, mert a mindennapok zajában szerintem sokan észrevesszük azt, hogy mennyi inger ér bennünket, vagy mennyi inger vesz körül bennünket. Ott vannak a telefonértesítéseink, a különböző háttérzajok, a folyamatos információ áradat, szinte állandóan történik körülöttünk valami. Ebben a pörgő világban a csend hát nagyon ritka luxusnak tűnik, pedig valójában egy alapvető szükségletünk lenne, és ha azt mondom, hogy csend, akkor az nem a hangok hiányát jelenti ám, hanem sokkal inkább azt, hogy van egy belső terünk, amikor akár egyetlen egy percet, de kilépünk a zajos környezetből, és az agyunk lehetőséget kap arra, hogy azonnal tudjon regenerálódni. Ez lehet egy csendes séta, akár egy nyugodt reggeli délelőtti kávé, vagy néhány perc tudatos pihenés, ez rengeteg segítség lehet a szervezetnek, és ezek nagyon apró pillanatok, amik legtöbbször többet adnak bárminél, mint ahogy azt gondolnánk. Tehát fontos, hogy a csend hozzájáruljon a napi lelki egyensúlyunkhoz, úgyhogy érdemes egy picit csökkenteni a napi mentális túlterhelésünket, érdemes a telefont félretenni 10-15 percre, kizárni a túl hangos zajokat, és egy picit saját magunkra koncentrálni, vagy akár azt a jó kávét, amit most éppen lefőztünk, és remek illata van, azt csukott szemmel elkortyolgatni, és közben meghallgatni szép csendesen Szakács Gergő Idő című dalát. Ez jön most nálunk másfél perccel fél kilenc után.

Ugye milyen fontos az idő, főleg, hogyha valaki munkahelyen ül, akkor biztos már a munkaidő végét várja. Így aztán gyakrabban pillant az órára, most 8:30 után vagyunk 5 perccel, de mikor fontos leginkább az idő? Például sütés-főzésnél, ott azért érdemes betartani az időt a főzésnél, meg a sütésnél, úgyhogy hoztam ezúttal is egy olyan receptet, ami elsősorban köret, de különleges is, önmagában is megállja a helyét, és érdemes kipróbálni, mert egy incsiklandó színes köret nem csak az asztali látványt teszi különlegessé, de hát ízvilágával is rendkívül jól kiemeli a főételt. A mézes fűszeres sült zöldségek egy adag pirított dióval pedig tökéletes választás lehet, hogyha valami különlegeset szeretnének készíteni, ami egyszerre egészséges, és nyilván finom is. Különféle zöldségeket kell ehhez a recepthez használni, a dió harmonikus kombinációjára épít, amit a méz és a fűszerek meleg aromás íze tesz tökéletessé, így készül el a mézes fűszeres sült zöldségek keveréke pirított dióval. Ami kell hozzá, és ez nagyjából 4 adaghoz elegendő, 2 közepes édes burgonya, 3 sárgarépa, 2 paszternák, egy kisebb sütőtök, ami körülbelül 0,5 kiló, egy lilahagyma, 2 evőkanál olívaolaj, 2 evőkanál méz, 1 teáskanál őrölt fahéj, 1/2 teáskanál őrölt római kömény, só, frissen őrölt fekete bors, durvára tört dió, és 1 evőkanál friss rozmarin, amit apróra vágunk. Ez opcionális, nem feltétlenül kell, de ha szeretik a rozmarin ízét, akkor mehet bele. Könnyű az elkészítés, előmelegítjük a sütőt 200 fokra, és egy tepsit kibélelünk sütőpapírral. Meghámozzuk az édesburgonyát, a sárgarépát, a paszternákot, sütőtököt, majd nagyjából egyforma méretűre vágjuk őket, nagyjából harapásnyi darabokra, a lilahagymát pedig negyedeljük. Egy nagy tálban összekeverjük az olívaolajat, a mézet, a fahéjat, a római kömény sót és a borsot, hozzáadjuk a zöldségeket, és alaposan átforgatjuk, hogy minden darabot bevonjon ez a fűszeres, mézes keverék. Aztán szétterítjük a zöldségeket egyenletes rétegben a tepsiben, és 25-30 percig kell sütni, időnként átforgatni, hogy egyenletesen tudjon karamellizálódni, és amíg a zöldségek sülnek, addig a száraz serpenyőben enyhén megpirítjuk a diót, amit aranybarnára sütünk, és ettől lesz illatos. Amikor a zöldségek elkészültek, akkor megszórjuk az aprított, pirított dióval, és hogyha szeretik a rozmaringot, akkor mehet rá díszítésképpen a friss rozmaring. Ez a köret tökéletes választás.

Hoztam egy kis olvasni valót most 4:30, 3:49 után. Nemrégiben jelent meg Sybil Greenbert könyve, az a címe, hogy az utolsó egyed. 1835-ben Gass a Lilly Természettudományi Múzeum megbízásából tanulmányúton vesz részt. Egy Izland melletti szigeten szemtanúja lesz egy óriás alkakolónia lemészárlásának, amelyet csupán egyetlen madár él túl. Amit ott lát, az egész életét megváltoztatja. Egyetlen élőlény sorsa váratlanul összefonódik az övével. Miközben a férfi igyekszik megérteni az állatot, egyre mélyebbre merül egy nyugtalanító kérdésben. Mihez kezd az ember, ha olyas valakit szeret, akinek nincs jövője? Az utolsó egyed egy lebilincselő történet felfedezésről, megszállottságról és a határokról, amelyeket hajlandók vagyunk átlépni egy különleges kapcsolatért. Tényleg egy gyönyörű történet. Sybil Greenbert írta a könyvet, a címe Az utolsó egyed. Keressék a könyvesboltokban.

Egy fontos felhívás következik. Május 6-ától a Lendvai Egészségház sürgősségi orvosi ellátása bekapcsolódik az egészségügyi diszpécser szolgálatba. Ettől az időponttól kezdve a sürgősségi mentőegységek riasztása kizárólag az 112-es segélyhívószámon, az egészségügyi diszpécser szolgálaton keresztül történik, amely Mariborban és Ljubljanában működik. A hívásfogadók célzott kérdésekkel határozzák meg a helyzet súlyos és az esemény jellegétől, valamint helyszínétől függően a legközelebbi és legmegfelelőbb mentőegységet riasztják. Szükség esetén a hívó számára a helyszínre érkezésig utasításokat is adnak. Fontos, hogy a hívás során mindenki maradjon nyugodt és pontosan válaszoljon a kérdésekre. A 112-es számot sürgős esetekben kell hívni, például eszméletvesztés, légzési nehézség, mellkasi fájdalom, súlyos sérülés vagy baleset esetén. Az ügyeleti ellátás és a rendelési helyszín változatlan marad, csak a sürgősségi ellátás riasztásának módja módosul, közölték az információt a Lendvai Egészségház Közintézetből.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Holeti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén országgyűlés mai rendkívüli ülésén a képviselőket tájékoztatják Nataša Pirc-Muszár köztársasági elnök azon döntéséről, hogy a parlamentbe bejutott pártok vezetőivel folytatott első konzultációt követően nem nevez meg kormányfőjelöltet. Az államfő kifejtette, a képviselőcsoportokkal folytatott egyeztetések alapján megállapította, nincs olyan párt, amely a választásokon többségi támogatottságot szerzett, ezért egyelőre nem kíván egyetlen jelöltet sem megbízni egy kisebbségi kormány vezetésével. Május 5-én, kedden kezdődik a végzős középiskolások általános érettségi vizsgaidőszaka. A vizsga első részére, az anyanyelvi esszére 7251 diák jelentkezett. Az esszét anyanyelvükön szlovénul, olaszul vagy magyarul írják. A magyar anyanyelvi diákok értekező vagy elemző értékelő dolgozatot írnak Szabó Magda Katalin utca és Drágo Jancsár Ma éjjel láttam őt című művei alapján. Az ember a háború szorításában címmel. Az írásbeli vizsga második részére, amely egyben érettségi vizsgának is minősül, május 29-én kerül sor. A diákok május 30-án tesznek angol vizsgát, június 6-án pedig matematika vizsgát. Az idegen nyelvek írásbeli vizsgáira június 9-én, 11-én és 17-én kerül sor. Június 1-e és 18-a között pedig a választható tantárgyak írásbeli vizsgáit tartják. A szóbeli vizsgákra június 10-e és 23-a között kerül sor. Nem kell visszafizetnie a Brit Királyi Katonai Akadémia képzési költségét Orbán Gáspárnak, írja a HVG. Mint ismert, Orbán Viktor távozó magyar miniszterelnök egyetlen fia a választás előtt nyújtotta be leszerelési kérelmét, április 12-e után pedig el is fogadták azt. A lap emlékeztetett, hogy Orbán Gáspár 2019-ben lett katona, egy évvel később pedig már a Brit Királyi Katonai Akadémián tanult. A 9 hónapos képzés 40 millió forintjába került a magyar államnak. A leköszönő miniszterelnök fiának azonban nem kell visszafizetnie a külföldi kiképzése költségét. A Honvéd vezérkar alap kérésére ezt azzal indokolta, hogy Orbán Gáspár a képzés befejezését követően a szolgálati viszonya megszüntetéséig a kötelezően szolgálati viszonyban töltendő időt leszolgálta. A legfrissebb előrejelzések szerint már májusban elindulhat az El Niño jelenség, ez pedig egyet jelenthet perzselő nyarat. A Világ Meteorológiai Szervezet április 21-én közzétett globális szezonális éghajlati jelentésében arról számolt be, hogy az El Niño várhatóan május és július között alakul ki. Akkor azt írták, bár az előrejelzés megbízhatósága április után javulni fog, a modellek jelenlegi adatai szerint ez az El Niño erős jelenség lehet. Most viszont a globális szezonális éghajlati előrejelzés gyors felmelegedési tendenciát jósol májusra, júniusra és júliusra. Észak-Amerika déli részén, Közép-Amerikában, a Karib térségben, Európában és Észak-Afrikában nagy valószínűséggel magasabb hőmérsékletre kell számítani. A legutóbbi El Niño időszak 2023 májusától 2024 márciusáig tartott, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 2024 a valaha volt legmelegebb év volt a Földön. Sport. A magyar női vízilabda válogatott 14-9-es vereséget szenvedett a világbajnok görög csapattól a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-től 8. helyért zajló rájátszásának első fordulójában hétfőn. Cseh Sándor együttese így várhatóan lemarad a sorozat szuperdöntőjéről, mivel a tornáról a legjobb 5 csapat jut tovább. A VK döntőben a házigazda ausztrálok szereplése már biztosított. A magyar csapat kedden a japánokkal, szerdán az ausztrálokkal csap össze.
1: Időjárás.
2: A keleti ország részben még több órás napsütésre van ma kilátás, ugyanakkor a nyugati tájak felett fokozatosan beborul az ég, és egyre több felé ered el az eső. A délnyugati irányú szél sok felé megélénkül. Kora délután 16-20 fok közötti értékeket mérhetünk, a naposabb keleti vidékeken 23 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral jutómerkörzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.

0: of you.
1: Már is mondom, hogy Ed Sheeran után mivel és hogyan folytatódik a mai kedd délelőtt. Hát hamarosan mutatunk egy friss újdonságot. 9:30-kor indítjuk az apró hirdetés rovatunkat, a 10 órai hírek után pedig a Horizont kezdődik. Ezúttal életem regénye, Czár Eugén színművész összefoglalóját, illetve az ő művére térünk ki, tér ki egészen pontosan a műsor szerkesztője Botka Ágnes, hiszen a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ adatbázisából idézve a Pannonvilág színésze, vagy ahogy magát nevezi, színes parasztő Eugén Czár, vagyis Czár Jenő, aki Dobronakon született, és hogy hogyan kanyarodott az útja a színművészet irányába, azt már több könyvében is megírta, versbe szedte, vagy prózába öntötte. Egy biztos, hogy a falusi színi előadások igézték meg az akkori gyereket, akiben ott lappangott mindig is az élet dolgainak árnyaltabb értelmezésének az igénye. Úgyhogy erről lesz szó. A könyv éjszakáján Eugén Czárral ennél a témánál kezdték a beszélgetést Botka Ágnessel, úgyhogy az ő életének a regénye kerül ma terítékre a Horizont műsor keretében 10:45 után. A 11 órai híreket követően pedig a Kertész válaszol című műsorunk indul, lesz itt a stúdióban szakértő vendégünk, Salamoni János kertészmérnök, aki az önök kérdéseire is szívesen válaszol, ha bármilyen problémájuk van kertészkedéssel kapcsolatosan, akkor a szakértőtől most tudnak majd kérdezni a délelőtt folyamán. A műsor ideje alatt hívhatóak vagyunk, de akár a kérdést elküldhetik e-mailben vagy messenger üzenetben is. A műsor házigazdája Jobbágy Klára. Délután 3 órakor pedig hírmagazin terepjáró helyi vonatkozású hírekkel. Az érettségi naptár szerint az idei érettségi vizsga az esszé írással kezdődik a mai napon, amelyen a diákok értekező és elemző értékelő dolgozatot írnak. Szabó Magda, Katalin utca és Drago Jancsár Ma éjjel láttam őt című művei alapján az Ember a háború szorításában címmel. Az érettségizőket és felkészítő tanárukat Botka Ágnes keresi fel, további részleteket hallanak majd erről a terepjáróban. A másik téma pedig a goricskói rétek lila árnyalatokban pompáznak, hiszen a vad orchideák virágai már nagyon szépen kinyíltak. Goricskón 17 fajta orchidea található a réteken. Krisztián Malacsics, természetvédelmi felügyelő, a goricskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott ezzel kapcsolatosan Szabó Szuzinak. Ez a két téma délután 3 órakor a terepjáróban. Tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. Szép délelőttet!

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és a francia DJ páros érkezik az Offenbach, mégpedig a Mazoué című számukkal, amelyben Julia Crash énekesnő működik közre. A dal a pop és az elektronikus tánczene stílusait ötvözi remekül, és hogy miről szól? Nos, az Offenbach Mazoué című dala alapvetően a vágyakozásról, a valóságból való elvágyódásról és a nosztalgiáról szól. A szöveg egy álomszerű állapotot ír le, ahol az egyén szeretne elszakadni a mindennapok szürkeségétől és a bizonytalan jövőtől. Nosztalgikus, hiszen olyan sorok vannak benne, mint a visszatérő nappali álom, a múlt felé való törekvés, a boldog, gondtalan pillanatok utáni vágyat fejezi ki. A szövegben emellett megjelenik a pígypangos mindennapok valósága, amely a gyönyörű pillanatokat szimbolizálja. A dal egyébként sugall egyfajta érzelmi kötődést is, a közös vágyat arra, hogy valakivel együtt maradjunk ebben az idilli, elszigetelt állapotban, ahelyett, hogy szembenéznénk a távozás idejével. Egy érzelmes dal, ami egyébként összességében pozitív hangvételű, és a belső világunkba való menekülés megnyugtató erejéről szól. Érkezzen most az Offenbach és a Mazoué itt a napi frissben.

Ez már az apró hirdetés rovat, ami azt jelenti, hogy bátran hívhatnak bennünket és hirdethetnek nálunk. A lakossági apró hirdetések ingyenesek, éljenek a lehetőséggel, és bizony van, aki ezt kihasználta, küldött e-mailt, az e-mailben pedig természetesen hirdetések érkeztek. Javításra szoruló nagy bocsonádi kaptárak eladók, magas ágyásnak is tökéletesek. A következő mobil számon lehet érdeklődni: 00 36 30 433 1731. Eladó egy újszerű női kerékpár, a következő mobil számon lehet érdeklődni: 00 36 70 932 74 75. És vásárolnának kiszelektált vasúti talpfákat. Az ajánlatokat a következő mobilszámra várják: 051 236 298.

Újabb hirdetés, eladó 2-es, valamint 3-as eke, darabja 60 ezer forint, és eladó 2x7 leveles, 180 cm munkaszélességű függesztett tárcsa, aminek az irányára 160 ezer forint, helyileg Vas megyében található, a hívható telefonszám pedig 00 36 30 826 06 96-os.

0: Van telefonálunk, apró hirdetőnk, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Köszönöm, hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: RK03B, Ókártán vagyunk a vonalba.
0: RK03.
1: A03B, Ókártán vagyunk a vonalba.
0: RK03.
1: 3B, kapálógép eladó.

0: Igen.
1: 39.
0: 39.
1: 97.
0: 97-es. Köszönöm szépen, hogy nálunk hirdetett. Szép napot kívánok. Minden jót, viszont hallásra.

Zala vármegyében eladó TZ4K traktorra gyári keréksúlyok, valamint sörös dobozból készült napkollektor hőfokszabályozóval, ventilátorral szintén eladó, ívható telefonszám 00 36 30 23 23 713. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kup tetőcserép, továbbá ingyen elvihető 160-as hullámpala és eladó egy újszerű női kerékpár. A telefonszám 00 36 70 932 74 75-ös.

0: Üdvözlöm a telefonálót, apró hirdetőt, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, szeretnék hirdetni.
0: Igen.
1: Akkor mondanám is. Utánfutó.
0: Igen.
1: 2 méter hosszú.
0: Tehát 2 méter hosszú utánfutó.
1: 1 méter 30 centi széles.
0: Igen.
1: Papírok nélkül eladó.
0: Igen. Igen.
1: Telefonszám 0620.
0: 20-as.
1: 372.
0: Igen.
1: 07.
0: 07.
1: 85-ös.
0: 85, és helyileg hol árulja?
1: Zala vármegye, Lenti térsége.
0: Lenti környékén. Köszönöm szépen.
1: Nagyon köszönöm. Szép napot kívánok.
0: Minden jót önnek is, szép napot, viszont hallásra. Köszönjük, hogy nálunk hirdetett. Tehát Lenti környékén eladó egy 2 méter hosszú, 130 centi széles utánfutó, papírok nélküli. Érdeklődni a következő mobilszámon lehet: 00-3620-372-07-85-ös. Van itt nekünk még hirdetésünk, amely szerint vásárolnának 100 vagy 200 literes tölgyfahordókat. Az ajánlatokat a következő mobilszámra várják: 051-236-298-as. Eladó bontott, sárba rakott kisméretű tégla és parasztégla darabja 100 forint, és bontott tetőanyag sok kemény fa tüzelőnek ingyen elvihető Lenti környékéről hirdetik, a telefonszám pedig 00-36-30-880-87-24-es.

Noven eladó az egyik zsákutca utolsó háza, két szobás nappal is, igényes belső kialakítással, gyönyörű panorámával és közel 4500 négyzetméteres telekkel. Az ingatlan kétszintes kialakítású, megújított elektromos hálózattal. A telefonszám 00-3670-642-3949-es. MTZ 50-es traktor eladó felújított váltóval, kuplung szerkezettel, tartozékokkal, ugyanitt 120 literes hajdú villany bojler és asztalos gyalupad eladó, Vasvár megyében hirdetik a telefonszám pedig 00-3630-441-6321-es. Kék Tövölgyön, Csepinci közelében vegyes erdőterület eladó, a telefonszám 00-3670-384-3944-es.

0: Van apró hirdetőnk, telefonálunk, jó napot kívánok!
1: Kedi csókolom!
0: Üdvözlöm!
1: Hirdetni szeretnék!
0: Igen!
1: Alufernyire szerelt 185 per 65
0: 185 per 65 R
1: 15-ös
0: igen.
1: Nyári gumi 400-as osztással,
0: tehát 400-as osztókörrel, igen.
1: Két darab egytengelyes pótkocsi hulló.
0: Egytengelyes pótkocsi, igen.
1: Két jó állapotban lévő Vogelnot 3-as eke.
0: 3-as eke, igen, Vogelnot.
1: Kapálógépek.
0: Igen.
1: 15 darab fűnyíró javításra várva. Ennyi lenne, köszönöm szépen.
0: Igen.
1: A telefonszám
0: igen.
1: 0620
0: 20-as
1: 982 57 23 és Vas megye.
0: És Vas megyében. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm. További szép
0: minden
1: napot.
0: Jót önnek is. Szép napot kívánok. Tehát Vas megyében eladó alufelnire szerelt nyári gumi, a mérete 185 per 65 R15-ös, 400-as osztású. Ezen kívül eladó kettő darab egytengelyes pótkocsi, egy Vogelnot 3-as eke, aztán kapálógépek és 15 darab fűnyírót is árulnak, a telefonszám pedig 00 36 20 982 57 23.

Gábor Jánházán eladó egy 126 négyzetméteres ingatlan, részben felújított téglaépület, amihez tartozik furtkút, nagy udvar és egy 130 négyzetméteres melléképület. A telefonszám 00-36-30-986-20-73. Rédicsen pedig eladó egy 85 négyzetméteres téglaépítésű családi ház, háromszobás, közel 2000 négyzetméteres telekkel, melléképületekkel, garázssal, gyümölcsössel, saját kuttal. A telefonszámok 00-36-30-644-07-20 vagy 00-36-70-942-06-10.

Ez volt a délelőtti apró hirdetés rovatunk. Ma még tudnak hirdetni délután a szokott időpontban, 2:45 után. Egyébként hirdetéseiket folyamatosan küldhetik e-mailben, vagy akár messenger üzenetben is. Az imént elhangzott hirdetéseket pedig vissza tudják keresni honlapunkon. Honlap címünk is változatlan, www.mmr.si. Választák a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol most a Néhai Bárány nevű formáció fog zenélni, de jön Demi Lovato, Horváth Tomi, 10 órakor pedig pontban friss hírek Oleti Zsuzsannától.

Én visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

0: MMR.
1: A mi rádiónk.
2: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
3: Az e-heti aktuális vendége Alois Glavacz, Moravskoye-Toplice község polgármestere. Szó lesz a község tavalyi gazdálkodásáról, az idei beruházásokról, a turizmus helyzetéről és a demográfiai kihívásokról. Érintjük a lakhatás kérdését, a határon átnyúló együttműködéseket és a jövő terveit is. Tartsanak velünk szerdán 11 óra után. A műsort aznap 17 órakor megismételjük.

0: Látom, neked is jó a kedved.
1: Há, hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
0: Hát vége, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
1: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
0: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bár.
2: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
1: Aztán ki fogott muzsikálni?
0: Muzsikányadó a szoszét fog.
1: Na hát.
0: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
1: Na majd én főzök neked ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
0: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
1: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás főzőverseny.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén országgyűlés mai rendkívüli ülésén a képviselőket tájékoztatják Nataša Pirc-Muszár köztársasági elnök azon döntéséről, hogy a parlamentbe bejutott pártok vezetőivel folytatott első konzultációt követően nem nevez meg kormányfőjelöltet. Az államfő kifejtette, a képviselőcsoportokkal folytatott egyeztetések alapján megállapította, nincs olyan párt, amely a választásokon többségi támogatottságot szerzett, ezért egyelőre nem kíván miniszterelnök jelöltet megbízni egy kisebbségi kormány vezetésével. Május 5-én kedden kezdődik a végzős középiskolások általános érettségi vizsgai időszaka. A megmérettetés első részére, az anyanyelvi esszére 7251 diák jelentkezett. Az esszét anyanyelvükön szlovénul, olaszul vagy magyarul írják. A magyar anyanyelvi diákok értekező vagy elemző értékelő dolgozatot írnak Szabó Magda Katalin utca és Drágó Jancsár Mai éjjel láttam őt című művei alapján az Ember a háború szorításában címmel. Az írásbeli vizsga második részére, amely egyben érettségi vizsgának is minősül, május 29-én kerül sor. A diákok május 30-án tesznek angol vizsgát, június 6-án pedig matematika vizsgát. Az idegen nyelvek írásbeli vizsgáira június 9-én, 11-én és 17-én kerül sor. Június 1-e és 18-a között pedig a választható tantárgyak írásbeli vizsgáit tartják. A szóbeli vizsgákra június 10-e és 23-a között kerül sor. Az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy egy új kiberbiztonsági szabályozás keretében zárják ki a kínai Huawei és az ZTE eszközeit a távközlési hálózatokból. A magas kockázatúnak minősített beszállítókat célzó lépés Magyarországot is érzékenyen érintheti. A Huawei alaptalannak és diszkriminatívnak tartja az uniós felszólítást, ezért jogi lépéseket fontolgat, tudta meg a Portfólió. Legalább két ember meghalt és két másik súlyosan megsérült, amikor hétfőn egy autó a tömegbe hajtott a kelet-németországi Lipcse belvárosában, jelentette a helyi MDR műsorszolgáltató a rendőrségre hivatkozva. A járművet és a sofőrt nem sokkal később elfogták. A tettes letartóztatásakor pszichés rendellenességeket mutatott. Tavaly 219 embert ítéltek el az orosz bíróságok hazaárulás címén, közölte a TASZ orosz állami hírügynökség az orosz legfelsőbb bíróság adataira hivatkozva. Ezen felül 14 személyt ítéltek el 2025-ben kétkedés miatt, 29-et pedig külföldi állammal, nemzetközi vagy külföldi szervezettel való olyan együttműködés címén, amely támogatta őket Oroszország biztonsága elleni tevékenységükben. A hazaárulásért elítéltek többségére, 156 főre, a bíróságok 10-től 15 évig terjedő szabadságvesztést szabtak ki, 31-re 10-től 20 évet, 29-re pedig 5-től 10 évet. Ezen kívül a bíróságok 78 elítéltre halmazati büntetésként összesen 19 millió rubel összegű pénzbírságot róttak ki. A kémkedésért elítélt külföldiekre a leggyakrabb esetben 10-15 év szabadságvesztést szabtak ki. Sport. Egyszerűsített eljárásban magyar állampolgár lett a Ferencváros télen igazolt védője, a válogatott tagja azonban jelen állás szerint még jó ideig nem lehet Mariano Gomez. A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint sem a Ferencváros, sem az eljáró szervek nem kérték a véleményét és a támogatását a honosítási eljárásban. Más téma, hogy az elnökség korábbi határozata alapján utóbbit valószínűleg nem is kaphatta volna meg az ügy. A kérdés inkább az, ha a felnőtt válogatott 2031-ig nem lehet Gomez, vajon mi az a fontos nemzeti érdek, amire hivatkozva az argentin labdarúgó honosítását megsegíthette a leköszönő fideszes apparátus?
1: Időjárás.
2: A keleti ország részben még több órás napsütésre van ma kilátás, ugyanakkor a nyugati tájak felett fokozatosan beborul az ég, és egyre több felé ered el az eső. A délnyugati irányú szél több felé megélénkül. Kora délután 16-20 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, a naposabb keleti vidékeken 23 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Jutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
1: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Nézd az élet jó oldalát, énekelte Solt és Rezső, és akkor nézzük az élet jó oldalát, hát gyönyörűen süt a nap, tényleg kék az ég, és itt lendván 21 fokot mutatnak a hőmérők, bár erőteljesen fújdogál a szél, úgyhogy hőérzetben ez nem biztos, hogy 21 fokot eredményez, de ettől függetlenül szép időnk van, és ebbe a szép délelőttbe még belefér egy radicsgigi, aztán hamarosan már a horizont kezdődik, a műsor szerkesztője Botka Ágnes.

Jó napot kívánok! A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ adatbázisából idézve. A Pannon világ színésze, vagy ahogy magát nevezi, színes paraszt ő. Eugén Cár, vagyis Cár Jenő. Dobronakon született, 1944-ben, jómódú paraszti családban. Hogyan kanyarodott el az útja a színművészet irányába, azt már több könyvében is megírta, versbe szedve, vagy prózába öntve. Minden bizonnyal a falusi színi előadások igézték meg a gyereket, akiben ott lappangott az élet dolgainak árnyaltabb értelmezésének igénye. A Ljubljanai Színművészeti Akadémia elvégzését követően Mariborba szerződött, majd onnan 12 év után immár Preseren Alapítvány díjjal Ljubljanába ment. Több mint 30 évvel ezelőtt született meg az önéletrajzi elemekkel dúsított Poredos János története, amellyel talán 300-nál is többször lépett színpadra. A halál, az elmúlás foglalkoztatja a Störki Umirajo, a gólyák is elpusztulnak, és a Srecsen za umret, Halálosan boldog című filmben is. A Lendvai Könyvtárban a könyv éjszakáján Eugén Cárral ennél a témánál kezdtük meg a beszélgetést.

0: Van be persze, mert a szerelem az mindig optimizmus, akár olyan is nem. Igen, szóval hát én is jobban úgy vettem, mikor az első olvasásban Mikó adta, úgy, szóval mikor megkért, hogy, vagy nem megkért, hát örültem neki, hogy Ingves választott ki a rendező. Én nekem is úgy tetszik, de hogyha megnézed, hányan mondták, hogy az én apám is ilyen. Hogy egy kicsit makas, meg látta, hogy nincs benne az az erő, ami hajtotta az egész életébe, nem? Aztán meghat neki a felesége, most maga van, aztán nem hallgassa meg senki, vagy szóval mind én meséltem ezt, hogy én az unokáimnak is inkább leírom, mert nincs is nekik időig meghallgatni, viszik a zongorára, viszik a nem tudom hová, viszik az otbolykára, úgyhogy hogy lezuhanyozza magát, már mindjárt megy másikra. Hát aztán azért leírtam, így remélem, hogy lehet, hogy majd elolvassák. Hát most hogyha elolvassa, nem érez, ez még nem tudja ezt biztos úgy venni, hogy ez meg van írva, de remélem, hogy még majd ott lesz neki, mert mind a szállának küldtem egy könyvet, vagy szóval adtam egy könyvet, aztán remélem, hogy majd valamelyik elolvassa, azt akkor lehet, hogy majd azt mondta, mert lehet, hogy ő is az unokájának majd elolvassa, hogy az öregapám ezt írta, nem is olyan rossz talán. Én nem szeretek írni, hogyha azt nem érzem 100%-osan meg. Szóval azért mikor drámát írtam, mindig nehez volt, mert ott mindig konfliktusnak lenni. Mert muszáj neki konfliktusnak lenni, mert akkor nézőnek nem kristály tisztán tudja, hogy kive tart. Vagy pedig semleges egyikke se tart. Vagy szóval akkor másképp lehet, mert minden igazságnak van hány oldala.
1: Szeret az emberek közelében lenni, az élet közelében, tehát hogy, mert ebből mindig merítette a karakterekhez ezeket a tapasztalatokat, amiket aztán fölépített a színpadon, ahogyan mondta, 130 szerepet említett, de hogyha a rádiós, televíziós szerepeket is hozzátesszük, akkor itt 200 ilyen szerep is volt. És hogy nagyon fontos az, hogy az életben az emberek között mozogjon is, hogy merítsen ezekhez a karakterekhez.
0: Hova kezdem, hogy a cár vezeték nép hogy kerül Dobronakra? Ez Mária Terézia időben, vagy kicsit később, a 19. század elején lehet, akkor jött Goricskubu, egy cár nevezetű, aki jött egy magyar családhoz, Dobronakra, tanulni magyar nyelvet, a állami nyelvet. Aztán beleszeretett az én öreganyámba, mind a kettő beleszerettek egymásba, aztán ott maradott. Ezért lettem én most, nem tudom hány száz év múlva, maradtam cárna. Már ez is akkor már az is tudta, hogy akarod, hogy valamit elérsz, vagy hát akárhogyan is a nyelvit, az ország nyelvet kell tudni. Na hát aztán azért adtak már engemet is, mert Dobronakon akkor volt, 51-ben mentem első osztályba Dobronakon, aztán akkor volt magyar nyelvi iskola, vagy osztály még szlovén nyelvű. Inkább szlovén adtak már azért, mert az ország nyelve akkor szlovén volt. Nem? Ezt is mutassa, hogy azt is megkérdezi, hogy az embernek hogyha nehéz is közben, de bele kell nyugodni ebbe, mert tudjuk, hogy az élet csak egy, meg tudjuk, hogy az élet, most mikor 82 éves leszek lassan, aztán már tudom, hogy mit jelent minden nap, amikor hallgattam a madarakat, amikor a napkeltibe milyen szépen koncerteztek. Nem létezik. Ezt itt hagyni nem olyan könnyű, hogy csak úgy zárójelben mondom.
1: Sokat foglalkoztatja az embert az, hogy egy bizonyos kor után mindenféleképpen az, hogy az életünk az véget ér valahol, valamiféleképpen, de ez talán arra serkenti, hogy azokat a napokat, amikor még itt vagyunk, azt minél inkább kihasználjuk. És nekem az az érzésem, hogy ön nagyon pontosan tudja, mi mindent kell csinálni. Rengeteget ír, rengeteget olvas, és verseket is, novellákat, néhány szót akkor ezekről a könyvekről.
0: Én nem is tudom, ez hogyan jutott, vagy szóval hogyan mentem neki, ennek, hogy valami belső érzése mondta, hogy itt még itt még lehet valamit keresni. Szóval megtaláltam valamit, úgy mondom jobban. Nem kerestem, megtaláltam a könyv akkor. Aztán először nem is gondoltam, hogy erő. Mondjuk ezt a Porédusról, amit sokat beszéltem, Porédus Jánosról, sokat beszéltem, ez úgy volt, hogy mikor, vagy 90-ben, igen, nem tudom hány színész, összehívtak, aztán minden területről legyen egy 4-5 perces összeállítás, igen. Na aztán én nekem ez volt 5 perc, azt nagyon fogadták. Aztán ez ma hajtott biztos tovább, aztán az eleje meg a vége ugyanez volt, amit most, ami mindig is volt, aztán belül meg sok történik, vagy szóval milyen egy ember életben annyi minden történik, sok is, meg rossz is, szóval úgyhogy sokat bele lehet tenni ilyenben. Hát aztán én sokat pásztoroztam is, az egy volt egy Gyura bácsi, akkor 80 éves volt. Most, hogyha mondom, hogy 80 éves volt, akkor mindig el is mondtam, hogy már 80, én most 82 évesen beszélek, mert nem is érzem magamat. De egy Gyura bácsi az olyan beszédű volt, aztán mindenki mondta, te a Gyura bácsinak elhiszed vagy nem, de jó beszél. Na, hát aztán hát a színház is így keletkezett. Először mesít valaki, akkor megmondták, hát nem hallunk, akkor felállott a hordúra, megfordította, azok most hallottak, így volt az első színpad. Az első színpad egy hordón volt. Na. Hát aztán az a Gyura bácsi is, az is lehetett volna. Szóval azt akarom mondani, hogy szerettem nagyon hallgatni, jobban, mint beszélni. Mint hogy ezt, amit hallottam, ezt akkor a színpadon, a szerepekben bírtam akármivel is. Szóval sokan úgy mondták, honnét veszed ezeket a hangokat, szóval ezeket az érzéseket, hogy honnan, hogy szóval játszottam negatívat is, hogy nem is beszélek erről. Hogy már megrázott, még elolvastam. Akkor még, mikor dolgoztam rajta, akkor még örvendeztem, hogy milyen hangokat hallok, hogy mi le a nézőknek ezt a figurát, hogyan meg lehet mutatni, vagy szóval lehet játszani ezt. Mert minden emberben azt mondják, van pozitív is, negatív is. Aztán negatív az, hogyha pozitív ember, akkor nagyon mélyen van, aztán, hogyha kikaparod magadba, akkor azt mondják, hogy...
1: Erről a kötetről, amiben 9 ilyen elbeszélés van, és ennek a címe is nagyon érdekes, nem én akarom mondani, majd ön mondja.
0: Igen, hát úgy, mint az előbb említettem, őröztem sokat, azt ottan pásztor voltam, aztán a szivárvány sokszor megjelent. Aztán élvezet volt azt nézni, az a öt színbű van, igen, aztán hát, hogy melyik szín, egyik, hogy sok buza lesz, egyik, hogy a piros, hogy bor lesz, a zöld, hogy lesz az állatoknak növény. Szóval minden színre volt. Akkor a pásztorok mondták, az idén nem baj, nagyon erős volt a sárga, lesz buza. Hát ez csak a mondás volt, de hát ez mindig benne volt az embernek. Aztán akkor hát, körülbelül miről is beszélsz mindig, aztán ilyen ő is beszél. Aztán ez, meg a, mint az élet, nem? Olyan rassan jön föl, akkor még szépen megy el, aztán szép lenne, hogyha nem lenne ilyen világ, mint milyen van, vagy hát háborúk nem lennének. Milyen szép lehetne az élet, nem? De úgy látszik, hogy valakinek mindig kell valami háborúféle, ilyen nagyon a háború ellen, amikor a nagypapám szokta mondani, hogy mondjuk mondtam neki, hogy mesélj a háborúról, első világháború, azt mondja, arról mesélek, hogy egy mellettem egy katona keresi a maga saját vérébe az ellövött lábát. Ingvet ez egészen sokkírozott, úgyhogy még most is, még emlékszem most is rá, hogy hogyan mondta ezt, nem?
1: Szerepel még a színpadon?
0: Nem. Ez úgy volt, hogy először még nagyon hívtak, aztán akkor mikor fiatal színész van, akkor mindig ott vagy a telefonon, hogy bár csak hívnának. Most, mikor idősebb vagy, akkor még, már nem nagyon sokat kell tanulnod, mert nem megy úgy a fejedbe. Aztán most még félsz a telefontól, mert nem szabad olyan, nem játszok én, nem akarok dolgozni, meg úgy nem lehet. Azt meg kell szépen mondani, hogy nem megy a fejembe, meg úgy, hogy, mert az a izgulás, meg minden, szépen úgy nyugodtan akarsz élni. Azért mondom, hogy elipsz. Nagyon szerettem, mikor hívtak, nagyon-nagyon. Most még nem szeretem, hogyha hívnak azért, mert szégyellem magamat, hogy lemondani, mert a színész nem szeret lemondani a szakkérni, akkor elve dolgozok jobban. Ilyen valamit írok, meg ő nagyon szeretem az unokámiakat, azokat vigyázom, hordom a sportra, vagy a sportra, vagy a zenire, meg hát mit, szóval...
1: Egyébként így azért követi, hogy a színház milyen irányba alakul, milyen színdarabokat játszanak, hogyan teljesítenek a fiatalok, milyen rendezők rendeznek színdarabokat.
0: Az ilyen színház, vagy a városi színházban minden bemutatóra hívnak. Ott van az ötödik sorban mindig az első-második szék, mert az első szék azért, mert hosszú a lábam hozzá, hogy... Szóval nagyon szépen hívnak, közben elmegyek, mindig nem megyek el, hogyha nem érzem magamat jól. Szóval ezek a fiatal színészek is mindig ilyen, hogy mondjál valamit. Azt. Olyan nehézen mondok, mert tudom, hogy nehéz valamivel beleszólni, mert abban annyi munka volt, két hónap is munka volt, aztán valaki úgy érzi, közben nem sikerül, de hogy valaki tanítonik, azt nem szeretem. Hívtak az akadémiára is. Már nagyon régen, hogy de nem, most délelőtt volt próbám, na aztán délelőtt próbám, este meg előadásom, délután meg az akadémián lett. Nem lehet, az, nagyon nehéz az kibírni.
1: Nagyon szépen elmondta itt a végén, általában így mondogatjuk, de azért nem így élünk, hogy azért vannak más értékek, sokkal fontosabbak, mint a pénz, az anyagi értékek. Én azt gondolom, hogy ez az ön könyveiből, ezekből a történetekből ez kiderül.
0: Igen, de nem, ezért nem mondom, hogy én rosszul értem, vagy szóval nagyon jól értem, de sok világot is láttam, szóval a világban is voltam sokszor. Igen, utaztam sokat, úgyhogy én még vagyok elégedve, de sose, a pénz sose volt, szóval sose elégedett ki, hogy abbe, hogy a pénz az, de hogyha másképp veszek, pénz is kell, másképp nem mehet sehol. Meg a korog a gyomor is, hogyha nincsen. Azt is megértem, de mit jelentett, mikor valami jó előadásom volt, valami jó nézőtér volt, vagy az többet ilyet, még nem tudom mi, nem. Abban nem cserélnék meg sose. Mivel élvezett azt, mikor jössz a színházba, aztán jól érezte magát a nép, hogy te is bent volt ebbe, hogy te is hozzátettél valamit ezhez, hogy ezek jó érzik magukat. Igen.
1: Eugen Czárral, a Szlovén Drámaművészek Szövetsége 2013-ban életműdíjjal kitüntetett nyugalmazott színművészével beszélgettünk. A műsor hangtechnikusa Lebár Teodor volt, szerkesztette és vezette Botka Ágnes. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

Gájár Bálint és Szőke Nikoletta és a közös dal, Így nem szerettem még. Mindjárt folytatjuk majd Charlie-val, de előtte nézzük, hogy milyen program lehetőségek várják önöket a következő napokban. Mit adhat nekünk a Kortárs Irodalom címmel a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke szervez irodalmi előadást ezzel a címmel, és erre a rendezvényre mindenki érdeklődőt szeretettel várnak május 8-án pénteken délután 2 órakor az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola előadó termébe. A vendég pedig dr. Bedecs László, irodalmár, kritikus, jelenleg a Szófiai Okridi Szent Kelemen Tudomány Egyetem vendégoktatója. Több irodalmi témájú kötet, számos tanulmány és kritika szerzője. Emellett lesz nemzetközi babgulyás főzőverseny Radamosban május 9-én délután 1 órakor startol el hivatalosan a program. Természetesen főzőversennyel, kulturális programokkal, szórakoztató estel, és a gyerekeket külön kis gyereksarok várja majd, tehát mindenki kedvére lesz a rendezőség. Május 10-e, vasárnap 13 és 17 óra között második alkalommal szerveznek vásárt a Barátságparknál. Ugye az első vásár rendkívül sikeresen tudott megvalósulni, és úgy gondolták a szervezők, hogy ezúttal is bevonják a helyi árusokat, alkotókat, és persze a látogatókat, hogy erre a második találkozóra minél többen jöjjenek el a határ mindkét oldaláról. Gazdag lesz a kínálat, helyi termékekből, házi finomságokból lesznek gasztronómiai különlegességek, kézműves és művészeti alkotások, és természetesen bemutatkoznak az egyesületek is. Lesznek gyermekfoglalkozások, a helyszín pedig a Heti és Barátság Park, ugye Zsitkóc és Bödeháza határán. A belépés ingyenes, és ami még plusz, hogy délután 1 órától közlekedik a turista vonat Zsitkóc és a Barátság Park között, délután 2 órakor lesz pedig egy kulturális összeállítás is. A szervezők Bödeháza község önkormányzata, környezeti és idegenforgalmi intézet Dobronakról mindenkit szeretettel várnak, no meg a Mesés Hetés Egyesület is. Maradunk még a hétvégénél, kulináris délelőtt lesz május 10-én vasárnap, reggel 8 órától a Pártosfalvi új tűzoltó otthonnál. Ide is mindenkit szeretettel várnak, rengeteg fajta étel készül, és minden, ami erre a vidékre, térségre jellemző, az megkóstolható, és természetesen kipróbálható lesz ezen a kulináris délelőttön Pártosfalván vasárnap. Hogyha egy picit előbbre tekintünk, mindjárt majd egy túra lehetőséget is mondok, de közben elugrunk egyet Letenyére. Május 10-én vasárnap este 7 órakor Letenyén érkezik a Classic Love, ugyanis a Letenyei Szent Háromság templomba beköltözik az orgona muzsika Rákász Gergely világhírű orgonista segítségével, aki Vivaldi-tól Bachig, Debussyig mindent játszik, nagyon változatos muzsikák lesz, erő és alázat, mélység és magasság, mindezt látványkoncert formában, lenyűgöző művészi grafikákkal kiegészítve a zenét, hiszen a koncert Vivaldihoz hasonlóan nem csak kiszolgálni, de formálni is igyekszik a közízlés, tehát Rákász Gergely a Letenyei Szent Háromság templomban ad nagyon jó kis orgonakoncertet most vasárnap 19 órakor. És időben szólunk, május 23-án, ugye ez egy szombati nap lesz, idén már 11. alkalommal lesz Pince Hodos gyalogtúra, vagy éppen Hodos Pince, ugye minden évben váltják. Idén most éppen Hodosról, a vasútállomásról indulnak reggel 6 órakor. Az útvonal Kapornak, Domonkosva, Szerdahely, Pártosfalva, Csekefa, Bakónakitó, Dobronak, Zsitkóc, Kálmaháza, Göntérháza, Hosszúfalú, Lendva, Csente, Völgyifalú, és természetesen a cél Pince, és várhatóan este 7 órára érkezik meg a csapat.

Hát nyilván, akik az egész útvonalat végiggyalogolják, jól el fognak fáradni, de ennek mégiscsak a csapatépítés, az összefogás lenne az ereje, hogy a magyar lakta településeket egyrészt összekösse, és minél többen megismerjék egymást egy-egy ilyen túra során. Tehát idén, május 23-án Hodos Pince 11. gyalogtúra, ahova mindenkit szeretettel várnak. És mi is várjuk Önöket itt a folytatásban, most éppen Charlie Slágerével.

0: ez a világ.
1: Hát a dalból kiderült, kettőből így lett a fél, Charlie énekelt most. Éppen 4 perccel vagyunk, most 10:45 után. Eller Junior érkezik, Dua Lipa, hamarosan 11 órakor pedig várja önöket a friss hírekkel, Oleti Zsuzsanna, és mivel kedd van, és a hónap első kedje, május 5-e, így hamarosan a 11 órai hírek után jelentkezik a Kertész Válaszol, a műsor házigazdája Jobbágy Klára, és ezúttal is az állandó szaktanácsadó érkezik, Salamon János, úgyhogy bátran forduljanak hozzá bizalommal, kérdéseikkel. A műsor ideje alatt hívhatóak vagyunk 575-17-18 és 575-17-19, és valóban azért érkezik, hogy önöknek segítsen, tehát kertészkedéshez hasznos tanácsok első kézből a szakembertől 11 óra után. Maradjanak velünk!

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az eheti aktuális vendége Alois Glavacz, Moravskoye-Toplice község polgármestere. Szó lesz a község tavalyi gazdálkodásáról, az idei beruházásokról, a turizmus helyzetéről és a demográfiai kihívásokról. Érintjük a lakhatás kérdését, a határon átnyúló együttműködéseket és a jövő terveit is. Tartsanak velünk szerdán 11 óra után. A műsort aznap 17 órakor megismételjük.
2: Ilyen. Yeah.

0: A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádióban. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Portorosban ma nyitja meg kapuit a 28. szlovén turisztikai vásár. A hazai idegenforgalom évente megrendezésre kerülő legnagyobb üzleti eseményén több mint 160 szlovén turisztikai szolgáltató találkozik majd, mintegy 30 országból érkező több mint 150 külföldi utazás szervezővel és utazási irodával. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a leghatározottabban elítéli, hogy a hétfőn lezajlott magyar érettségi feladatsorát összeállító testület Vas Albert személyében egy olyan szerzőt emelt az érettségi rangjára, aki erre a megtiszteltetésre a közéleti szerepvállalásai és politikai nézetei miatt teljes mértékben méltatlan, írták közleményükben. Kifejtették. Vas Albert egész életében büszkén hangoztatta antiszemita nézeteit, sőt egy művében patkányként ábrázolta a zsidóságot. A Mazsi hisz szerint, ha ezekkel a tényekkel a magyar érettségit összeállító szakemberek nem voltak tisztában, az éppen úgy elítélendő, mint az, ha erről esetleg tudtak, de mindezek ismeretében emeltek be egy Vas Alberttel kapcsolatos kérdést az érettségi feladatok közé. A Mazsi hisz bízik benne, ez a nyilas nézeteket valló szerző utoljára szerepelt magyar érettségin. Reméljük, a következő évek kormányzati kultúrpolitikája nem várja el a magyar fiatalságtól, hogy Vas Albert életéből és műveiből is felkészüljön nagy, meghatározó középiskolai megmérettetésére. Az Európai Bizottság szerdán mutatja be első szegényellenes stratégiáját, amelyben arra kéri a tagállamokat, hogy hatékonyabban használják fel a szegénység felszámolására már rendelkezésre álló uniós forrásokat. A dokumentumot az Európai Bizottság a gyermekszegénységre, a lakhatási kirekesztésre és a fogyatékossággal élők jogaira vonatkozó javaslatokkal együtt terjeszti elő. A következő több éves uniós költségvetés tervezete mintegy 100 milliárd eurót irányoz elő szociálpolitikai célokra. Ez az összeg a kétszerese a korábbi Európai Szociális Alap Plusz keretében elérhető forrásoknak. A fő problémát azt jelenti, hogy a tagállamok eddig sem használták ki kellőképpen a rendelkezésükre álló pénzügyi kereteket. Az Európai Unió 2021-ben tűzte ki célul, hogy 2030-ig legalább 15 millióval csökkenti a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett emberek számát. Ezen felül 2050-re a szegénység teljes felszámolását irányozták elő, de a stratégiai tervezete mellé csatolt friss adatok szerint 2025-re mindössze 3,4 milliós csökkenést sikerült elérni. Jelenleg az unió népességének 20,9%-a van kitéve szegénységi kockázatnak, ami alig mutat érdemi javulást a 2019-ben mért 21,1%-os arányhoz képest. Az orosz hadsereg 11 ballisztikus rakétával, valamint 164 csapásmérő és álca drónnal támadott ukrajnai célpontokat kedre viradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek. Poltava megyében egy gázellátó létesítményt ért találatban, az eddigi adatok szerint 4 ember meghalt és több mint 30-an megsebesültek, jelentették katonai és helyhatósági források. A támadás következtében egy ipari üzem és a vasúti infrastruktúra is megrongálódott, valamint közel 3500 fogyasztó maradt gázellátás nélkül. Sport. Ennél izgalmasabban nem is zárulhatna a labdarúgó NB1 2025-26-os szezonja Magyarországon. Az utolsó fordulóban dől el ugyanis, hogy a címvédő Ferencváros vagy a trónkövetelő Győr nyeri-e az aranyérmet. Az NB1 33. fordulójában a jelenleg listavezető Győr a látszólag teljesen motiválatlan Kisvárda otthonába látogat, Még a Fradi az Üllői úton fogadja a bronzéremre egyre kisebb esélyekkel aspiráló zalaegerszegi ZT-et.
2: Időjárás.
1: A keleti ország részben még több órás napsütésre van ma kilátás, ugyanakkor a nyugati tájak felett fokozatosan beborul az ég, és egyre több felé ered el az eső. A délnyugati irányú szél több felé megélénkül. Kora délután 16-20 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, a naposabb keleti vidékeken 23 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Székünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
0: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.

0: Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Ahogy hallották, az elkövetkezendő percekben önök itt a Muravidéki Magyar Rádióban a Kertész Válaszol című adásunkat hallják. Kertészünk, Salamon János pedig, ahogy kell, itt van a stúdióban, és várja, hogy milyen kérdésekkel fogják őt, mondjuk úgy, hogy bombázni a kedves hallgatók a mai adásban, hiszen műsor élőadás, így önöknek is lehetőségük van betelefonálni és kérdezni. Hogy ezt meg tudják tenni, gyorsan el is mondom a két telefonszámot, ami az adás ideje alatt él, ezek pedig az 575-1718 és az 575-1719-es számok. Ha pedig Magyarországról hívnának, akkor ne feledjék tárcsázni még a 00386-2-es számokat is, és persze türelmesen várni, hogy bekerülhessenek az adásba. Kedves János, köszöntöm a stúdióba! Az idei tavasz bővelkedett meglepetésekben. Mind a márciusi, mind az áprilisi időjárás igencsak változatos volt, kaptunk benne meleget, hideget, havat, szaharai homokot, csapadékot minden formában, vizesben és jegesben, hirtelen lezúdulót és csendeset is, csak éppen nem eleget. És most itt vagyunk május elején, erről a hónapról pedig azt tartják, hogy kertészkedés szempontjából egy igencsak meghatározó és mozgalmas hónap. Sok minden kín lehet már a kis kertben, a szép idő miatt sokszor elcsábulunk és sietünk mindent kitenni a kertbe. A szeszélyes időjárás miatt azonban talán mégsem volt olyan nagy butaság eleinknek arra kitételére figyelni, amikor azt mondták, hogy meg kell várni, hogy az időjárás stabillá váljon, és akkor kell kiültetni a melegkedvelő növényeket, hiszen napközben nagyon szép meleg van, de azért reggelente még nem annyira stabil az idő, a reggelek még néha igencsak hidegek tudnak lenni. Kanyarodjunk vissza néhány nappal ezelőttre, az elmúlt két hétben azért volt egy-két hidegebb hajnalunk. Ez mennyire nyomta rá a bélyegét a növényekre, gyümölcsfáinkra, virágzó gyümölcsfáinkra?
2: Igen, hát sajnos az ország egyes részein elég kemény fagyok voltak, tehát ilyen mínusz 3-4 fokok, amik sajnos a gyümölcsfáink nagy része már a virágzás végén van, vagy teljesen elvirágoztak, de ha egy kajszit nézünk, akkor szinte már vannak olyan fajták, amik zöldió nagyságúak. Sajnos ezek már ezt a hőmérsékletet már nem bírják ki. Ez már 100%-os fagykárt szenved. Ha megnézzük az alföldi régiót, Báskiskun megyét és környékét, a szőlőket vesszük számba, ott 100%-os fagykár, a teljes állomány elfagyott. Mi még azt mondom, ez a dunántúli régió, ez azért megúszta a egyes részei a fagyot, azért itt is a völgybe, ami mélyebb fekvésű területek megállt a hideg levegő, ott azért mínusz 2-3 fok is volt látható. A legelső jelek, amik láthatók, hogyha már dió elfagy. Tehát ha a dió elfagy, akkor már rendesen volt fagy.
1: Uh-huh. Nálunk azon a reggelen mínusz 1 fok volt, a kivin nagyon-nagyon látható ennek a
2: igen,
1: nyoma.
2: Igen, sajnos a kivi az kifejezetten érzékeny, azért az egy melegkedvelő növény, zsenge szövete van, azért ott megint 100%-os fagykár is történhetett. Elég nagy problémák vannak most ez a tavaszi fagyokkal minden évben. Most, ha megnézzük azt az időszakot, az elmúlt évekhez később hosszabb, vagy később jött ez a fagy, azért április közepén szokott, most inkább kitolódott ez a fagyos időszak.
1: De ha minden igaz, van egy kedves hallgató, aki kérdezni szeretne a kertészünktől. Halló, jó napot kívánok!
3: Halló, jó napot kívánok, Szabóné Márta vagyok a Hótról. Hát én nekem is ilyen gondjaim vannak, és a kedves Jánosnak a tanácsát szeretném kérni. Mondhatom?
1: Igen, mondja.
3: Igen. A babérom ki lett tüketve körülbelül 4 éve, gyönyörű volt, hát most több mint 10 éves, és tiszta szárazon elfagyott, egy ága maradt legalul, mert olyan bokorra volt megcsinálva. Hát aztán mit tetszik tanácsolni, hogy még hajt ki, vagy csak az egy szál?
2: Ebbe vagyok én is, ugyanebbe a cipőbe jártam, nekem is volt egy 10 éves, 2 méter magas, alul a törzs átmérője az olyan 2 ökölnyi volt, teljesen elfagyott nekem is az a legerszegen ez a babérom, és nagy szerencsém volt, hogy a földhöz közeli, kifűrészeltük az egészet, és a földhöz közeli részeken nagyon szépen elkezdett kihajtani. Én azt tanácsolom első körben, hogy ami tényleg nagyon száraz, és nincs benne élet...
3: csak az egy alja, ahogy...
2: Célszerű addig visszavágni, és akkor talajról, a talaj közeli rejtett rügyek, amik nem látszódnak, azokban még van remény, hogy kihajtson.
3: Aha, nagyon kedves, köszönöm. Na most akkor gránátalma, füge, ezek mind olyan, hogy megvannak fásúva, elvannak.
2: Uh-huh. A gránátalma az nem is hajt semennyire.
3: A akkor. Tőről.
2: Akkor azt is célszerű ugyanígy, ameddig elfagyott, visszavágni. Sajnos igen. A füge az ugyanebben a cipőben van, azt is, amennyire látható, ahol elkezd hajtani, odáig visszavágni. A füge azért egy viszonylag, ha idősebb tőről van szó, meg egy bokornak volt nevelve, nagyon jó meg tud újulni. Tehát 1 év alatt majdnem visszahozza, nem hozza vissza azt a méretet, meg mondom, egy nagyobb növény, de 1-2 év alatt ugyanúgy termő bokor lesz belőle.
3: Na most még kedvesen, és még egy citromfa. Az enyémnek csak a tetája fagyott meg egy kicsit, azt levágtuk, és gyönyörűen hajt kezd virágozni. De itt a szomszédban, itten meg úgy jártak, hogy a pincébe tartották az összes levelét, meg azt mondják, hogy virág volt. Mondtam, hát virágból nem lett, mert méhek ugye nem járták. Úgyhogy abból lesz valami, ha visszavágnák.
2: Hát az, hogy a levelét ledobta, attól még nem biztos, hogy vissza kell metszeni. Ha él maga, ha megvágják ha egy-egy ágat, ágvéget, ha belül látható, hogy szép, egészséges és nem szárad, vagy ha megtörik, nem pattanik, hanem rugalmas, akkor az még ki fog hajtani. Ha már látható, hogy a külső felület, a kérge kezd összeszáradni, akkor sajnos azt is ugyanúgy vissza kell metszeni az egészséges, ami még épp szövetekig. Hogy pincében hát volt, ott nem biztos, hogy akkor nem fagyott el, inkább többnyire az, hogy nem kapott semmi fényt, és ezáltal...
3: Egyszer öntözték meg abba.
2: Hát, akkor meg lehet az is ám probléma ilyen esetben, hogy kiszárad. Tehát a legrosszabb az, ha hagyjuk kiszáradni egy citrust, és utána megöntözzük jó alapos vízzel, a gyökere ki tud rohadni, főleg, hogyha nincs lomb, mert ha nincs lomb, akkor nem is tudja felvenni a vizet.
3: Hát akkor az persze, igaza van. Hát ezekre szerettem volna tanácsot kapni, hát meg is kaptam. Nagyon szépen köszönöm.
2: Mi is
1: köszönjük a kérdését. De hát azért az idei évben bebizonyosodott az, hogy a mediterrán növények mégse a mi éghajlatunkra valók, mert azért éveken keresztül enyhe teleink voltak, de azért az idei télen volt egy időszak, amikor azért jó -10 fölött voltak, és akárhogy is vesszük, azok a növények, amik kint azoknak a növényeknek, amiknek kin kellett telelniük, azok nem szeretik ezt a hideget.
2: Igen, igen, ez nagyon látványos volt, és ez egy, most azért ez egy nagy tanúság volt szerintem mindenkinek, hogy ne legyünk azért annyira bátrak. Lehet hozni be új növényeket, és lehet velük kísérletezni, de amikor kapunk egy ilyen, tényleg egy ilyen -10 foknál hidegebbet, és akkor egy hétig, 2 hétig tart, megnézzük a leanderjeinknek szerintem 95%-a a kiültetetteknek is teljesen elfagytak, olyan szinten elfagytak, hogy tőről se fognak megújulni.
1: Még talán sokszor abban az esetben is, hogyha voltak némileg takarva.
2: Így van, némileg a takarva, és ott főleg ezek a nemesítettebb változatok, ezek a teltvirágúak, ezek azért jóval kényesebbek, nekünk is voltak kiragva, lesüllyesztett cserébe leanderjeink, mi se gondoltuk, hogy ilyen kemény telünk lesz, oda lett az egész állomány.
1: Én még Dénes bácsitól kaptam anno egy rozmaringot éveken keresztül. Első pár évben az ember egy kicsit pátyolgatta, utána gyönyörűen telelt. Azt lehet mondani, hogy fácskává volt nevelve, jó 10 centis átmérője volt most már.
2: És teljesen.
1: Tőről, hál' Istennek tőről valahonnét kihajtott, és az a hó alatt volt a kis fiatal, az megmaradt, az öreg az... ki kellett fűrészelni.
2: Igen, sajnos nekem is volt egy tőem, 5-6 éves biztos lehetett, majdnem 2 négyzetméteres tőről beszéltünk, és teljesen olyan szinten elfogyott, hogy nem is fog kihajtani.
1: Tehát az idő megcsinálta magáét, és van egy telefonáló. Halló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Magdus vagyok, Lendvárok, Lárikám, és én egy kérdéssel fordulnék a mérnök úrhoz, mégpedig kiültettem a paprikát és a paradicsomot, nagyon szép, saját palántom volt, és azt szeretném kérdezni, én ebbe a fátyolfóliába letakartam, hogyha ezt meddig kell rajt tartani, és hogyha ez tényleg ebbe a szeles időbe talán egy kicsit segít, hogy nem vagy még az uborkának.
2: Igen, ez a fátyolfóliás takarás nagyon jó, főleg ha a palántok nem voltak edzve a külső időjáráshoz, akkor nagyon jó védi maga a széltől is, meg a hidegtől is. Azért arra ügyelni kell, hogy ez a fátyolfólia 2-3 fokot tud emelni, és azért a napon, most ilyen időben azért egy talaj közeli állapot is már ilyen 20 fokot biztos visszaver, hogy nehogy túl meleg legyen, szóval érdemes azért napközben szellőztetni.
4: Aktuális, és gondolom, hát egy kis macera volt benne, igen, ezt mindent leigyenítettem, és hát mondom, megpróbálom, megkérdem, hogy nappal netán kitakarjam, este még takarjam.
2: Igen, célszerű napközben, mikor már jobb idő van, egy kicsit kitakarni, és akkor igazából nem is este, hanem egy kicsit előbb már célszerű letakarni, hogy a talajból kisugárzó meleget is már meg tudja fogni és még azzal is nagyon sokat lehet segíteni, hogy ez a fátyolfóliát, ha rá van ragva, egy gyenge vízpermettel megpermetteni, az is egy védő réteget ad, hogy a víz olyan rajta lévő.
4: Ezeket a üveget raktam rá, úgyhogy nincs teljesen a földön.
2: Az nagyon jó, hogy nem a növényre nem nyomódik rá, meg hozzá, mert a széltől még így is lehet elég nagy kár, hogy a maga hozzáérő.
4: Akkor mindenképpen akkor nappal agy is, vagy hát ki nyitom és este.
2: Így van, célszerű.
4: Nagyon szépen köszönöm a kedvességét, további szép napot kívánok mindenkinek.
1: Önnek is.
2: Viszont kívánok.
4: Klárikám, minden
1: viszont hallásra. Tehát a napközbeni melegek, én úgy hiszem, hogy már mindannyiunkat bátorrá tettek, és azért, ahogy hallottuk, tehát paprika, paradicsom kikerül a szabad földbe is, de még azért lehetnek hideg reggelek. Hogyan tudjuk fölismerni, hogy rossz hideg hatás érte ezeket a palántákat? Tehát miből tudunk rájönni, hogy baj van? És mit tudunk olyankor a palántáknak csinálni? Tehát mivel tudjuk segíteni, hogy ezt a hideg hatást azért valahogy, mert ilyenkor, amikor már kiültetjük, nem tudunk befutni vele a házba. Tehát hogyan tudjuk egy kicsit védeni, segíteni
2: Igen,
1: a növényeket?
2: Ilyenkor már tényleg nem lehet, ezért is mondtam, hogy lényeges, hogy edzett palánta legyen. Tehát, hogy ne a szobából egyből kirakjuk a hidegbe, vagy kirakjuk egyből a tűzőnapra, mert láthatóan a levelek megégnek, elkezdenek beszáradni. Ha a hideg hatására a növények növekedése megáll, a levelek a fonáki rész felé kicsit kanalasodnak, nem olyan szép, kiterült leveleik vannak. Amit lehet csinálni, amit az előző betelefonálás csinált, hogy egy fátyolfóliás takarással estére letakarni azért mégis, hogy a talajból felszálló meleget meg tudjuk fogni. A szeles idő, tehát a legnagyobb gond, ha szeles időnk van inkább a palánt, tehát nagyon könnyen el tudja törni, főleg ha mondjuk sok nitrogént kapott. Nagyon jó ilyen esetben az öntözésre is figyelni, hogy mikor öntözünk, tehát inkább a délelőtti időszakban, hogy estére felszáradjon, lehet használni olyan biostimulátorokat is, ami a szöveteket erősíti, elég sokfélét lehet kapni, célszerű gyökeresedést egy kicsit serkenteni, hogy minél előbb megkapaszkodjon a növény, mert már a talajba megkapaszkodik, fel tudja a tápanyagot venni, akkor sokkal edzettebb lesz a növény is.
1: És bent fóliába is inkább a reggeli időszakba öntözzünk?
2: Igen, célszerű inkább a reggeli délelőtti időszakból, hogy estére azért a levelek, főleg egy fóliából, azért sokkal melegebb van, párásabb körülmény vannak, gombás betegségeknek kedvezhet ez kifejezetten.
1: De napközben meg nem túl sok pára termelődik ilyen esetben?
2: De szerencsére napközben tudunk annyit szellőztetni, hogy maga a fóliasátor kiszellőzzön estére, hogy ne csapódjon le vissza az a vízmennyiség. Az esti öntözés az inkább majd a nyári időszakban, de ott is a reggeli azért valamennyivel jobb, mert főleg aki nem tud olyan állod vízzel, vagy hát hideg vízzel tud öntözni.
1: És ha már a gyökérről volt szó, egy saláta ágyásról mondta az egyik kolléganő, hogy nem tudja, hogy mi történik, a saláták nagyon szépek, és valami egyik éjszakáról nappalra elrágja. De nem pocok, valami apróbb, valami a talajba.
2: Hát ezek lehetnek akár egy pajornak is a kártétele, hogy elrágja egy-egy tövet, mert pocoknál azt nagyon jó észre lehet venni, de akár, sőt, ha megnézzük, hogy nincs megfelelő mennyiségű víz a talajban, hangyák is nagyon keresik magát a növényeket, és azért a saláta egy lédus, ilyenkor például egy reteknés nagyon könnyen meg lehet látni, hogy már a hangyák elkezdik megtámadni.
1: Ahogy mutatta, egy kicsit így a gyökérrész, külső része ilyen bebarnult, rágott volt. Tehát azt a hangyák tudják úgy elpusztítani?
2: Olyan szinten nem tudják, de azért, mert egy nagyobb hangyavoly, vagy egy jó, de azt azért látványos,
1: de azt meg látni, lehet.
2: Én azt mondom, hogy a talajban lévő pajorok akár tehették ezt vele. Azért így nagy láthatatlanban nagyon nehéz megállapítani, célszerű lenne egy tövet kivenni, és akkor úgy megnézni, hogy...
1: És akkor kicsit körülötte körülnézni, tehát
2: van,
1: a pajor nem tud olyan gyorsan elmenni.
2: Így van, hogy meg vannak-e járatok mondjuk a talajba abban részben, ezeket célszerű ilyenkor megnézni.
1: Május nem csak arról közismert, hogy minden zöldül, virágzik, fejlődik, hanem arról is, hogy nem csak a növényeink, hanem az ellenségeik, a kártevők is felélednek és támadásba indulnak. Választás, hogy vegyi vagy biomódszerrel lépünk fel ellenük, hát ezt mindenki maga dönti el. Ön kertészként mindig a legerősebb vegyszerhez nyúl, a legbiztosabbhoz?
2: Nem biztos, hogy a legbiztosabb, a legerősebb növényvédőszer. Én azt mondom, hogy inkább egy ilyen integrált növényvédelemmel foglalkozzunk.
1: Ez mit jelent?
2: A teljesen vegyszerest azt ma már nagyjából, nem azt mondom, hogy el lehet felejteni, de azért, ha megnézzük, hogy a hatóanyagunk mennyivel kevesebb van, azért bele kell látni azt, hogy a biológiai növényvédelemben is nagyon jó hatóanyagok vannak, amit fel lehet használni. Nagyon jó be lehet építeni egy konvencionális vegyszeres növényvédelembe. Egy integrált azt, hogy igenis az előrejelzéseket figyelni, hogy egy ragacsos lapot kirakni. Amikor látható, hogy mondjuk egy sárga rapra a levéltetvek elkezdtek szállni, akkor már tudunk időzíteni, tudjuk, hogy mit kell figyelni, a növényeinket figyelni, és akkor nem biztos, hogy egyből a legerősebb felszívódóval kell rámenni, hanem lehet, hogy egy egyszerű káliszappanos permetezés is meg tudjuk védeni a növényeinket, vagy egy nagyon jó hatással van ez a nymfának, ez a nemolaj, ami amúgy egy mély hatású, mert az elbújt kártevőket is meg elpusztítja, felszívódik a növénybe is.
1: Sárga alapokról volt szó. Cseresznyére szoktuk leghamarébb kirakni, mikor?
2: A cseresznyénél igazából a cseresznye légy elleni védekezésnél van jelentősége. Nagyjából ez az érés kezdete előtt ki lehet rakni, de mondjuk, ha már most virágzás, semmiképpen se virágzó kultúrában ne rakjunk ki sárga lapokat. Tehát ez a legveszélyesebb a beporzóinkra. Mert beleragadnak, ők is rámennek a sárga színre. Ha ilyenkor mondjuk kirakjuk már a sárga lapokat, akkor már a levéltetveket előjelezni tudjuk. Azért a cseresznyének a friss hajtását kifejezetten szeretik.
1: És a ragacsos öveket mikor rakjuk föl a fák törzsére?
2: Ezeket a hernyófogó öveket, ezeket már tavasszal célszerű felrakni minél előbb, mert hogy amik a talajban mondjuk kikelő hernyók, amik a fára így felmásznának, azokat meg tudjuk belőle fogni, sőt, a hangyákat is meg tudjuk ezáltal, mivel a hangyák nagyon könnyen a levéltetveket tovább viszik, mivel a hangyák ezeknek a méz harmatát fogyasszák, amit a levéltetvek előállítanak.
1: És szilvafa, már ott vannak rajta, ahogy hallottam, az apró termések. Mindegyiket megfúrta az... Aha, van telefon, akkor inkább halljuk a kedves kérdezőt, és majd innét folytatjuk. Halló, jó napot kívánok!
5: Kérdeződnék a mérnök úrtól, hogy kétszer is ültettem cseresznyefát ősszel, annak a rendje és módja szerint előírásszerűen. Tavasszal gyönyörűen hajtott, kilevelesedett, nyár közepére elszáradott, rendszeresen volt öntözve, mégis ezt történt vele. Pár méter távolságra szedtem egyiket a másiktól, de mind a kettő ugyanúgy elpusztult.
2: Mind a kettő ugyanabból a lerakatból, vagy faiskolából volt?
5: Igen, ugyanabból a lerakatból.
2: Fajtára ugyanazok voltak, vagy két különböző fajta volt?
5: Nem, ugyanaz volt. Én azt kértem, hogy később érő legyen a korai fagyveszély miatt. Ugye, hogy a fagyok egész később elhúzódnak, hogy későbbi termés legyen.
2: És mekkora hajtás növekedése volt abban az időszakban, mondjuk ezeknek a fáknak a levelei, azok abban az időszakban, amíg éltek, szép zöldek voltak, vagy...
5: Gyönyörű szépen ki volt zöldelve. Uh-huh. Nagyon szép volt. Tehát, és akkor egy napra a másra elkezdett száradni,
2: maga a csemetét utána kiszedte, és ha félbevágta mondjuk a gyökérnyaki résznél, ott hogy nézett ki?
5: Nem bántottam.
2: Nem. Ezt célszerű ilyenkor megcsinálni, megnézni, mert itt több mint valószínű, hogy egy valami gyökéren keresztül, a talajon keresztül valami gomba megtámadhat. Ez majdnem olyan betegségről van szó, mind a kajsziknál van ez a gutaütésszerű, ami egy ilyen komplex betegség, szóval a talajban lévő többféle gomba támadhatta meg.
5: Most akkor én ezt a talajra fogjam, vagy onnét ne vásároljak többet. Egy ilyen meszek.
2: Az igazság, hogy erre olyant nem tudok mondani, nem tudjuk bebizonyítani, hogy a termelőnél volt fertőző, mert ha szép csemete is volt, szép gyökérzettel volt, akkor nem lehetett ilyen probléma.
5: Megmondom őszintén, nem voltam nagyon elégedett a gyökérzettel.
2: Akkor meg ilyenkor nem célszerű a csemetét megvenni. Én ezt őre bízom, hogy attól a termelőtől vásárol, vagy nem. Közelben volt a talajban mondjuk egy korábban kipusztult valami csonthéjas?
5: Nem.
2: Nem, semmi. Akkor egy viszonylag szűz terület volt.
5: Igen, igen. Valamikor lugos szőlő volt, de már nagyon-nagyon régóta nem volt. Uh-huh. Bárba aztán nem volt semmi. Tehát gyepes terület volt.
2: Igen, hát akkor több, mint valószínű, hogy a talajon keresztül felfertőződött abba az időszakban, mert a rendszeresen öntözve volt, normálisan el volt ültetve, akkor ilyen probléma nem lehet, hogy a két fa tönkre menjen egyszerre.
5: Azért jövő, illetve most az észre megpróbálom megint.
2: Célszerű, annyit lehet csinálni, hogy azért egy ilyen talajfertőtlenítő készítménnyel, ami gombák ellen is jó, ez a Trifender Pro nevezetű, ezzel beöntözni, vagy be magát a csemetét beáztatni egy kicsit, és akkor ott igazából ez a kiszorítja a
5: káros.
2: Így van, célszerű egy ilyen talajfertőtlenítőt, egy ilyen gombák ellen használni.
5: Köszönöm szépen a tanácsát. Minden jót.
2: Viszonthallásra.
1: Nincs kérdező. Tehát akkor ilyen esetben, amikor ilyen történik, akkor azért tényleg mindig fogjuk a kést, és kicsit jobban nézzünk bele a növénybe?
2: Igen. Ilyenkor célszerű, ha mondjuk egyszerre megy tönkre a növény, nem az, hogy mondjuk egy ág kezd el száradni, mert akkor rá lehetne fogni, hogy mondjuk egy moníliás hajtásfertőzés volt, de amikor egyszerre megy tönkre a növény, és hogy jó fejlődött, és nyár közepén megy tönkre, akkor célszerű kiásni, megnézni magát a talajt is, hogy hogy ott mi lehetett, milyen, mert lehet, hogy már olyan talajban lévő gombák, hogy már látszott a telep mondjuk. És akkor szépen a gyökerét félbevágni, ha mondjuk el volt barnulva, megnézni, hogy az oltás helyénél nincs-e probléma, hogy mondjuk ott fertőződhetett meg, nem volt mondjuk kompatibilis, olyan szinten is lerúgta, vagy maga a nemes rész betegedett meg.
1: És ha minden igaz, van még egy kérdezőnk. Halló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
1: Tessék!
6: Gizi vagyok, és azt szeretném kérdezni a mérnököktől, nekem van hibiszkuszom, mikor lehet az átültetni?
2: Ez a szobai hibiszkuszról van szó, vagy a kerti, a cserjéről?
6: Nem, ez szobai hibiszkusz.
2: A szobaiakat nyugodtan most célszerű ilyenkor átültetni tavasszal, ha van rá lehetőség, mert most ők is azért sokkal jobban elkezdenek fejlődni, minél jobban be tud gyökeresedni a nyár folyamán. Hogy...
6: Hát most egy éves lesz, nem? És most ami ágóhoz, az mind húzza a virágokat.
2: Igen. Ilyenkor azért célszerű megnézni, hogy mondjuk nem biztos, hogy át kell ültetni a növényt magát, mert ha a cseréből kiemelve még nincs teljesen átszőve a gyökér, vagy a termesztő közeg gyökérrel, akkor még lehet, hogy egy évet kibír. Virágzásban azért általában nem nagyon szoktuk a növényeket átültetni, mert ha a gyökér megsérül, akkor a virágokat lerúghatja. Inkább egy kicsit megvárni, hogy virágozzon el, és akkor utána átültetni.
6: Azért, mert egy szobában van, és van neki nap, meg világos, vagy de szépen hozza a virágokat.
2: Akkor célszerű egy kicsit később átültetni, én azt javaslom, mikor már ugye nagy a virágzásnak, mondjuk végig fog virágozni, de ugye a tömeges virágzás megvárni.
6: Jó, nagyon szépen köszönöm.
1: Viszonthallásra. Tehát virágzó növényhez azért ilyenkor ne nyúljunk, de általában a zöld levelű szobai növényeket pedig azért legjobb ennél korábban ilyenkor átültetni.
2: Így van célszerű ilyenkor átültetni őket, hogy ők is azért most már több a fény, jobb idő van, jobban elkezdenek növekedni.
1: És azért vigyázni arra, hogy ablak mellett azért nagyon erős a napsütés.
2: Így van, ilyenkor szoktak jönni a problémák, hogy a függönyt elhúzzák, hogy a fénybe menjen, vagy jobban, és meg tudnak égni azért ezek a nagy levelű szobanövényeink ilyen erős UV-sugárzás mellett, ha megnézzük, az ember is kimegy egy délelőtt, és szinte le tud égni olyan erősen, sőt, na most egy üveg felületen még jobban felerősödik.
1: Általában pedig ezek a növények trópusi, szubtrópusi származásúak, és mégis?
2: Igen, igen. Ott azért egy kicsit másabb a klíma, azért párásabb a levegő. Ezeknek elég nagy része azért egy ilyen, tehát azért nagyobb a lombkorona fedettség és alatta vannak, ha megnézzük őket, azért védettebb helyen vannak, szórt fényt kapnak.
1: És akkor az előbb a szilvánál tartottunk, tehát a kérdező azt mondta, hogy fönn vannak az apró kis termések, mindegyiket azonban megfúrta egy kis kukac. Mivel lehet védekezni, vagy már elkésett, vagy mikor kellett volna igen, neki védekezni?
2: Igen, sajnos meg kell nézni, ez a szilvadarázs van több is, de ez a poloskazragú szilvadarázs a fő kártevő. Ha félbevágja a szilvát, és megszokó ilyen poloskazragot kell éreznie, erről kapta a nevét, nagyon könnyen fel lehet ismerni. Itt azt kell tudni, hogy a virágzás végén kell, egy nemzedéke van a rajzásnak, és a virágzás végén kell egy rovarőrös permetezést beiktatni, mikor a virág kehelyre rakják le a petéket, és úgy mennek bele. Nagyon jól lehet ellenük védekezni a fehér lapok felrakásával, összegyűjti, itt a fehér lapot kell használni a cseresznyeléggyel szemben. És akkor ezek a megfúrtak, ha megfigyeljük, a júniusban fognak majd lehullani nagy részt.
1: Ha pedig nem fehér lapot, hanem valami vegyszert akarna használni a kedves hallgató, ilyenkor akkor mit használja?
2: Ugye virágzás végén vagyunk, ahol még a méhek szállnak, ilyenkor a méhkímélő technológia és olyan növényvédőszer kell használni, egy hosszabb hatást tartom, egy mospilánnal történő kezeléssel nagyon jó lehet védekelni, sőt, ezzel akár az első nemzedékét a hamvas szilva levéltetőnek is meg tudjuk fogni, mert az egy kifejezetten, ez egy elég agresszív levéltet a szilvának.
1: És még mindig szilva kérdés. Sodródnak a levelek rajta, de nem levéltetves a kedves kérdező állítása szerint. A levelek úgy néznek ki, tehát hátoldal, hogy tiszta, de mégis ilyen márványos a levele.
2: Igen, tehát ez a márványozottság most nagyon kitűnő, már most lehet látni. Sarkavírus, vírusos maga a csemete. Sajnos ez ellen védekezni nem tud, az egészséges szaporító anyaggal tud, meg olyan fajtákat választani, amik toleránsak inkább a vírus ellen. A legnagyobb gond, hogy itt a szilva levélbolha, ami tovább viszi, meg hát a szívó rágó kártevők ezeket a vírusokat, és

0: nem tud megnőni. A gyümölcsön is ugyanúgy ez a körkölös foltok megjelennek, besüppennek, sőt, ha nagyon fertőzött maga, nagyon fogékony rá a fajta, akkor még a magon is látható ez a körkölös foltok.
1: Tehát ilyen esetben csak a fejsze?
0: Hát így van, vagy a fajta annyira együtt tud vele élni, hogy azért a termése lesz.
1: Aha, tehát ha terem, akkor marad, ha nem terem, akkor megy.
0: Igen, tehát ez ilyen nehéz eldöntés, mert igazából innen azokat a fajtákat, amik új ültetésig tovább fertőzi, nem lehet azért ezt teljesen kiírteni, még nem is tudjuk kiírteni a sarkavírus, mert mondom, a környező mirabolánok és kökények mind vírusosak.
1: És még egy szilvás kérdés, idősebb fa belseje lyukas, tehát az ágak belseje lyukas. Mintha valami végigrágta volna, ilyen 2-3 centis lukról beszéltek.
0: Hát itt több probléma is lehet, attól függ, hogy mennyire idős maga a fáról van szó. De azért a farontó lepkéknek nagyon sok kártétele van, főleg ha erdő közeli a terület. Én mondjuk fiatal csemetében, vagy fiatal ültetésben láttam olyant, hogy szépnek tűnt az oldfány, megfogtam, és a kezemben maradt az oldfány, mert konkrétan a hüvelykújnyi vastagságú törzsét teljesen végig rágta. Meg kell figyelni, hogy vannak-e járatok benne, és akkor ezeket a járatokba, ha bele tudnak egy dróttal piszkálni, hogy eltávolítsák magát a kártevőt, vagy akár egy rovarölős beinjektálást is lehet akár csinálni.
1: Az hogy kell?
0: Hát meg kell csinálni maga a rovarölőszer, mint a permeteznénk, egy kicsit erősebben, és akkor, ha mondjuk az ág nem olyan vastag, akkor injekciós tűvel ezeket bele lehet juttatni.
1: Visszatérő kérdés barack tafrinás megbetegedésével kapcsolatban. A főnök úr kérdése, a nektarinja van. Volt egy darab rezes lemosó permetezése, de valószínűleg talán rossz időben elvégezve, mert másfél hetente újra és újra megjelennek a piros fodros levelek, pedig folyamatosan leszedegeti, ugyanazt nem mondta, hogy mivel, és vegyszeres védekezést is csinál. Tehát egyáltalán van olyan vegyszer a kezünkben, ami a réz kihagyása után meg tudja fogni a tafrinát?
0: Ha már megfertőződött maga a fiatal levél kezdemény, hajtás kezdemény, akkor már nem tudjuk megfogni magát a tafrinát, ezért is a nagy barackosok akár egy lemosó permetezéssel 2-3-szor is rezes permetezést alkalmaznak, és már mikor megjelenik a kis levél kezdemény, a SCORE nevezetű készítményt a réz mellé hozzá lehet rakni, nagyon jó meg lehet vele fogni a tafrinát, de a rezes lemosó permetezés mind a tavaszi, mind az őszi lényeges, nagy lévmennyiséggel, mert ezek a kérgen, a törzsön, a veszőkön nagyon könnyen át tudnak telelni, és korán, tehát ilyen már 4 Celsius fokos hőmérsékletnél is meg tudják fertőzni a rügyeket, a rügypikkei, amikor felpattan.
1: Vegyszeres permetezés mellett van biológiai védekezés is tafrina ellen?
0: Vannak készítmények, amiket próbálnak használni, tehát most ez a réz vegyszernek is, meg nem is vegyszernek tekintenénk, mert a biológiai növényvédelme lehet alkalmazni, de van egy például egy Scudo nevezetű készítmény, ami egy felszívódó réz, igazából egy réz lomtrágyának mondanám, amiben lett még aminósavak is vannak, ezekkel jó tapasztalatok vannak, akkor a különböző ilyen tejsavó készítmények, amik olyan pH-t csinálnak maga a növény felületén, amikor nem tudnak felszaporodni a gombák. Nagyobb termelők is azt látom, hogy egyre jobban próbálják ki ezeket. Azért nagyon van rá igény, hogy a vegyszermentes, szermaradékmentes termelés felé tolódunk el rendesen.
1: Azt szokták mondani, hogy a biokertben a legfontosabb növényvédelem a megelőzés. Fontos, hogy megelőzzük a betegségeket, a kártevők előfordulását. Ennek egyik legszelidebb módszere a növénytársítás. Most itt vannak a melegkedvelő növényeknek a kiültetésének az ideje, tehát paprika, paradicsom, uborka, tökfélék.

0: szomszédi viszony, melyik növény mivel van jó szomszédba, és mire kell ügyelni?
1: Igen, ezek érdekes dolgok, ezek a jó szomszédi viszony, meg nem. Én személy szerint ebben ilyen szinten nem hiszek. Azért, ha megnézzük például, hogy azt mondják, hogy a hagymát meg a sárgarépát együtt ültetve nem támadja meg a sárgarépát, a sárgarépa légy meg nyinyás, ugyanúgy megtámadja.
0: Szóval akkor nem ismeri ezt a jó szomszédi viszonyt.
1: Én nem nagyon vagyok ennek a híve. Lehet, igazából itt a társításoknál arra kell ügyelni, hogy a növény, a két különböző vagy több együtt ültetett növény azért ne legyenek egymásnak konkurenciái, ne legyenek hasonló kártevői, kórokozói, akkor már nagyon sokat segítettük, és amikor egy kertbe több helyre ültetünk, mindent nem egy sorba, egy ágyásba, mindent, akkor azért kisebb esélyünk van, hogy ha egy hirtelen fertőzést kapunk, vagy egy kártevő, hogy az egész állományunk megsemmisül és megbetegszik.
0: Ja, kérdés. Egy kérdező szerint sárgulni kezdett a fokhagyma. Mondhatni, egyik éjszakáról a reggelre besárgultak a levelek. Mi történhetett? Szárazság, betegség?
1: Szárazság. Tehát nagyrészt, ha megnézzük, ha a csapadék mennyiségről beszélnénk, épp egy adatot láttam, hogy az elmúlt 4 hónapban nagyjából ez a 90 és 100 milliméter csapadék esett a környéken. Egy termelővel beszéltem, és megkérdeztem, hogy hát tavaly év, meg idei évhez képest mennyi a különbség a csapadékban. Tavaly évben olyan nagyjából 172 milliméter csapadék volt a 4 hónap alatt, az idei évben olyan 122. Tehát 50 milliméterrel minimum kevesebb csapadékunk van. Úgyhogy a tavalyi év se volt egy csapadékos, és hát a fokhagymának, főleg a őszi fokhagymáról van szó, most ebben az időszakban, amikor már a fokhagyma fejek, a gerezdek kezdenének kialakulni, most kell a nagy mennyiségű víz, és ilyenkor kell neki a nitrogén tartalmú műtrágya vagy lomtrágyát adni. Érdemes ilyen esetben, ha elkezd sárgulni, azért egy komplex lomtrágyával gyorsan be lehet avatkozni, gombaölőt is célszerű adni, mert azért nagyon fogékony a fokhagyma, az már nem az a növényünk, amit régen teljesen bióba lehetett termelni.
0: És talán még egy kérdésbe fér az időnkbe. Most van az ideje, ugyebár a háznak az ablakainak a feldíszítésére. Nagyon jól tudjuk, hogy az elmúlt nyarak mennyire melegek voltak. Vannak-e olyan szárazságtűrő növényeink, amik valóban balkonládába valók?
1: Ez egy érdekes kérdés. Azért akkora nagy szortiment nem lett, és nem bővültek az egynyári fajták használata. Én azt mondom, hogy inkább arra törekedjünk, hogy egy ládában ne túl sok növényt ültessünk, minél nagyobb ládát használjunk, hogy megfelelő mennyiségű ültetőközeg legyen. A láda színe is nagyban fontos, hogy mondjuk ne egy fekete ládát használjunk, hanem egy ilyen terrakottaszerűt, vagy akár egy fehérebb ládát, ezzel sokkal többet tudunk tenni a növényért, és hogy egy jó közeget használjunk, ami mondjuk megtartja a nedvességet, de mondjuk sok csapadékot kapna, ha olyan helyen van, akkor ki tud rajta a víz folyni.
0: Hát kedves hallgatóink, fölpillantva az órára, műsoridőnk végéhez közeledünk, ezért kertészünknek megköszönöm a közreműködést, a válaszokat. Megköszönöm az önök közreműködését is, mert az elmúlt adásokban nagyon kevés kérdés érkezett. Ne feledjék, a jövő hónap első keddjén szintén jelentkezünk, és várjuk az önök kérdéseit itt a Kertész Válaszol című adásunkba. Addig is a viszonthallásra!

ki vagyok én? Csak egy hang az éjszakában, valami füstös félhomályban, ez kevés nekem.

Önök se adják fel, sőt, ha lehet, akkor tartsanak ki mellettünk a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatva a mai napon is. Hát gyönyörű idő van kint, igaz, hogy fújdogál a szél, de azt gondolom, hogy május 5-én a plusz fok, ami 20 fok fölé megy, az mind ajándék, és hát nagyon kellemes, akár 25 fok is lehet kora délután, sőt ennél magasabb értékeket is helyenként majd lehet mérni. Donner Tíma várja egyébként önöket ezen a szinte kora nyárias májusi délutánon, a délutáni csapattal együtt. Mi pedig köszönjük szépen az eddigi kitartó figyelmüket, a zenéket Horváth Robi válogatta, a hangtechnikus kolléga Király Tomi volt, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, nevükben köszönöm a műsorvezető Cseresnyi Istvánt, de legyen szép a napjuk, és rádiózzanak az MMR-rel.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseiből Donner Tímmel műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő szemlézik majd a most következő negyed órában. A műsor hangtechnikusa Király Tomislav lesz. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak címszavakban.
2: Ma sürgősségi ülést tart a Szlovénország gyűlés.
1: Anyanyelvi írásbelivel folytatódott ma az idei érettségi vizsga.
2: Portorosban ma nyitja meg kapuit a 28. szlovén turisztikai vásár.
1: A kormányváltás után reális esély nyílhat az euró magyarországi bevezetésére.
2: Ukrajna május 6-ára virradó éjjel tűzszünetet vezet be.
1: 26 ember vesztette életét és 61-en megsérültek, amikor felrobbant egy tűzijátékgyár Kínában. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletek ismertetésére. Tartsanak velünk!

0: A szlovén országgyűlés mai rendkívüli ülésén a képviselőket tájékoztatják Nataša Pirc-Muszár köztársasági elnök azon döntéséről, hogy a parlamentbe bejutott pártok vezetőivel folytatott első konzultációt követően nem nevez meg kormányfőjelöltet.
1: Az államfő kifejtette, a képviselőcsoportokkal folytatott egyeztetések alapján megállapította, nincs olyan párt, amely a választásokon többségi támogatottságot szerzett, ezért egyelőre nem kíván miniszterelnök jelöltet megbízni egy kisebbségi kormány vezetésével.
0: 0 órától emelkedtek a szabályozott üzemanyagárak az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutakon.
1: A 95-ös oktánszámú benzinára 4,8 centtel, literenként 1,68,3 centre emelkedett. A gázolajára 2,6 centtel, 1,73,4 centtel drágult. A fűtőolajé pedig 2,8 centtel, 1,38 centre emelkedett. Az új árak május 11-ig érvényesek.
0: Május 5-én kedden megkezdődött a végzős középiskolások általános érettségi vizsgaidőszaka. A vizsga első részére, az anyanyelvi esszére 7251 diák jelentkezett. Az esszét anyanyelvükön szlovénul, olaszul vagy magyarul írják.
1: A magyart anyanyelvi szinten tanuló diákok értekező vagy elemző értékelő dolgozatot írnak Szabó Magda Katalin utca és Drágo Jáncsár Mai jel láttam ő című művei alapján, az ember a háború szorításában címmel. Az érettségizőket és a felkészítő tanárukat Botka Ágnes keresi fel, részletek a délutáni terepjáróban.
0: Portorosban ma nyitja meg kapuit a 28. szlovén turisztikai vásár.
1: A hazai idegenforgalom évente megrendezésre kerülő legnagyobb üzleti eseményén több mint 160 szlovén turisztikai szolgáltató találkozhat, mintegy 30 országból érkező, több mint 150 külföldi utazásszervezővel és utazási irodával.
0: A 2026-os kormányváltás után reális esély nyílhat az euró magyarországi bevezetésére. Ennek céldátuma 2031 vagy 2032 lehet. A sikeres átálláshoz azonban elengedhetetlen az Európai Központi Bank jóváhagyása, valamint egy példátlanul fegyelmezett, éveken át tartó hiteles gazdaságpolitika, írja a Portfólió.
1: A konkrét tervekről egyelőre annyit tudni, hogy a gazdaságpolitika irányítói 2030-ra teremtenék meg a csatlakozás feltételeit. A jegybank vezetése már vizsgálja az eurozóna előszobáját jelentő ERM2 árfolyamrendszerhez való csatlakozás lépéseit. Ennek köszönhetően a döntéshozók hamarosan határozhatnak a folyamat elindításáról.
0: A május elsőjei fagy nem csak egy 86 éves országos hidegrekordot döntött meg, hanem soha nem látott csapást mért a magyar borászatra. Az alföldi régió több mint 23 ezer hektárnyi szőlőjében a legtöbb helyen 100%-os a fagykár.
1: A pusztítás mértéke területenként is drámai. A bajai borvidék 1800 hektárjából több mint 1500, míg a kunsági borvidék 20 ezer hektárjából 15 ezer hektár fagyott el teljesen vagy szinte teljesen. A magyar szőlő és borágazat éves közvetlen termelési értéke nagyjából 100 milliárd forint. Ebből a mostani természeti csapás minimum 30 milliárd forintos termelés kiesést okoz.
0: A Richter skála szerinti 4,2-es erősségű földrengést mértek kedden hajnalban Kelet-Horvátországban, Esziktől mintegy 30 kilométerre északkeletre a Kopácsi rét térségében, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat.
1: A rengést 2 óra 35 perckor rögzítették a szeizmográfok. Epicentruma a Kopácsi rét területén volt. A földmozgás kiindulási pontja mintegy 13 kilométeres mélységben helyezkedett el. A földmozgás Kelet-Horvátország széles térségében, valamint Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. Az epicentrum mintegy 61 kilométerre kelet-délkeletre volt Pécstől, és 17 kilométerre nyugat-délnyugatra a szerbiai Zombortól.
0: Az EU kereskedelmi biztosa Maroš Šefčovič kedden találkozik amerikai partnerével Jamieson Greer-rel, miután Donald Trump bejelentette, az USA akár 25%-os vámot is kivethet az európai autókra.
1: A G7 országok kereskedelmi miniszterei Párizsban találkoznak. Valószínűleg a csúcs előtt fog leülni egymással az amerikai és az uniós küldöttség, tudta meg a Euronews. A tárgyalás esélyt adhat a feszültség enyhítésére, miután Trump olyan lépéseket helyezett kilátásba, amelyek sértenék a tavaly nyáron a skóciai Turnberryben kötött EU-USA kereskedelmi megállapodást. Ebben Trump és az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen abban állapodtak meg, hogy az amerikai vámok legfeljebb 15%-osak lehetnek az uniós termékekre.
0: Az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy egy új kiberbiztonsági szabályozás keretében zárják ki a kínai Huawei és az ATL Corporation eszközeit a távközlési hálózatokból.
1: A magas kockázatúnak minősített beszállítókat célzó lépés Magyarországot is érzékenyen érinti, mert a Huawei ott működteti ugyanis azt az európai ellátóközpontot, amely 40 országot szolgál ki vállalati termékekkel, és mintegy 2000 ember megélhetését biztosít. A Huawei alaptalannak és diszkriminatívnak tartja az uniós felszólítást, ezért jogi lépéseket fontolgat, írja a Portfólió.
0: Legalább két ember meghalt és két másik súlyosan megsérült, amikor hétfőn egy autó a tömegbe hajtott a kelet-németországi Lipcse belvárosában, jelentette a helyi MDR műsor szolgáltató a rendőrségre hivatkozva.
1: A járművet és a sofőrt nem sokkal később elfogták, a tettes letartóztatásakor pszichés rendellenességeket mutatott.
0: Volodymyr Zelenszky hétfő este bejelentette, hogy Ukrajna május 5-éről 6-ára virradó éjjel 0 órától tűzszünetet vezet be, írja az Unión hírügynökség.
1: Az államfő hangsúlyozta, hogy az ukrán fél a tűzszünet ideje alatt tükörelvű magatartást tanúsít, azaz csak akkor és ott folytat harci tevékenységet, ahol és amikor az orosz fél azt kezdeményezi.
0: Az orosz hadsereg 11 ballisztikus rakétával, valamint 164 csapásmérő és álca drónnal támadott ukrajnai célpontokat már a virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek.
1: Poltava megyében egy gázellátó létesítményt ért találat, az eddigi adatok szerint 4 ember meghalt és több mint 30-an megsebesültek, jelentették katonai és helyhatósági források. A támadás következtében egy ipari üzem és a vasúti infrastruktúra is megrongálódott, valamint közel 3500 fogyasztó maradt gázellátás nélkül.
0: A Haaretz izraeli napilap által közzétett jelentés szerint a gázai övezetben még mindig több mint 8000 holttest van a romok alatt, és becslések szerint a romok eltakarítása akár 7 évig is eltarthat.
1: Az ENSZ, a Világbank és az Európai Unió által április 20-án közzétett közös jelentés szerint mintegy 68 millió tonna törmelék vár elszállításra, ennek költsége meghaladja az 1,7 milliárd dollárt, arról nem is beszélve, hogy a munkálatokat nehezíti, hogy a betontömbök alatt mindenfelé holttestek és fel nem robbant bombák vannak.
0: 26 ember vesztette életét és 61-en megsérültek, amikor hétfő délután felrobbant egy tűzijátékgyár a dél-kínai Hunan tartományban, ezt közölte a kínai állami média.
1: A robbanás a Liuyang városában működő Huaseng tűzijáték üzemben történt. A hatóságok a gyár 3 kilométeres körzetéből mindenkit evakuáltak. A mentéshez több mint 1500 kutatómentőt, keresőkutyákat, drónokat és robotokat vetettek be. A romok alól 7 embert sikerült élve kimenteni. A munkálatokat megnehezítette, hogy az üzem területén lévő két lőporraktár is komoly kockázatot jelentett. A rendőrség nyomozást indított a robbanás okának felderítésére, és üzembe vette az üzemfelelős vezetőit.
0: Fegyveres incidens történt hétfő délután Washington egyik legforgalmasabb részén. A lövöldözés a Fehérház közelében álló Washington emlékműnél történt, ahol a beszámolók szerint civil ruhás titkosszolgálati ügynökök járőröztek.
1: A Politico információi alapján az ügynökök egy gyanús férfit azonosítottak, akinél fegyver lehetett, ezért azonnal erősítést hívtak. A helyzet akkor eszkalálódott, amikor az ügynökök megpróbálták feltartóztatni a férfit. A gyanúsított rövid ideig menekült, majd elővette fegyverét és tüzet nyitott a hatóságokra, akik viszonozták a lövéseket és eltalálták. A férfit ezt követően kórházba szállították, állapotáról azonban nem közöltek részleteket.
0: És ez már záróhírünk benne arról, hogy a legfrissebb előrejelzések szerint már májusban elindulhat az El Niño jelenség, ez pedig egyet jelenthet perzselő nyarat.
1: A Meteorológiai Világszervezet április 21-én közzétett globális szezonális éghajlati jelentésében arról számolt be, hogy az El Niño várhatóan május és július között alakul ki. Akkor azt írták, bár az előrejelzés megbízhatósága április után javulni fog, a modellek jelenlegi adatai szerint ez az El Niño erős jelenség lehet. Most viszont a globális szezonális éghajlati előrejelzés gyors felmelegedési tendenciát jósol májusra, júniusra és júliusra. Észak-Amerika déli részén, Közép-Amerikában, a Karib-térségben, Európában és Észak-Afrikában nagy valószínűséggel magasabb hőmérsékletekre kell számítani. A legutóbbi El Niño időszak 2023 májusától 2024 márciusáig tartott, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 2024 a valaha volt legmelegebb év volt a Földön.
2: Sport.
0: Németország lesz a szlovén férfi asztali tenisz válogatott ellenfele a londoni csapatvilágbajnokság első fordulójában. A német csapat a második csoport harmadik helyén végzett, a mérkőzésre kedden 20 óra 30 perces kezdettel kerül sor. A magyar női vízilabda válogatott 14-9-es vereséget szenvedett a világbajnok görög csapattól a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-től 8. helyért zajló rájátszásának első fordulójában hétfőn. A magyar csapat kedden a japánokkal, szerdán az ausztrálokkal csap össze. Túl sok pénzt kér a FIFA, lemaradhat a futball VB-ről a világ két legnépesebb országa. Elképzelhető ugyanis, hogy a világ két legnépesebb országában, Indiában és Kínában nem közvetítik a június 11-én kezdődő labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit. A Reuters hírügynökség információi szerint a Nemzetközi Szövetség az idei és a 2030-as VB Indiára vonatkozó jogait 100 millió dollárért szeretné értékesíteni. Kínára vonatkozóan szintén nincs még szerződése a Nemzetközi Szövetségnek, ami azért is meglepő, mert a legutóbbi 2022-es világbajnokságot éppen a távol-keleti országban követték a legnagyobb figyelemmel, a közösségi oldalakon és a digitális platformokon. 4 éve a világszintű televíziós nézettség 17,7%-át adta Kína és 2,9%-át India.
1: Időjárás. A keleti ország részben még több órás napsütésre van kilátás, ugyanakkor a nyugati tájak felett fokozatosan beborul az ég és egyre több felé ered el az eső, a délnyugati irányú szél több felé megélénkül, kora délután 16-20 fok közötti értékeket mérhetünk, a naposabb keleti vidékeken 23 fok várható.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek kedd délelőtti jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást!

Pál Péter felvétele szólt, fél egy a pontos idő és a dalt követően is zenei válogatással folytatódik tovább a Muravidéki Magyar Rádió ma délutáni műsora. Május 5-e van, és számítunk figyelmükre, egészen este 7-ig tart a vezetett műsor, és majd a tartalomról is szólunk, de most jönnek a zenék továbbra is. Horváth Robi válogatásában hallgathatják ezeket a dalokat. A hangtechnikus Bencik István, a műsorvezető Donner Tímea, jönnek a zenék, egy órakor friss információk, számítunk figyelmükre.

0: 17 órakor.
1: Biztos. Biztos?
0: 100%.
2: Eléggé megterhelő ennyit tanulni, viszont már tudom, hogy a véghajrába vagyunk. Így már csak nagyon kevés van hátra. Mindketten nagyon sok tevékenységben, versenyen vettünk részt a kötelező tartalmak mellett. Én mondjuk minden magyar versenyen részt vettem, illetve sokat szerepeltem is, például a március 15-i műsorban.
3: Én sok versenyen szerepeltem, mondjuk a Petőfi Sándor tanulmányi versenyen, és jártam drámaszakkörre.
4: Egyre közelebb a tanév vége. Hogy álltok a különböző tantárgyaknál? Hol jók, és hol gyengébbek az osztályzatok? A jelenlegi állásról Abigail és Ula mesél nektek. Tartsatok velünk!

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az e-heti aktuális vendége Alois Glavacz, Moravské Toplice község polgármestere. Szó lesz a község tavalyi gazdálkodásáról, az idei beruházásokról, a turizmus helyzetéről és a demográfiai kihívásokról. Érintjük a lakhatás kérdését, a határon átnyúló együttműködéseket és a jövő terveit is. Tartsanak velünk szerdán 11 óra után. A műsort aznap 17 órakor megismételjük.

0: Időjárás. Változóan felhős az ég az ország felett. Jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Május 5-e van. Kedd délután 1 óra a pontos idő, friss információkkal folytatjuk tovább. Itt Lendva környékén is egyre több fátyol felhő szűri a napsütést, de így is 24 fokot mutatnak a hőmérők. Muraszombatból 23 fokot jelentenek, Mariborból úgy szintén. Jubjana környékén alig 20 fok van. A Koperi kikötőből 16 fokot jelentettek legutóbb, ott felhősebb az ég, gyenge csapadék is előfordul. A Kredaricán 0 fokot mértek röviddel ezelőtt. Megnövekvő felhőzetre számíthatunk a nap folytatásában, és egyre több felé elered majd az eső, elsősorban először a nyugati tájak felett, aztán majd terjed. Tovább az országban, de vidékünkre nem mutat mára még csapadékot az előrejelzés, viszont megélénkül, megerősödik többfelé a szél dél-délnyugat irányából, úgyhogy erre mindenképpen érdemes odafigyelni. A maximum értékek 25 fok körül alakulnak vidékünkön. Ami Magyarország időjárását illeti, megnövekszik ott is a fátyol felhőzet, többfelé szűrheti ez a napsütés, de számottevő csapadék egyelőre nem várható, legfeljebb késő délután és este alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A déli délnyugati szél napközben megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, folytatódik viszont a nyáriasan meleg idő, jelenleg 23 fok körüli értékeket mérnek Lentiben, Nagykanizsán, Zalaegerszegen és Szombathelyen is, Budapestről legutóbb 26 fokot jelentettek. Innen vidékünkön, vagy ide vidékünkre 25 fokot mutat az előrejelzés. Szerdán a több órás napsütés mellett erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont szórványosan alakulhat ki zápor, akár zivatar is lehet. Reggel 7-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik majd felettünk a felhőzet, és délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki csapadék is, erre számítsunk majd. Pénteken megint csak sok felhő lesz felettünk, elszórtan csapadék is lehet. Ilyen időjárásra készülhetünk a hét folytatásában. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri el a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. Marad a nyáriasan meleg idő, a melegfrontra érzékenyek körében alakulhatnak ki tünetek, migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés vagy mellkasi panaszok. Erősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. A szeles tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A napos idő jó hatással van a közérzetre, de egyre inkább a felhők lesznek túlsúlyban, vigyázzanak magukra.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünk forgalmában nagyobb fennakadásokról nem jelentettek viszont. Baleset miatt akadályozott a forgalom a Steyr autópályán, a Szlovenska-Bistrica északi bejáratnál Maribor irányába. Egy úttestre tévedt kutya miatt akadályozott a forgalom a tengermelléki autópályán Vörtnika és Drágomer között, mindkét irányban érdemes óvatosan vezetni. A Muravidéki autópályán a forgalom Lenárt előtt Lendva irányából, valamint a Turnicsei kereszteződés előtt Muraszombat felé akadályozott egy úttestre lévő tárgy miatt. Helyenként torlódik a forgalom is, jellemzően a tenger mellék felé vagy a főváros irányába. Vidékünkön fennakadásokról nem jelentettek, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Balesetmentes közlekedés, szép napot kívánunk! Kedves hallgatóink, 4 perccel múlt el 1 óra, május 5-e van, kedd délután a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják Lendváról. Számítunk figyelmükre a folytatásban is, jön most némi könnyű zene, 1:45 után pedig a sport összeállítás.

0: asszony! Látom, neked is jó a kedved.
1: Ha hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
0: Hát vége, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
1: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
0: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bár.
2: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
1: Aztán ki fogott muzsikálni?
0: Muzsikálni a duó szoszét fog.
1: Na hát.
0: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
1: Na majd én főzök neked Ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
0: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
1: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgolyás.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Ma este megkapjuk a labdarúgó bajnokok ligája első döntősét. Londonban 21 órakor csap össze az Arsenal és az Atlético Madrid, amelynek kapuját a szlovén válogatott Jan Oblak védi. Az első madridi mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. Az Arsenal továbbra is két trófeáért küzd ebben a szezonban, hiszen a hazai bajnokságban egy mérkőzéssel többet játszva 5 pontos előnnyel vezet a Manchester City előtt. Európában már csak egy győzelemre vannak attól, hogy történetük során másodszor döntőbe kerüljenek a BL-ben. Viktor Gyökeres, aki az odavágón büntetőből hozta előnybe csapatát, a hivatalos sajtótájékoztatón a következőket mondta a mérkőzés előtt.
2: Yeah, I think we are in this position now for a reason.
3: Úgy gondolom, okkal vagyunk most ebben a helyzetben. Az egész szezon során nagyon jól teljesítettünk, de természetesen most, hogy ezek a fontos mérkőzések következnek, jön el az a pont, amikor mindent meg kell tennünk, hogy jól szerepeljünk és átlépjük a célvonalat. Szóval igen, eddig hihetetlen volt, amit elértünk, de most kell igazán teljesítenünk.
1: Nyilatkozta az Arsenal svéd csatára Gyökeres. A másik oldalon az Atlético Madrid az első mérkőzésen nyújtott jó teljesítmény után a negyedik BL döntőjét célozza meg. Eddig mindhárom alkalommal alul maradt. 2014-ben és 2016-ban is a Real Madrid fosztotta meg a trófeától. Az Atlético már hetek óta kizárólag a bajnokok ligájára összpontosít, mivel a hazai bajnokságban messze lemaradva a negyedik helyen áll, de már biztosította helyét a BL következő kiírásában. Jan Oblak nemrég tért vissza a sérüléséből, és az utóbbi 4 mérkőzésből 3-on pályára lépett, köztük a múlt heti Arsenal elleni döntetlennél is. A Valencia elleni szombati találkozót a kispadról nézte végig. Antoine Griezmann jobbik esetben az utolsó előtti BL mérkőzésére készül, hiszen az idény végén távozik az Atléticótól, és az USA-ban az Orlando csapatához igazol az MLS-be. A mai mérkőzés előtt ezt mondta a sajtótájékoztatón.
2: A final partidos de Champions siempre son diferentes, no? Bonito.
4: A bajnokok ligája meccsek mindig mások, különlegesek. Úgy gondolom, ami nekem mindig segített, az az, hogy már gyerekként is ilyen meccseket akartam játszani. Nem vagyok az a típus, aki sokat beszél a fiatalokhoz, inkább példát mutatok. Látják rajtam a lelkesedést, az örömöt és a nagy motivációt a mérkőzés előtt. Aztán a pályán, a játék során, ha van bármi taktikai vagy technikai dolog, amivel segíthetem a csapattársaimat, azt, ahogy mindig, megteszem. Tudni kell, mikor kell lassítani, mikor gyorsítani a játékot, mikor jön el az én pillanatom, és azt jól megoldani. Ebben inkább a társak segítése a szerepem. Például Koke, a csapatkapitány inkább az a típus, aki beszél, motivál, szavakkal nyugtatja a többieket. Én inkább tettekkel mutatom meg.
1: Az angol bajnokságban nagy szívességet tett a listavezető Arsenalnak hétfő este az Everton, amely hazai pályán 3-3-as döntetlent harcolt ki a második helyzet Manchester City ellen. A liverpooli gárda már 3-1-re vezetett, ám először Haaland szépített, majd pedig a hosszabbítás 7. percében Jeremy Doku második góljával a mérkőzésen pontot mentett a vendég Citynek. Az Arsenal egy mérkőzéssel többet játszva 5 pontos előnnyel vezet a tabellán. A másik hétfői mérkőzésen az angol Premier League-ben folytatódott a Chelsea kálváriája. A londoni együttes zsinórban 6. mérkőzését is elveszítette a bajnokságban. A vendég Nottingham Forest 3-1-re nyert Londonban. Az NBA-ben ma hajnalban a San Antonio hazai pályán 102-104-re kikapott a Minnesota-tól a nyugati főcsoport elődöntőjének első mérkőzésén. Keleten a New York megőrizte pálya előnyét és 137-98-ra kiütötte a Philadelphia-t. Texasban szoros meccsen nyertek a vendégek, hiába ért el playoff rekordot blokkokban Victor Wembanyama. A 22 éves francia tripla-duplával zárt, de gyengén dobott. A Timberwolvesnál a sérülésből visszatérő Anthony Edwards 18 ponttal segítette csapatát, különösen a hajrában. A második meccset szerdán rendezik. Keleten a Knicks fölényes győzelmet aratott. Jalen Brunson már az első félidőben 27 pontot szerzett. A New York-i csapat történelmet írt, hiszen a rájátszásban sorozatban háromszor nyert legalább 25 pontos különbséggel. A 76ers nem tudta megszorítani a Knicks-et. A párharc következő mérkőzését szintén szerdán játsszák. Majd pedig Philadelphiában folytatódik a sorozat. Az NHL-ben a Vegas Golden Knights hazai pályán 3-1-re legyőzte az Anaheim Ducks-ot, és ezzel 1-0-ra vezet a nyugati főcsoport elődöntőjében. Keleten a Carolina Hurricanes már 2-0-ra vezet a Philadelphia Flyers ellen, miután hosszabbítás után 3-2-re nyert. A szlovén férfi asztali tenisz válogatott a csoportkör lezárása után ma este Németországgal játszik a londoni csapatvilágbajnokság első fordulójában. A találkozó 8:30-kor kezdődik. A szlovének az ötös csoportban Spanyolország mögött a második helyen végeztek. Németország a kettes csoportban a harmadik helyen zárt. Második helyzetként nem is számíthattunk kedvezőbb sorsolásra, de úgy gondolom, ha mindhárman jól játszunk, meglephetjük a németeket, és bejuthatunk a legjobb 16 közé. Tudjuk, hogy még vannak tartalékaink. Másrészt Németország ellen világbajnokságon játszani különleges dolog, értékelte a sorsolást a szlovén szövetség számára a legjobb szlovén játékos Darko Jorgic.
5: Ampak mislim, da nam lahko uspe ta preboj med 16 najboljših in bom rekel premagati tudi Nemčijo.
1: Ha igazán jó játékot mutatunk, a németek legyőzhetők. Ugyanakkor nagyon erős csapatuk van. Minden poszton minőségi játékosokkal rendelkeznek, ezért nehéz lesz őket felülmúlni. Ennek ellenére pozitívan tekintek a párharcra, tette hozzá a Hrasznyik játékos. A múltban a szlovén és a német asztali teniszezők már többször is találkoztak a legnagyobb tornákon, de eddig mindig a németek nyertek. A sikeresen vett csoportkör után a magyar férfi asztali tenisz csapat ma este a főtábla első fordulójában a Londonban fantasztikus formában érkező svédekkel játszik. Wu Yizhe lett a snooker új világbajnoka, miután a Sheffieldi döntőben 18-17-re legyőzte Sean Murphyt. Az angol játékos 5-5-ször játszott döntőt, de ezekből csak egyszer jött ki győztesként. 2002 óta először játszottak döntő frimet VB fináliban. A mindent eldöntő játékban Murphy kezdett, de csak 8 pontig jutott. A rövid taktikai játékból Wu jött ki jobban, és elkezdte gyűjteni a pontokat. A kínai simán elbírta a nyomást, és egy 85-ös brékkel eldöntötte a csatát. A 22 éves Wu Yizhe először lett világbajnok. Ő a második kínai, aki győzött, és a második legfiatalabb snooker világbajnok. Sorozatban negyedszer született új bajnoka a sportágnak. A bajnok 500 ezer fontot kasszírozott elsőségéért. Az aréna pedig ezzel már búcsúzik. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A műsort Szabó Rudolf szerkesztette. Györkös Korán volt a hangtechnikus. Viszont hallásra szerdán!

Május 5-e van, ma is sok-sok név van a kalendáriumban. Angelo, aztán Angelus, Árvácska, Erna, Ernella, Gotthárd vagy Gotthárd, Györgyike, Iduna, Irén és változatai, Judit és változatai, Kocsárd, Nyék, Pius és Viola is ünnepelhet ma névnapot, de a főnévnapok nem ezek. Györgyi névnap van ma. Ez a női név a György férfi névből keletkezett a 19. században, eredetileg Györgyike formában. Aztán Györgyiként terjedt el. A szlovén naptárban Angel névnap szerepel, a név gyökerei Görögországba vezetnek, ahol a katolicizmus fejlődésének köszönhetően jelent meg, a latin Angelus szóból származik, fordítása angyal vagy hírvivő. Kedves névnaposok, kedves születésnaposok, szívből gratulálunk itt 10 perccel fél kettő után. Jönnek a zenék, születésnaposok, szívből gratulálunk itt 10 perccel fél kettő után. Jönnek a zenék, lesz egy friss zenei ajánlat is még ebben.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és a francia DJ páros érkezik az Offenbach, mégpedig a Mazoué című számukkal, amelyben Julia Crash énekesnő működik közre. A dal a pop és az elektronikus tánczene stílusait ötvözi remekül, és hogy miről szól? Nos, az Offenbach Mazoué című dala alapvetően a vágyakozásról, a valóságból való elvágyódásról és a nosztalgiáról szól. A szöveg egy álomszerű állapotot ír le, ahol az egyén szeretne elszakadni a mindennapok szürkeségétől és a bizonytalan jövőtől. Nosztalgikus, hiszen olyan sorok vannak benne, mint a visszatérő nappali álom, a múlt felé való törekvés, a boldog, gondtalan pillanatok utáni vágyat fejezi ki. A szövegben emellett megjelenik a pígypangos mindennapok valósága, amely a gyönyörű pillanatokat szimbolizálja. A dal egyébként sugall egyfajta érzelmi kötődést is, a közös vágyat arra, hogy valakivel együtt maradjunk ebben az idilli, elszigetelt állapotban, ahelyett, hogy szembenéznénk a távozás idejével. Egy érzelmes dal, ami egyébként összességében pozitív hangvételű, és a belső világunkba való menekülés megnyugtató erejéről szól. Érkezzen most az Offenbach és a Mazoué itt

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Három perc elmúlt el, 1:45 jön még egy kis zene ebben az órában. A következő órát pontban 2-kor majd a hírekkel indítjuk, 2:45 után pedig az apró hirdetésekkel várjuk Önöket, megismételjük a délelőtt érkezetteket, és lehet újabbakat is feladni, tartsanak velünk.

Együtt fogjuk végig táncolni az életet. Kérti meg, hogy mégis mi történt velünk. Hova lett, hova tűnt az az édes életünk. Ó, azok a 60-as évek, ma már csak szép mesék.

hova lett, hova tűnt az az éles életünk. Jöjj hát és hazudd azt, hogy

Hittük, hogy rendbe jönnek majd a dolgaink, s a rég várt új idők fordultak ellenünk. Hova lett, hova tűnt az az édes életünk? Itt állunk csalódottan, s nézünk ostobán. Istenem, hová jutottunk annyi év után?

Jöjj hozzám közel, hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk, és ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk.

0: nincs értelme.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A mai rendkívüli ülésen a parlament tájékoztatást kapott Natasha Pirc-Musar államfő döntéséről, miszerint az első fordulóban nem javasol kormányfőjelöltet. Szerdán kezdődik a miniszterelnök jelölt keresés második fordulója, amelyben az elnök mellett a képviselőcsoportok, vagy legalább 10 képviselő is javasolhatja jelöltjét 14 napon belül. A köztársasági elnök az egyetlen kormányfőjelölt javasló az első fordulóban. Mint kifejtette, a képviselőcsoportokkal folytatott konzultációk után megállapította, hogy senkinek sincs többségi támogatása, és nem kíván jelöltet javasolni kisebbségi kormány vezetésére. A konzultációk után Golob sem kapta meg az új miniszterelnök megválasztásához szükséges szavazatokat. Robert Golob, a Gibányi Svoboda elnöke és a választások relatív győztese közölte, hogy ilyen körülmények között nem tud beleegyezni a mandátum átvételébe, tette hozzá. Klemen Bostjáncsics pénzügyminiszter ma Brüsszelben kijelentette, hogy az egyes minisztériumok és a szlovén egészségbiztosítási intézet által a közkiadások csökkentésére kidolgozott intézkedések nem elegendőek. Így a jelenlegi ügyeket intéző kormány a következő ülésszakokon határozatokat is elfogadhat arról, hogy mit kell még a minisztériumoknak előkészíteniük. Bostjáncsics emlékeztetett arra, hogy április elején, miután tájékoztatást kapott az éves haladásjelentés tervezetéről, amellyel az ország minden évben beszámol az Európai Bizottságnak az uniós szintű költségvetési kötelezettségvállalások teljesítéséről, a kormány utasította a pénzügyi tervek benyújtóit és a ZZZS-t, hogy készítsenek törvényjavaslatokat és egyéb rendeleteket, valamint intézkedéseket az állami költségvetésre gyakorolt pénzügyi következmények csökkentése érdekében. Az Európai Bizottság kifizetései a Next Generation EU helyreállítási programból már meghaladták a 400 milliárd eurót. Németország 4,6 milliárd eurót kapott, többek között digitalizációra, energiahatékonysági felújításokra és hidrogénkutatásra, míg Szlovákia 1,25 milliárd euróhoz jutott oktatási, egészségügyi és megújuló energiafejlesztésekre. Magyarországra nagyon szoros határidő vár, hogy hozzáférjen és elköltse a pénzeket. Magyarország egyelőre csak a Repower EU fejezetből kapott 780 millió euró előleget. Magyar Péter most felálló kormányának célja, hogy a jogállamisági reformok teljesítésével a lehető legtöbb pénzt megmentse az országnak járó 10,4 milliárd eurós keretből. A tagállamoknak augusztusig kell teljesíteniük a fennmaradó mérföldköveket, a végső kifizetési kérelmeket pedig szeptemberig kell benyújtaniuk. Sport. Tadej Pogácsár, az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa továbbra is vezeti a Nemzetközi Kerékpárszövetség UCI rangsorát, azt követően, hogy a múlt héten megnyerte a Tour de Romandie körversenyt. Tadej Pogácsár eddig 11.630 pontot gyűjtött. Gyenge két hónap pihenés után a Tour de France lesz Pogácsár számára a következő megmérettetés.
3: Időjárás.
2: Délután keleten részben napos időre kell számítani, nyugaton azonban borult eses időre van kilátás. Élénk lesz a délnyugati szél, északkeleten megerősödik a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 20 fok között alakul, keleten 24 fokot is mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: Lehullott rakomány miatt akadozik a muravidéki autóút forgalma Lenárt előtt Lendva irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Baleset miatt akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovenska Bistrica Sever előtt Maribor irányában. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma is, Raumbar Komanda és Posztojna között Koper felé, valamint a Kastelec alagút előtt Koper irányában.
1: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
0: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Május 5-e van, kedd délután 4:30 a pontos idő, az apró hirdetés rovat következik. Először a délelőttieket ismétlem, aztán jöhetnek majd újabbak is. Vas megyében eladó alufelnire szerelhető 185/65R15-ös nyári gumi 4x100-as osztással, két darab egytengelyes pótkocsi, kulló, Vogelnot 3-eseke jó állapotban, kapáló és kaszálógépek, valamint 15 darab fűnyíró javításra várva eladók Tád Vas megyében. A telefonszám 0036 20 982 5723-as. Gábor Ján házán, a heti szívében, a szlovén határtól karnyújtásnyira eladó egy részben felújított tégla épület, 126 négyzetméteres. Teljes közművel van ellátva, furtkút van, és egy hatalmas 130 négyzetméteres melléképület is tartozik hozzá. A telefonszám 0036 30 986 20 73-as. Rédicsen eladó egy 85 négyzetméteres téglaépítésű családi ház, 1988 négyzetméteres telek, melléképületekkel, van saját kút, gyümölcsös konyhakert, a tetőcsere 2012-ben volt elvégezve, a villanyvezetékek cseréje pedig 2015-ben. Gázkazános központi fűtés, bojleres melegvíz, központi elhelyezkedés írják. A telefonszámok a következők: 0036 30 644 0720-as, vagy 0036 70 942 0610-es.

Folytatom tovább még a délelőttiekkel. Eladó RK03B kapálógép Zalaegerszegen. A telefonszám 0630 30 291 39 97-es. Lenti környékén eladó 200x130-as utánfutó papírok nélkül. A telefonszám 20-as Magyar Mobil 372 07 85-ös. Javításra szoruló nagybocsonádi kaptárak eladók magaságyásnak is tökéletesek lehetnek. A telefonszám 30-as Magyar Mobil 433 1731-es. Aztán eladó egy újszerű női kerékpár. A telefonszám 0063070 932 7475-ös. Vasúti talpfát keresnek, hogyha valakinek van. A következő számon várják a hívásokat: 051-236-298-as, és eladó ketteseke és hármaseke, darabja 60 ezer forintért, és eladó 2x7 leveles, 180 centi munkaszélességű függesztett tárcsa, ezt 160 ezer forintért árulják Vas megyében. A telefonszám 0036 30 826 0696-os.

0: A délelőttiek után jöhetnek a friss apró hirdetések. Köszöntöm a telefonálót. Haló, haló! Üdvözlöm, jó napot kívánok! Igen, ön van vonalba, tessék!
1: Jó napot kívánok!
0: Jó napot!
1: Én egy vásárlást szeretnék hirdetni.
0: Igen?
1: Vásárolnék egy elektromos háromkerekű biciklit.
0: Elektromos háromkerekű biciklit szeretne venni.
1: Tettem, azért közlekedni elégen tudok, csak ilyen háromkerekű elektromos valamivel.
0: Igen. Jó. Tehát vásárol. Igen.
1: Egy csillagászati áron.
0: Még egyszer?
1: Egy csillagászati áron.
0: Ne csillagászati, igen, ez egyértelmű, igen.
1: Telefonszámom?
0: Igen.
1: 0670.
0: 70-es.
1: 384.
0: Még egyszer, 3.
1: 384.
0: Igen.
1: 00. 75. Igen.
0: Jó, rendben. Az, hogy milyen távolságra, vagy honnan szeretne, körülbelül van-e ilyen megkötés?
1: Hát... Én csak annyira szeretném használni, hogy ne itthon üljek állandóan, hanem át tudjak venni bevásárolni, meg mit tudom én gyógyszeremért.
0: Értem, de honnét telefonál, akkor így kérdezem.
1: Ja, Zálkányból.
0: Zálkány, aha, jó. Tehát onnan a környékről lenne jó valahonnan egyet beszerezni. Hát, jól van.
1: Hát nem, valahol Isten háta meg
0: én. Igen, igen, éppen ezért kérdeztem, igen. Jól van. Hát remélem, hogy sikerül majd. Köszönöm. Köszönöm szépen a hívást. Nagyon rossz volt a vonal, de azért a lényeg talán hallható volt. Van-e még telefonálunk? Nincsen, de érkezett közben apró hirdetés. Azt mondja, hogy Lentiben egy Skoda Oktáviát árulnak. 2003-as évjáratú kocsi, és korához képest nagyon megkímélt állapotban lévő autó, írja a hirdető. Aztán egy vadonatúj Gaba hűtőt kínálnak eladásra garanciával. Van egy Mastiff alacsony profilú hidraulikus autó emelő, gondolom ez is eladó, és aztán egy fésülködő asztal tükörrel, masszív szép állapotú cseresznyebük színben. A méretei, a szélessége 110 cm, a magassága 72 cm. Mindezt tehát Lentiben. A telefonszám 00 3630 560 6691-es. És aztán van még itt egy drón, eladó egy SG0909 Smart Drone GPS. Ez egy állítólag nagy tudású drón, 4K kamerával, GPS stabilizálással és fejlett repülési funkciókkal, intelligens valami módokkal rendelkezik, aztán hosszú repülési ideje és kép stabilizálása miatt kiváló választás hobbi videózáshoz, kiránduláshoz és látványos légi felvételek készítéséhez. Teljesen új, egyébként már hirdették itt a rádióban. 200 euró az ára, a telefonszám pedig 00386 31 442 770-es, tehát ez is itt volt még, és akkor a folytatásban lehet még hirdetni.

0: gives you the power, like another nuclear shower. Once again in the place it's moving, the red is playing, the crowd is moving, pump up the bass in the place. Köszöntöm a következő telefonálót is, haló.
1: Csokolom, hirdetni szeretnék.
0: Üdvözlöm, tessék.
1: 4 lóerős, 4 ütemű bridge kapálógép újszerű állapotban eladó.
0: 4 lóerős, 4 ütemű bridge kapálógép újszerű állapotban.
1: Eladó. Telefonszám 70-es.
0: Igen.
1: 466.
0: 466.
1: 72, 42.
0: Hol van helyileg?
1: Bázakeretje környék.
0: Bázakeretje környéke. Mennyiért árulja árat, mond esetleg?
1: Hát ebben ármegegyezés szerint.
0: Ármegegyezés szerint, rendben. Köszönöm. Minden jót, viszont hallásra.

0: Köszöntök egy újabb telefonálót. Haló!
1: Haló!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Vásárolni szeretnék.
0: Igen.
1: Szeretnék zalalövő lenti, vagy lentva környékén 30 liter noha bort.
0: 30 liter.
1: Vagy smarnica.
0: Noha, igen, smarnica. Jó.
1: Érdeklődni 0630 Magyarország.
0: Igen.
1: 2.
0: Igen.
1: 583 680-as telefonszámon.
0: Rendben van, felírtam.
1: Igen, és ugyanitt.
0: Igen.
1: Lenne eladó 140 darab.
0: Igen. Ez a kemence.
1: Kemencéhez.
0: Igen.
1: Igen, kemencéhez eladó tűztéri tégla.
0: Kemencéhez tűztéri tégla. Jó.
1: Köszönöm szépen, ugyanezen a telefonszámon lenne minden.
0: Rendben.
1: Köszönöm
0: szépen. Minden jót, viszont hallásra.

0: Halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék!
0: Tessék!
1: Egy 80 literes villanyboiler eladó, Leon.
0: Jó.
1: Telefonszám.
0: Igen.
1: 30-as.
0: 30.
1: 433.
0: 433.
1: 10.
0: 10.
1: 68.
0: Jó, hol van helyileg?
1: Becsehely.
0: Becsehelyen. Rendben, köszönöm szépen.
1: Igen. Még oda, hogy egy napot használt.
0: Jó, egy napot használták, csak rendben van.
1: Viszont hallásra.
0: Minden jót kívánok, viszont hallásra.

3 van, úgyhogy az ismétlés következik már. Zákány környékén keresnek lehetőleg elérhető áron egy 3-kerekű elektromos biciklit. A telefonszám 00 36 70 384 00 75-ös, aki tud segítsen. Aztán Bázakeretje környékén eladó 4 lóerős, 4 ütemű bridge kapálógép újszerű állapotban ármegegyezés szerint. A telefonszám 00 36 70 466 72 42-es. Aztán Zalalövő lenti Lendva vonzás körzetében vásárolnának 30 liter nohabort vagy smarnicát, ha úgy tetszik. Ugyanitt eladó 140 darab kemencéhez való tűztéri tégla. A telefonszám 00 36 30 25 83 680-as. És akkor Becsehelyen van egy Leon 80 literes villanyboiler, csak egy napot használták, eladó. Lehet érdeklődni a következő telefonszámon 00 36 30 433 10 68-as. Ezek érkeztek már, a legközelebb csütörtökön lehet hirdetni, és az apró hirdetések nem vesznek el, felkerülnek a rádió honlapjára, a www.mmr.si oldalon megtalálják őket dátum szerinti bontásban. Akkor ennyi mára, zenélünk tovább, kellemes délutánt!

0: látom, neked is jó a kedved.
1: Há, hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
0: Hát vége is, mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
1: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
0: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bár.
2: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
1: Aztán ki fogott muzsikálni?
0: Muzsikálni a duó, a szoszét fog.
1: Na hát.
0: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
1: Na majd én főzök neked ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
0: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
1: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás főzőverseny.
2: Jó lesz majd estére, ha beülök az ölébe, ott megcsiklandoz kedvére.
3: Kedves hallgatóink, alig 9 perc múlva 3 órakor már a terepjáró következik. Most még egy értesítés. Idén május 6-ától a Lendvai Egészségház sürgősségi orvosi ellátása bekapcsolódik az egészségügyi diszpécser szolgálatba. Ettől az időponttól kezdve a sürgősségi mentőegységek riasztása kizárólag a 112-es segélyhívószámon, az egészségügyi diszpécser szolgálaton keresztül történik, amely Mariborban és Ljubljanában működik. A hívásfogadók célzott kérdésekkel határozzák meg a helyzet súlyosságát és az esemény jellegétől, valamint helyszínétől függően a legközelebbi és legmegfelelőbb mentőegységet riasztják. Szükség esetén a hívó számára a helyszínre érkezésig utasításokat is adnak. Fontos, hogy a hívás során mindenki maradjon nyugodt és pontosan válaszoljon a kérdésekre. A 112-es számot sürgős esetben kell hívni, például eszméletvesztés, légzési nehézség, mellkasi fájdalom, súlyos sérülés vagy baleset esetén. Az ügyeleti ellátás és a rendelési helyszín változatlan marad, csak a sürgősségi ellátás riasztásának módja módosul, közölték az információt a Lendvai Egészségház közintézetből.
4: Igen.
5: Igen.
4: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
5: A újra vidéki magyar rádióban.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit. Ez szírással kezdődött az érettségi, Szlovéniában is népszerű a szülőföldön magyarul program, és gyönyörű lila színben pompáznak a réti orchideák. Ennyi a tartalom, mindjárt jövünk a részletekkel. Az érettségi naptár szerint az idei érettségi vizsga az eszírással kezdődött ma délelőtt. A lendvai kétnyelvű középiskola két érettségizője az első akadályt követően a következőket mondta el Botka Ágnes mikrofonja előtt.
2: Jezsomnik Éva vagyok, negyedikes gimnazista.
3: Én Kancsa Lucia vagyok, szintén negyedikes gimnazista.
4: Magyarból, mint anyanyelvből írtátok meg az érettségi eszét. Mi volt a téma?
2: A téma a háború hatása az emberi életre.
4: Miből készültetek?
3: Először is el kellett olvasnunk a könyvet, akkor csináltuk magunknak jegyzeteket, és akkor a tanárnő segítségével megismételtük meg a könyvet, és elég alaposan átbeszéltük, meg megcsináltuk ami hasonló a könyvben, a szereplők, a téma, a történelmi háttér.
4: Mondjuk el, hogy melyik két könyvről van szó.
2: Szabó Magda, Katalin utcája és a Dragoján Csárma, Éjjel látom őt könyvből készültünk.
4: És melyik témát választottátok?
3: Én azt írtam, amiből meg voltak adva a szempontok, és akkor úgy írtam, nem pedig a részletből.
2: Én is így választottam.
4: Ez könnyebb?
2: Igen, könnyebb.
4: Tehát, hogy követitek a szempontokat.
3: Igen.
4: Elég hosszú volt a rendelkezésre álló idő?
2: Igen, először picit féltem, hogy nem lesz elég, mert amikor az iskolában írtunk, akkor mindig kihányzott az idő, és most is egy picit izgultam, hogy ez be fog következni, de nem, mert ezeket a szempontokat már mind átbeszéltük és átcsináltuk az iskolában, úgyhogy nem volt olyan nehéz.
4: Te is így érzed?
3: Én elég hamar végeztem, úgyhogy most lehet jó, vagy nem annyira jó.
4: Egyébként tetszett a két mű úgy személy szerint, hogy mikor olvastátok?
2: Amikor először elolvastam a Katalin utcát, akkor nem tetszett, azért mert nagyon mozaikszerűen írta az írónő, és nem értettem belőle semmit, de azután, hogy másodszor elolvastam, meg már az iskolában is átbeszéltük, akkor megértettem a történetet, a szereplőket, azok hogyan viszonulnak a dolgokhoz, és könnyen volt ezért. Picit meg is szerettem a könyvet. A Dragoján Csártól pedig már az első olvasásra is megértettem a történetet, meg azt, amit el akar mondani az író a saját írásával. Ezért nem volt olyan nehéz elolvasni, de másodszorra is elolvastam, mert nem olyan rossz könyv volt szerintem.
4: És te hogyan élted meg?
3: A Katalin utcát nagy nehezen olvastam, ahogy már Évi is mondta, nagyon mozaikszerű, ugrál a jelentből a múltba, és kicsit el szoktam veszni, de a történet elég érdekes, még hát kicsit szomorú is. A Jáncsáros könyv nekem sokkal jobban tetszett, könnyebben is bírtam olvasni, még szerintem elég jó könyvek.
4: És akkor mikor folytatódik az érettségi?
2: A magyar érettségivel kezdjük május 29-én, azután jön az angol, meg a választható tantárgyak, a matekot pedig június 6-án érjük.
4: Mitől tartatok a leginkább?
3: Matek.
2: Én is matek, de szerintem egy picit jobban a kémiától.
1: Idén is nagy volt az érdeklődés a Magyarország által biztosított szülőföldön magyarul nevelési oktatási támogatás iránt. A magyar nyelv anyanyelvi szinten való tanulását ösztönző, vissza nem térítendő támogatás diákonként 100 ezer forint. Ez jelen pillanatban 275 eurót tesz ki. A pályázat muravidéki lebonyolítója ezúttal is a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, amelynek szakmunkatársától, Vida Simonától, a pályázat felelősségével kérdezte meg Fehér Ilona, hogy milyen volt az érdeklődés a támogatás iránt, hogyan állnak a pályázatok feldolgozásával, és mire várhatók a kifizetések. Idén is egy hónap állt azon tanulók szülei és egyetemi hallgatók rendelkezésére, akik szlovéniai magyar nyelvű oktatásban és nevelésben részesülnek, és élni kívántak a szülőföldön magyarul nevelési és oktatási támogatással. A 2025-2026-os tanévre vonatkozó kérelmek benyújtási határideje április 16-a volt. A támogatási összeg 100 000 forint. A program célja a külhoni magyar családok szülőföldön való maradásának és a magyar nyelv tanulásának ösztönzése. Vida Simonát, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szakmunkatársát kerestük fel, hogy megkérdezzük, milyen volt az idei pályázat iránti érdeklődés.
5: Az idei szülőföldön magyarul pályázat iránt nagy volt az érdeklődés, és ügyesen be is nyújtották a kérelmüket digitális módon, és most vannak a feldolgozások. Nagyjából mindenki élt a lehetőséggel, aki jogosult erre a pályázati kiírásra, és a tavalyihoz viszonyítva el tudom most mondani, hogy tavaly 363 volt az, aki pályázott, tehát szülő igényelte a gyerekére a támogatást, az idei évben ez a szám valamivel több, 375 szülő igényelte a gyerekeire a támogatást, ugye most folynak a feldolgozások, és majd kiderül a feldolgozás után, hogyha mindenki jogosult-e, vagy talán mégsem.
1: Mondjuk el még azt is, hogy kinek jár meg ez a támogatás.
5: Mint azok a szülők, illetve egyetemisták élhetnek a lehetőséggel, akiknek a gyerekei a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulják valamilyen formában, vagy fakultatív módon, vagy lektori órákra látogatnak el. Ljubljanában ott is a lektori órák jönnek számításban, van nekik magyar nyelvoktatásban, így van ez Muraszombatban is. Nem elegendő az, hogy a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulják, állandó vagy ideglenes lakcímmel és kell, hogy rendelkezzen az, aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel. Tehát szlovéniai lakcímmel.
1: Mekkora támogatásról beszélünk?
5: Az összeg nem változott, és reméljük, hogy ez így is fog maradni az idei évben. 100 000 forintról beszélünk per gyerekre, per egy főre, és miután Magyarországon kormányváltás történt, bízunk benne, hogy a támogatás megmarad olyan formában, amilyenben eddig is volt.
1: Van-e bármilyen információjuk arról, hogy mikorra várhattok a támogatások kifizetése?
5: Erről egyelőre nincs. Nekünk június második feléig kell feldolgozni az összes benyújtott kérelmet, megtörténnek még a hiánypótlások, és amikor minden megvan, akkor a Rákóczi Szövetség az összes feldolgozott adatot átnyújtja a Bethlen Gábor alapkezelőnek, tehát a kifizetéseket elindítják. Tavaly ez szeptember második felében történt meg, bízunk, hogy most is hasonló módon fog zajlani.
1: A borécskói rétek lila árnyalatokban pompáznak, hiszen a vadorchideák virágai már szépen virágoznak. Goricskon 17 fajta orchidea található a réteken. Krisztián Malacsics természetvédelmi felügyelő, a goricskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
6: Naše divje orchideje su dokaj zanimive.
7: A vadon élő orchideáink az eléggé érdekes növényfajok közé tartoznak. Jelenleg a legaktuálisabb közülük az agárkosbor, hiszen Goricskón a száraz réteken még elég gyakran megjelenik. Olyan rétek is láthatók most Goricskón, amelyek látványa lila virágszőnyeget tár elénk a vad orchideákból.
8: Általában a vad orchideák lila színben virágoznak, de különböző árnyalatokban is megtalálhatóak. Például a zöldtől a fehérig, majd rózsaszínben, sötét lilában, fehér rózsaszín kombinációban. A sömörös, pöttyös kosbor is gyakran társul az agárkosborhoz a réteken, és pedig Goricskó keleti részétől nyugatig található száraz réteken. Igaz, hogy ritkábban jelenik meg, és az agárkosborhoz viszonyítva nem olyan nagy számban. 2-3 helyszínen a tarkakosbor is virágzik. A pillangó orchidea egy területén látható Goricskón. Május végén, június elején a száraz réteken a szúnyoglábú bibircs virág nyílik. A látszáró évelő növény akár 20-60 cm magasra is nőhet. Még a nedves réteken, május második felében a széles levelű ujjas kosbor virágzik, melynek virágzata tömött. Eleinte kúpos, majd a felső virágok kinyílásával hengeres fürt, amely sötét biborszínű, lilavörös, rózsaszín vagy fehér virágot alkot. Goricskon a réti orchideák mellett az erdő szélén is virágoznak az orchideák. Ilyen például a madársisak, a nőszőfű. Mondhatjuk, hogy tavasz második felétől nyár végéig megjelennek ezek a növények. Majd nyár végén, illetve ősz elején, amikor már a rétek is le vannak kaszálva, az őszi füzértekercs jelenik meg fehér apró virágaival. Krisztián Malácsics elmondta azt is, hogy a réti orchideák leginkább a vizes élőhelyek zsugorodása, a mezőgazdasági tevékenység és a klímaváltozás veszélyezteti, vagy a kiásás.
7: Sokan vágynak arra, hogy a hazai réteken vagy otthon a kertben legyenek orchideák. De ezt ne tegyék, mert ez a legtöbb esetben nem fog sikerülni. Egy nagyon igényes növényfajról van szó. Egyrészt szükségük van arra, hogy a virágmagokat a hangyák hordozzák, és szükségük van a talajban lévő szimbióta gombákra is. Ezek nélkül egyáltalán nem nőnek, nem élnek túl. Tehát bármit átültetnénk, előbb-utóbb tönkre fog menni.
8: A Goricskon élő vadontermő orchideák döntően savanyú kémhatású, mészkerülő és tápanyagszegény talajokon élnek. Ezen a területen 17 fajta orchidea jelenik meg, ami országos viszonylatban kevésnek mondható. Tudtuk meg Krisztián Malácsics természetvédelmi felügyelőtől, a Goricskon Naturpark szakmunkatársától.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Botka Ágnes, Fehér Ilona és Szabó Szuzi összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
9: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Két perccel múlt el fél négy, terepjárót ismétlünk este 8 órakor, meg a rádió honlapján is mindent megtalálnak. Itt van a kedd délután, folytatjuk tovább a zenék sorát, nem sokára majd a hét zeneszámát is meghallgatjuk. 4 órakor jönnek a friss hírek, 4:15 után pedig az Ökopercek újabb része.

0: asszony, látom, neked is jó a kedved.
1: Ha hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
0: Hát vége, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
1: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
0: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bár.
2: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
1: Aztán ki fogott muzsikálni?
0: Muzsikálni a duó a szoszét fog.
1: Na hát.
0: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
1: Na majd én főzök neked Ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
0: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
1: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás főzőverseny.
2: Jó lesz majd estére, ha beülök az ölébe, ott megcsillantok kedvére.
3: Fura vidéki Magyar Rádió. FM 87,6
4: és 92,7 MHz-en.
5: Közülhullámon
3: az 558-as kHz-en. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
6: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Megállapodtak a lehetséges jövőbeli kormánykoalíciós megállapodásának kiinduló pontjaiban. Jelentette be ma Janez Jánse, az SZDSZ vezetője, aki a tárgyalásokat vezeti. Arra számít, hogy a megállapodás konkrét tartalmáról egy héten belül születik meg a döntés, ezt követően pedig a személyzeti leépítésekről is szó esik, jelentette be. A választásokon a Resznica szavazataira is számítanak, amely úgy döntött, hogy ellenzékben marad, mondta. Jánsema kifejtette, hogy az első szakasz célja annak megállapítása volt, hogy a potenciális koalíció pártjai programszerűen kompatibilisek-e. És ez volt a munka könnyebbek része. A második szakasz a koalíciós megállapodás konkrét tartalmának megállapodása. A koalíciós megállapodás kiinduló pontjait elküldték minden olyan pártnak, amely támogatta a kormányzati törvény módosításait, azaz az NSZ-nek, az SLS-nek, a Fókusznak, a Demokrati pártnak és a Resznicának is. A Hofer vállalat hagyományosan a Slovenska Caritas-szal a 22. alkalommal közösen szervezett a rászorulóknak gyűjtő akcióban a vásárlók mintegy 16,5 tonna élelmiszert és 2575 darab higiéniai terméket adományoztak. A termékeket több mint 3200 rászoruló háztartásban osztották szét, jelentette be a vállalat. A márciusban a Hofer üzleteiben zajló akcióban összegyűjtött termékek között 13,5 tonna alapvető élelmiszer, 2,5 tonna gyermek élelmiszer és 2575 darab higiéniai termék volt. A vállalat emellett 5000 euró értékű ajándék utolványokat is adományozott rászoruló magánszemélyeknek és családoknak. Peter Tomazsics, a Szlovén Caritas főtitkára hangsúlyozta, hogy a Szlovén Caritas mindig örömmel fogadja a jó emberek pozitív visszajelzéseit, akik élelmiszert és higiéniai termékeket adományoznak a Hofer üzletekben a rászorulóknak. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament mai együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. A bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg a kormány alakításával. Nikos Ordán korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki az AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával akár kormányt akar alakítani, és maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Miniszterelnöki megbízatást a most távozó nagy koalíció megalakítására tavaly júniusban kapott Illie Bolojan. Az általa vezetett kormány 2027-ig vállalta a költségvetési deficit 3% alászorítását. Első intézkedései között az áfa, a jövedéki adó, illetve a bankadó növelése szerepelt. Sport. Megkezdte felkészülését a szlovén női röplabda válogatott. Az Európa Ligában zajló szereplés előtt Kranjska Goran edzenek Alessandro Orefice védencei, a cél pedig a Nemzetek Ligájába jutás. Az idény második részében az Európa-bajnokságon való szereplés vár a szlovén csapatra. A Kontinens Ligában először Montenegróban szerepel a válogatott június 5-én és június 6-án.
4: Időjárás.
6: Délután keleten részben napos időre kell számítani, nyugaton azonban borult eses időre van kilátás. Élénk lesz a délnyugati szél, és a keleten megerősödik a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 22 fok között alakul, keleten 24 fokot is mérhetünk.
3: Közlekedési hírek.
6: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma Posztolyna előtt mindkét irányban.
4: Muravidéki Magyar Rádió.

amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Rózsa, rózsa, minden szirma bennük. Te, nem látom, hogy merre, félek, hogy felkap a szél. Messze visz túl nagy a tér, mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon. Rózsaszírmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben. Lehet a szerelemtől fél.

mondtam, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szirma,

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Tavasz van, és aki kerttel, házzal rendelkezik, az tudja. Ilyenkor jön szembe minden, amit az előző évben el kellett volna végezni. A kerítés megfakult, a teraszpadló kiszáradt, a kerti bútor felülete érdes és kopott. Elő a festéket, az impregnálót, a lazult. És már is ott állunk a barkácsbolt polcai előtt, ahol tucat számra sorakoznak ezek a termékek. De mielőtt megvennénk az első szép dobozt, amelyiken zöld erdő és napfény látható, érdemes egy pillanatra megállni. Mert ami rákerül a kerítésre és a teraszra, az nem maradott. Esővel, nappal, széllel lassan kimosódik, és bekerül oda, ahol a zöldségeink nőnek, ahol a gyerekeink játszanak, ahol a kertünk él. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. A kültéri lakkok, impregnálók és lazúrok általában több oldószer tartalmaznak, mint a beltéri festékek, azért, mert keményebbnek, időjárás állóbbnak kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy több illékony szerves vegyület, úgynevezett VOC párolog belőlük a levegőbe felhordás közben, és több vegyi anyag marad a fa felületen, amely aztán lassan kilúgozódik. Ha az impregnál terasz deszkára esik az eső, a víz magával viszi ezeknek az anyagoknak egy részét. Bekerülnek a talajba, a talajvízbe. Ha a kezelt kerítés mellett zöldséges van, és vidéken ez nagyon gyakori, akkor ezek az anyagok néhány évad alatt eljutnak a növények gyökeréhez is. Nem drámai mennyiségekről van szó, de hosszú távon összeadódik. A másik probléma a maradék és a hulladék. A festékes dobozok és vödrök veszélyes hulladéknak minősülnek. Nem mehetnek a kukába, nem önthetők a lefolyóba, és nem áshatóak el a kertben. Vidéken különösen nehéz a szabályos leadás, ha a legközelebbi hulladékudvar messze van. A legokosabb megoldás pontosan annyit venni, amennyi kell, hogy ne maradjon felesleg. Ha mégis megmarad valamennyi göngyöreg, akkor gyűjtjük össze őket, és a hulladékudvarokban adjuk le, ahol gondoskodni tudnak az ártalmatlanításukról. Mielőtt a természetes alternatívákról beszélnénk, érdemes egy lépést visszább lépni. A legkörnyezetbarátabb megoldás ugyanis az, ha eleve olyan fát választunk, amelynek nem kell sok kezelés. Az akác az egyik legjobb példa. Természetes olajtartalma miatt rendkívül időjárás álló. Kerítésnek, kapunak, teraszdeszkának, kezelés nélkül is 20-30 évet kibír. Nem véletlen, hogy a Kárpát-medencében évszázadok óta ezt használják kerítésoszlopnak és szőlőkarónak. A vörös fenyő szintén jó választás. Gyantás szerkezete természetes védelmet ad az időjárás és a gombák ellen. Ha ezeket a fafajtákat választjuk, sokkal kevesebbet kell foglalkozni a kezeléssel. Kevesebb vegyszert viszünk a kertbe, és hosszabb távon olcsóbb is, mert nem kell évente újra kezelni. Ha mégis kezeljük a fát, mert nem akázból van a kerítés, vagy a teraszpadló már kiszáradt, akkor ma már bőséges választék áll rendelkezésre természetes alapanyagokból. A lenolaj a legismertebb és legolcsóbb. Évszázadokon át ez volt az egyetlen fa felületkezelő anyag, és még ma is megállja a helyét. Mélyen beszívódik a fába, csökkenti a nedvességfelvételt, és nem zárja le teljesen a felületet, azaz a fa tud lélegezni. Nem sárgul annyira, mint sokan hiszik, ha nyers lenolajat használunk, és bármely gazdaboltban vagy festékboltban kapható. Általában jóval olcsóbban, mint a kémiai impregnálók. A tungolaj, más nevén kínai faolaj, a lenolajnál is ellenálló felületet ad. Keményebbre szárad, vízállóbb és nem sárgul. Kültéri bútorokhoz, nedvesebb környezetbe, például kerti mosdóhoz vagy konyhai munkafelülethez különösen ajánlott. A kenderolaj gyorsan szívódik be, mélyíti a fa természetes színét, és mivel élelmiszerbiztos, vágódeszkákhoz és konyhai faeszközökhöz is ideális. Ezek az olajok kombinálhatók méhviasszal vagy karnauba viasszal. Ezek sejmes fényt adnak a felületnek, és extra védelmet nyújtanak a nedvesség ellen. A méhviasz különösen kézreálló, melegítve egyszerűen bedörzsölhető, nem kell hozzá ecset, és még kellemes illata is van. Vásárban, méhésztől vagy biobolton keresztül is be lehet szerezni. Sokan azért nyúlnak a kémiai lazúrhoz, mert szín is kell a fára, nem csupán védelem. De erre is van természetes megoldás. A földpigmentek évezredek óta használt természetes festékanyagok. UV-állók, nem fakulnak és keverhetők az olajokba vagy a viaszokba. Belőlük kevert lenolajpigment keverékkel szép, meleg barnás vagy vöröses tónust lehet adni a fának, amely idővel természetesen öregszik. Nem pattog le, nem hólyagosodik, csak szépen fakul. Aki mélyebb, sötétebb színt szeretne, kipróbálhatja a dióhéj főzetet is. Régi paraszti módszer. Dióhéjből főzött, barna-fekete levet ecseteltek a fára. Természetesen nem olyan tartós, mint egy modern lazúr, de újra fel lehet vinni, és teljesen ártalmatlan. A természetes felületkezelők felhordása nem bonyolultabb, mint a hagyományos termékeké. Csak néhány dologra érdemes figyelni. A fa legyen száraz és tiszta. Ez alapfeltétel mindegyik anyagnál. A régi réteget le kell csiszolni. Az olajokat általában két vékony rétegben érdemes felvinni. Az első réteg mélyen beszivárog, a második lezárja a felületet. Ecsettel, rongyal vagy kézzel is felvihető. Fontos, hogy az olajos rongyokat nem szabad összegyűrve hagyni, tűzveszélyesek lehetnek, mert az olaj száradás közben meleget termel. Kiterítve, jól szellőző helyen kell szárítani őket. A legjobb időpont a kezelésre reggel, amikor a fa még nem melegedett fel a napon. Így az olaj jobban be tud szivárogni. A kerítés, a terasz, a kerti bútor megérdemli a gondoskodást, ez nem kérdés. A kérdés csak az, hogy mivel gondoskodunk. A természetes olajok, viaszok és pigmentek nem csupán a környezetünket és a kertünket kímélik, sokkal tartósabb eredményt adnak, mint a vegyszeres változatok, és hosszú távon olcsóbbak is. Amit rákenünk a fára, az előbb-utóbb visszajön hozzánk. Érdemes hát olyat kenni rá, amivel szívesen találkozunk újra. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Megvan az év első hőség napja, írja az időkép.hu, bár most itt vidékünkön nagy részt a felhők vannak túlsúlyban, meg fúj a szél is, bár így is 20 fok feletti a hőmérséklet, de tőlünk keletebbre sokkal derültebb az idő és süt a nap. Nyári napról akkor beszélünk, amikor elérjük, illetve meghaladjuk a 25 Celsius fokot, ilyen már volt több is az évben. Most viszont az erőteljes melegedéssel a délutánok már nyárias melegben telnek tőlünk keletebbre, tehát bár a reggelek még hűvösek, néhol akár csípősek is lehetnek, de azért a nappali maximumok szépen alakulnak. Ma idén először elérték a 30 fokot a hőmérők. A Hungaromet hivatalos mérése szerint kora délután 30,2 fokot mutatott a hőmérő Derekegyházán, illetve 31,28 fokot Túrkevén. Ezzel elmondhatjuk a mai napról, hogy az idei év első hőség napja. Az elmúlt napokban páran már belekóstoltak a nyárba egy kis balatoni fürdőzéssel, bár még picit hűs a víz, Siófoknál reggel 18 fokos volt a Balaton, de a meleg napsugarak már előhívták a sportolni vágyókat, illetve a fürdőzni vágyókat, a fürdőruhásokat és a napozni vágyókat is. Zabarban és környékén még előfordult hajnalban gyenge fagy, és a reggeli órákban még elkél egy vastagabb pulcsi. Napkelte után viszont elég gyorsan melegszik a levegő, úgyhogy óriási a napi hőingás, egyébként ez megviselhet egyeseket, de ahogy mondom, több helyütt most már a 30 fokot közelíti, vagy éppen el is kerüli a hőmérséklet. A nyárias meleg kitart a következő napokban, írják, csupán pár fokkal lehet hűvösebb, a felhősebb záporokkal, zivatarokkal tarkított időben. Ezt mutatja tehát az előrejelzés. És a tényleg a holnapi napra is mutatnak elszórtan záporokat, zivatarokat. Marad a szeles időjárás, még hideg front érkezik erősebb széllel csütörtökön, viszont felszagatja némileg a felhőket, de elszórtan megint csak lehet csapadék, ahogy a következő egy hétben is egyébként nagyjából, de a hőmérsékletek szépen alakulnak, akár 22-25-27 fok is lehet már a következő hét elején. Érdemes tehát rétegesen öltözködni, hát helyenként kell az esernyő, de inkább a napos meleg időre készülhetünk majd. Ha megnézzük a szlovén előrejelzést, akkor most így beborul az ég felettünk, de éjszaka derültebb lesz már, holnap is lehet felhős időszakokra készülni, és még alacsonyabb hőmérsékletek lesznek, mint a mai napon, majdnem 5 fokkal alacsonyabbak, úgyhogy egy kicsit hűvösebb lesz, de úgy gondolom, hogy nem fog senki panaszkodni. Csütörtökre mutatnak zápor, zivatart, péntekebbre is még felhős időt, de szombatra már naposat. Ennyit röviden a következő napokról. A következő percek itt nálunk zenével telnek, sőt a következő 20 perc is. 20 perc múlva 5 órakor pedig friss hírek itt az MMR-en, hallgassák meg.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A jó zene után jöhetnek a 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A baloldali párt úgy véli, hogy a beavatkozási törvény, amelyről a parlament hétfőn dönt, olyan politikát hoz, amely káros az emberekre, az ország fejlődésére és a társadalomra nézve. Előrejelzésük szerint minden rendelkezésre álló parlamenti eszközt bevetnek ellene, beleértve a konzultatív népszavazás kérését is. Az SD párt óvaint a törvény elfogadásának elsietésétől és általános vitát szorgalmaz. A baloldal párt vezetője Luka Mesec szerint konzultatív népszavazást kell tartani a törvényről, mivel felháborítónak tartja, hogy egy ilyen törvényt, amely több mint 1 milliárd eurós közpénzügyi következményekkel és radikális beavatkozásokkal jár az alapvető társadalmi alrendszerekbe, mint például a nyugdíjrendszer vagy a munkavállalási jog, szociális párbeszéd nélkül fogadnak el, nyilvános konzultáció nélkül és kormányzati konzultáció nélkül. Az említett törvényben egyetlen kormányzati szerv sem vesz részt, tette hozzá. A világgazdaság viharos időszakát éljük, de Magyarország pénzügyi stabilitása erősebb, mint valaha, jelentette ki Varga Mihály egy konferencián. A Magyar Jegybank elnök szerint a kihívások ellenére a magyar gazdaság alapjai szilárdak, írja az atv.hu. Varga Mihály rámutatott, hogy a világgazdaságot jelenleg számos kihívás sújtja. Az orosz-ukrán háború továbbra is elhúzódik, az Egyesült Államok vámpolitikai döntései akadályozzák a nemzetközi kereskedelmet, míg az iráni konfliktus az energiaárak drasztikus emelkedéséhez vezetett. Ezek a tényezők nem csak globálisan, hanem Magyarországon is éreztetik hatásukat. A jegybank elnök kiemelte, hogy az Európa gazdasági teljesítménye továbbra is elmarad az Egyesült Államok és Kína növekedésétől, ennek ellenére Magyarország gazdasági alapjai erősebbek, mint 2022 elején. Az Európai Unió tanácsa megállapodott arról, hogy megerősítik a tagállami adóhatóságok, az Európai Ügyészség, az Európai Csalás Elleni Hivatal és a Eurofisc hálózat közötti adatmegosztást. A cél a határokon átnyúló áfacsalások hatékonyabb feltárása, különösen annak fényében, hogy az uniós áfarés nagyságát jelenleg 128 milliárd euróra becsülik. A megállapodás alapján egyszerűbbé válna a nyomozásokhoz szükséges információkhoz való hozzáférés. A tagállami csalás ellenes szakértőket összefogó Eurofisc hálózat köteles lenne megosztani kockázat elemzéseinek eredményeit az Európai Ügyészséggel és az OLAF-fal. Emellett szigorú feltételek és adatvédelmi garanciák mellett közvetlen hozzáférést is kaphatnának egyes áfa információkhoz. Ez az uniós intézmények szerint gyorsabb és eredményesebb fellépést tehet lehetővé a több országot érintő csalási ügyek. Sport. A szlovén másodosztályban holnap rendezik a bajnokság 27. fordulóját. A NAFTA most a Bilje otthonában játszik 17 órától, míg a Beltinci hazai pályán fogadja a Bistrica együttesét. Vasárnap a 29. fordulóban azonban muravidéki rangadó lesz Lendván. A felújított focipályán a Beltinci lesz a NAFTA vendége 17 óra 30 perctől.
2: Időjárás.
1: A folytatásban keleten részben napos időre kell még számítani, nyugaton azonban borult az idő. Eses helyenként élénk a délnyugati szél, északkeleten pedig megerősödött a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 20 fok között alakul, keleten pedig 24 fokot is mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a tengermelléki sztráda forgalma Posztojna előtt Koper irányában, a Dolonyszkói autópályán pedig Grosszú-Pljezahod előtt a főváros felé.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Sziasztok!
1: Én is köszöntelek benneteket a Tini Expressben.
0: Szobocsán Ula vagyok.
1: Én pedig Sági Abigail, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolából.
0: Jövő hónapban már véget is ér a tanév.
1: Csak úgy elillant. Addig azonban még vár ránk néhány feleltetés, tudásfelmérés.
0: A most következő percekben ezekről beszélgetünk.
1: Ha kedvetek van, hallgassátok meg, mi vár még ránk ebben a tanévben.
0: Persze ma sem maradnak el az érdekességek.
1: Valamint a könyv és filmajánló.
0: Induljon hát a Tini Express!
1: Kedves hallgatóink! Mint már a műsorunk elején elmondtunk, egyre közelebb van a tanév vége, így most igazán bele kell húznunk. Ula, te hogy állsz? Mire készülsz éppen?
0: Éppen egy történelem dolgozatra tanulok, és szlovénból is kérdezget a tanárnő. Abigail, és rád most mi vár? Milyen tantárgyakból kell még felelned, dolgozatot írnod?
1: Jelenleg 3 dolgozatot kell írnom, viszont semmelyiknek a megtanulása nem terhelő, hiszen mindegyiket nagyon szeretem, illetve szlovént kérdezget, meg magyart.
0: Nagyon fáradt vagy már?
1: Hát, eléggé megterhelő ennyit tanulni, viszont már tudom, hogy a véghajrába vagyunk. Így már csak nagyon kevés van hátra. Ula, és te?
0: Én nekem már egy picit elegem van az iskolából. Már alig várom, hogy véget érjen.
1: Melyik volt számodra a legnehezebb tantárgy ebben a tanévben, és miért?
0: A zene. Nem igazán tetszik, és még a tantárgy is unalmas volt.
1: Nekem a matematika. Hiszen eléggé nehéz, és hogyha nem érted meg az órán, akkor eléggé sokat kell tanulnod.
0: Mondd csak, és még volt a legérdekesebb tantárgy? Nekem mondjuk a földrajz. Most tanultunk Európáról és Ázsiáról. Nagyon érdekes volt.
1: Nekem a történelem, hiszen nagyon szeretek mindent, amit a múltba történt.
0: Abigail, mit gondolsz? Még mindig nagyon sok az elméleti tudás az oktatásban, vagy már elegendő gyakorlat is van? Szerintem még elég sokat fogunk tanulni, legalább meg matéknál.
1: Igen, én is így gondolom, viszont szerintem mindegyikből elegendő van, hiszen hogyha odafigyelsz órán, akkor mindent megértesz. Mindketten nagyon sok tevékenységben, versenyen vettünk részt a kötelező tartalmak mellett. Én mondjuk minden magyar versenyen részt vettem, illetve sokat szerepeltem is, például a március 15-i műsorban. Ula, te mivel foglalkoznál ebben a tanévben a kötelező órák mellett?
0: Én sok versenyen szerepeltem, mondjuk a Petőfi Sándor tanulmányi versenyen, és jártam dráma szakkörre.
1: Ula, te már gondolkodtál azon, hogy milyen középiskolába iratkozol majd?
0: Én még nem. Abigér, és te?
1: Én még igen. Szerintem ide Lendvára fogok iratkozni, viszont még szóba jött sok más szlovén iskola is.
0: Ugyan még csak most vagyunk az utolsó szünet után, még van hátra néhány hét a nyári szünetig, de mégis. Miért várod leginkább a nyarat?
1: Azért, hiszen akkor nincs iskola, illetve a barátainkkal lehetünk nagyon sokat. Megyünk nyaralni, illetve nem kell semmi olyanon gondolkozni, amit valójában nem szeretnél.
0: Én pedig azért várom a nyarat, mert mehetek tengerre, és mert sokkal többet lehetek a barátaimmal.
1: Jöjjön most néhány érdekesség!
2: Érdekességek, tudnivalók, tények. Tudtad-e?
0: Tudtátok, hogy az idei tanév, amely 2025. szeptember 1-én kezdődött, június 24-én szerdán ér véget?
1: Az lesz a szünet előtti utolsó nap az iskolában.
0: Tudtátok, hogy másnap, június 25-én az államalapítás napja van?
1: Ez a nap Szlovéniában állami ünnep.
0: Tudtátok, hogy a 9-esek számára már június 15-én véget ér a tanév?
1: És azon valaha elgondolkoztatok, hogy miért ennyire fárasztóak az utolsó hetek az iskolában? Ilyenkor intenzív a teljesítménykényszer.
0: Ráadásul ilyenkor felhalmozódik a fáradtság is.
1: Itt a tavaszi fáradtság, emellett pedig a szeptember óta tartó folyamatos tanulás, a koránkelés és a mentális megterhelés az utolsó hetekre éri el a csúcspontját.
0: A melegedő időjárás sem mindig jó hatással van ránk.
1: A ragyogó napsütésben nekünk még mindig az iskolapadban kell ülnünk.
0: Nem csoda, hogy csökken a koncentráció.
1: Ezzel együtt pedig sokszor csökken a motiváció is.
0: Bár a nyári szünet már közel van, a feladatok mennyisége miatt nehéz fenntartani a figyelmet és a motivációt.
1: Sokunk úgy érzi, hogy ilyenkor bizony túlterhelt.
0: A tanárok is igyekeznek az utolsó pillanatban befejezni a tananyagot, ami egyszerre több tantárgyból eredményezhet dolgozatokat.
1: Mindezért jöjjön még egy jó tanács. Érdemes előre tervezni, beosztani a tanulási időt, és nem az utolsó pillanatra hagyni a javító dolgozatokat.
0: Kitartás.
2: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
3: könyvajánló.
1: Egy újabb olvasnivalót hoztunk nektek.
0: Címe Lottie Brooks kegyetlenül kínos élete.
1: Szerzője Katie Kirby.
0: Halljuk az ajánlót.
1: Lottie Brooks 11 és 3/4 éves.
0: Meggyőződése, hogy nincs már miben reménykednie.
1: Szeptemberben új iskolába fog járni, a legjobb barátnője elköltözött, és még a világtörténelem legunalmasabb barna haja is az ő fején nőtt ki.
0: Akár fel is adhatná, és téli álomba vonulhatna hörcsögeivel, Vinyonki, Barnabás professzorral és harmadik szürgolyóval.
1: De Lotti nem futamodik meg, az új tanévre kidolgozza a nagy tervet.
0: Naplóírásba kezd, és fantasztikus humorral dokumentálja, hogyan válik napról napra félénk kislányból meg a biztos középiskolással.
1: Ebben a fantasztikusan vicces, illusztrált sorozatban Lottival együtt élhetjük át a felnőtté válás kihívásait, tele barátsággal, kínos pillanatokkal és sok szívvel, rengeteg nevetéssel.
2: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
3: Filmajánló.
0: Ma egy olyan filmről szólunk, amely kizökkent bennünket a megszokott, meglehetősen kényelmes világunkból.
1: Az Elnök tortája című film a 90-es évek Irakjába röpít el bennünket.
0: De miről is szól?
1: 1990 tavaszán súlyos éhínség és válságok sorozatja sújtja Irákot.
0: Saddam Hussein elnök azonban arra kötelezi népét, hogy megszokott fényűzéssel köszöntsék őt a születésnapján.
1: A 9 éves Lamiát éri a megtiszteltetés az osztályban, hogy tortát süssön az elnök szülinapjára.
0: A feladat azonban sokkal bonyolultabb, mint amilyennek tűnik, hiszen az alapvető hozzávalók beszerzése szinte lehetetlen.
1: Lamina útnak indul Bagdadban, hogy tojást, lisztet és cukrot találjon.
0: A naív kislány hindi nevű házikakasa társaságban járja a főváros utcáit.
1: Jó és rossz szándékú helybeliekkel hozza őt össze a sors, miközben próbálja teljesíteni az abszurd küldetését.

0: Kedves hallgatóink!
1: A Tini Express-t hallottátok.
0: Örülünk, hogy velünk tartottatok.
1: A műsorban Szobocsán Ula és Sági Abigail volt veletek az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolából.
0: Szép estét kívánunk nektek!
2: Sziasztok!
3: Tini Express!

Cserháti Zsuzsa énekelt az imént, május 5-e van, 5 perccel múlt el 17:30, talán önök is találkoztak nemrégiben pipacsvirággal, a munkába jövet is láttam az út mentén, gondoltam egy kicsit nézzünk rá, hogy mire is jó. A nyár közelettével, amerre csak járunk, pipacsmezők festik pirosra a tájat. Igaz, hogy a pipacs, vagy más néven vadmák, csak egy gyomnövény, viszont rendkívül dekoratív és egyáltalán nem olyan haszontalan, mint sokan gondolják. A pipacs ugyanis kiváló gyógyhatásokkal rendelkezik, finom fogások készíthetők belőle, és a nemesített változatai remekül mutatnak a kertben is. Szóval lássuk, hogy melyek is a pipacs kevésbé ismert, annál remekebb tulajdonságai. Hát a mágfélék családjába tartozó Dél- és Közép-Európában elterjedt növény leginkább a szántók és utak szélén üti fel a fejét, a mezei szarkalábbal és a búzavirággal karöltve. Bár a gyomírtás nagyban kiszorította szegényt a búzamezőkről, a parlagon hagyott földeken azonnal felbukkan. Az egyéves növény 30-80 cm magasra nő meg, és az 5-8 cm átmérőjű, 4 szíromlevélből álló virága lángvörösen díszeleg. A termése, amit népiesen borstartónak neveznek, egy többrekeszes tok, ami rejti a mághoz hasonló apró fekete magokat. Nem is gondolnánk, de ez az igénytelen gyomnövény számtalan gyógyhatással bír. A virág szirmait, sőt a leveleit is felhasználják a természetgyógyászatban. A pipacs szirmait óvatosan kell leszedni, mert nagyon sérülékenyek, majd száraz helyen kell kiszárítani, amitől lilás színűvé válnak. A szárított, összetört szirmokból kiváló köhögéscsillapító tea készül, ami enyhíti az asztmás tüneteket és jó hörkurut és mandulagyulladás esetén is. Ehhez 2 kávéskanálnyi pipacszirmot le kell forrázni 2 deci vízzel, majd 10-15 percig állni hagyni, és már fogyaszthatjuk is. Ez a tea nem csak köhögésre gyógyír, de az idegességre és az álmatlanságra is. A zöld leveleiből készülő főzettel viszont csak gargalizálni szabad, mert ópiumot tartalmaz, de ha óvatosan öblögetünk vele, akkor megszünteti a torokfájást. Ehhez 2 evőkanál pipacslevelet kell leforrázni 0,5 liter vízzel, 15 percig ázni hagyni, majd a reszűrt lével óvatosan tehát gargalizálni. De a pipacs a konyhában is kiváló alapanyag, ugyanis a szirmaiból vízzel, cukorral és egy citromlevével pipacs szörpöt készíthetünk, az ínyencek pedig megkóstolhatják a pipacs likört, vagy akár a pipacs sört is. Ha pedig a leveleit még a virágbimbó kifejlődése előtt leszedjük, azt akár nyersen vagy főzve, például mint a spenótot fogyaszthatjuk el. Mivel a pipacs is a mágfélék családjába tartozik, apró fekete magjait is fel lehet használni. Ha a salátára szórjuk, annak kellemes diós ízt ad, de a kenyér vagy sütemény tésztájába is belekeverhetjük, és ha igazán különleges salátaöntetet szeretnénk, választhatjuk a pipacs magból sajtolt olajat is. Sajnos a pipacsból virágcsokrot nem tudunk készíteni, hogy piros színével feldobja az otthonunkat, ugyanis ahogy leszedjük őket, ledobják a szirmaikat. Viszont a pipacs rajongók a nemesített fajták közül szebbnél szebbekkel ültethetik tele a kertet. A díszpipacs, vagy más néven keleti mák, akár 1 méter magasra is megnő, és hatalmas, krepszerű virágai a tavasz végén és a nyár elején nyílnak ki. A növény a sok napfényt és a laza szerkezetű jó vízáteresztő képességű talajt kedveli. Hogyha a klasszikus piros pipacsot szeretjük, akkor válasszuk a Papaver Orientale Allegrót, de ha valami különlegesre vágyunk, akkor pedig az igazán látványos, rózsaszínű Victoria Louis-t érdemes választani. Ennyit akkor a pipacsal kapcsolatban, már is zenélünk tovább, 10 perccel múlt el 17:30.

0: látom, neked is jó a kedved.
1: Há, hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
0: Hát vége is, mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
1: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
0: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bál.
2: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
1: Aztán ki fogott muzsikálni?
0: Muzsikálni a duó szoszét fog.
1: Na hát.
0: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgulyás főzőverseny lesz.
1: Na majd én főzök neked Ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
0: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
1: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás főzőverseny.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Donner Tíme a műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Bencik István. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Natasa Pirc-Muszár államfő az első fordulóban nem javasolt kormányfőjelöltet. Szerdán kezdődik a miniszterelnök jelölt keresés második fordulója.
1: Megállapodtak a lehetséges jövőbeli kormány koalíciós megállapodásának kiinduló pontjairól, jelentette be ma Janez Jánsa.
2: Magyarország pénzügyi stabilitása erősebb, mint valaha, jelentette ki Varga Mihály magyar jegybank elnök.
1: Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette kormány, a kétkamarás parlament mai együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson.
2: Az EU tanácsa megállapodott arról, hogy megerősítik a tagállami adóhatóságok közötti adatmegosztást. A cél a határokon átnyúló áfacsalások hatékonyabb feltárása.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A mai rendkívüli ülésen a parlament tájékoztatást kapott Natasha Pirc-Muszár államfő döntéséről, miszerint az első fordulóban nem javasol kormányfőjelöltet. Szerdán kezdődik a miniszterelnök jelölt keresés második fordulója, amelyben az elnök mellett a képviselőcsoportok, vagy legalább 10 képviselő is javasolhatja jelöltjét 14 napon belül.
1: A köztársasági elnök az egyetlen kormányfőjelölt javasló az első fordulóban. Mint kifejtette, a képviselőcsoportokkal folytatott konzultációk után megállapította, hogy senkinek sincs többségi támogatása, és nem kíván jelöltet javasolni kisebbségi kormány vezetésére. A konzultációk után Golob sem kapta meg az új miniszterelnök megválasztásához szükséges szavazatokat. Robert Golob, a Gibányes Svoboda elnöke közölte, hogy ilyen körülmények között nem tud beleegyezni a mandátum átvételébe, tette hozzá.
0: Megállapodtak a lehetséges jövőbeli kormány koalíciós megállapodásának kiinduló pontjairól, jelentette be ma Janez Jánosa, az SZDSZ vezetője, aki a tárgyalásokat vezeti. Arra számít, hogy a megállapodás konkrét tartalmáról egy héten belül születik döntés, ezt követően pedig a személyzeti leépítésekről is szó lesz, jelentette be.
1: A választásokon a Resznica szavazataira is számítanak, amely úgy döntött, hogy ellenzékben marad, mondta. Jánosa kifejtette, hogy az első szakasz célja annak megállapítása volt, hogy a potenciális koalíció pártjai programszerűen kompatibilisek-e, és ez volt a munka könnyebb része. A második szakasz a koalíciós megállapodás konkrét tartalmának megállapodása. A koalíciós megállapodás kiinduló pontjait elküldték minden olyan pártnak, amely támogatta a kormányzati törvény módosításait, azaz az NSZ-nek, az SZLSZ-nek, a Fókusznak, a Demokrata pártnak és a Resznicának.
0: A baloldal párt úgy véli, hogy a beavatkozási törvény, amelyről a parlament hétfőn dönt, olyan politikát hoz, amely káros az emberekre, az ország fejlődésére és a társadalom egészére nézve. Előrejelzésük szerint minden rendelkezésre álló parlamenti eszközt bevetnek ellene, beleértve a konzultatív népszavazás kérését is.
1: Az SD párt óvaint a törvény elfogadásának elsietésétől és általános vitát szorgalmaz. A baloldal párt vezetője Luca Messet szerint konzultatív népszavazást kell tartani a törvényről, mivel felháborítónak tartja, hogy egy ilyen törvényt, amely több mint 1 milliárd eurós közpénzügyi következményekkel és radikális beavatkozásokkal jár az alapvető társadalmi alrendszerekbe, mint például a nyugdíjrendszer vagy a munkavállalási jog, szociális párbeszéd nélkül fogadnak el, nyilvános konzultáció nélkül és kormányzati konzultáció nélkül. Az említett törvényben egyetlen kormányzati szerv sem vesz részt, tette hozzá.
0: Klemen Bostjáncsics pénzügyminiszter ma Brüsszelben kijelentette, hogy az egyes minisztériumok és a szlovén egészségbiztosítási intézet által a közkiadások csökkentésére kidolgozott intézkedések nem elegendőek. Így a jelenlegi ügyeket intéző kormány a következő ülésszakokon határozatokat is elfogadhat arról, hogy mit kell még a minisztériumoknak előkészíteniük.
1: Bostjáncsics emlékeztetett arra, hogy április elején, miután tájékoztatást kapott az éves haladásjelentés tervezetéről, amely az ország minden évben beszámol az Európai Bizottságnak az unió szintű költségvetési kötelezettségvállalások teljesítéséről, a kormány utasította a pénzügyi tervek benyújtóit és az özözöszöt, hogy készítsenek törvényjavaslatokat és egyéb rendeleteket, valamint intézkedéseket az állami költségvetésre gyakorolt pénzügyi következmények csökkentése érdekében.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. A világgazdaság viharos időszakát éljük, de Magyarország pénzügyi stabilitása erősebb, mint valaha, jelentette ki Varga Mihály egy konferencián. A magyar jegybank elnök szerint a kihívások ellenére a magyar gazdaság alapjai szilárdak, írja az atv.hu.
1: Varga Mihály rámutatott, hogy a világgazdaságot jelenleg számos kihívás sújtja. Az orosz-ukrán háború továbbra is elhúzódik. Az Egyesült Államok vámpolitikai döntései akadályozzák a nemzetközi kereskedelmet, míg az iráni konfliktus az energiaárak drasztikus emelkedéséhez vezetett. Ezek a tényezők nem csak globálisan, hanem Magyarországon is éreztetik hatásukat. A jegybank elnök kiemelte, hogy Európa gazdasági teljesítménye továbbra is elmarad az Egyesült Államok és és Kína növekedésétől. Ennek ellenére Magyarország gazdasági alapjai erősebbek, mint 2022 elején.
0: Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament mai együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. A bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással.
1: Nikos Urdán korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki az AU részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Miniszterelnöki megbízást a most távozó nagykoalíció megalakítására tavaly júniusban kapott Ilie Bolojan. Az általa vezetett kormány 2027-ig vállalta a költségvetési deficit 3% alá szorítását. Első intézkedései között az áfa, a jövedékkiadó, illetve a bankadó növelése szerepelt.
0: Az Európai Unió tanácsa pedig megállapodott arról, hogy megerősítik a tagállami adóhatóságok, az Európai Ügyészség, az Európai Csalás Elleni Hivatal és az Eurofisc hálózat közötti adatmegosztást. A cél a határokon átnyúló áfacsalások hatékonyabb feltárása, különösen annak fényében, hogy az uniós áfarés nagyságát jelenleg 128 milliárd euróra becsülik.
1: A megállapodás alapján egyszerűbbé válna a nyomozásokhoz szükséges információkhoz való hozzáférés. A tagállami csalás ellenes szakértőket összefogó Eurofisc hálózat köteles lenne megosztani kockázat elemzésének eredményeit az Európai Ügyészséggel és az OLAF-fal, emellett szigorú feltételek és adatvédelmi garanciák mellett közvetlen hozzáférést is kaphatnának egyes áfa információkhoz. Ez az uniós intézmények szerint gyorsabb és eredményesebb fellépést tehet lehetővé a több országot érintő csalási ügyekben.
2: Sport.
0: A szlovén másodosztályban holnap rendezik a bajnokság 27. fordulóját. A Nafta most a Bilje otthonában játszik 17 órától, míg a Beltinci hazai pályán fogadja a Bistrica együttesét. Vasárnap a 29. fordulóban azonban muravidéki rangadó lesz Lendván. A felújított focipályán a Beltinci lesz a Nafta vendége 17 óra 30 perctől. Megkezdte felkészülését a szlovén női röplabda válogatott. Az Európa Ligában zajló szereplés előtt Kranjska Gorán edzenek Alessandro Orefice védencei, a cél pedig a Nemzetek Ligájába jutás. Az idény második részében az Európa-bajnokságon való szereplés vár a szlovén csapatra. A kontinens ligában először Montenegróban szerepel a válogatott június 5-én és 6-án. Tadej Pogacsár, az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa továbbra is vezeti a Nemzetközi Kerékpárszövetség UCI rangsorát, azt követően, hogy a múlt héten megnyerte a Tour de Romandie körversenyt. Tadej Pogacsár eddig 11.630 pontot gyűjtött be. Gyenge két hónap pihenés után a Tour de France lesz Pogacsár számára a következő megmérettetés.
1: Időjárás. Este és éjszaka túlnyomóan borult lesz az ég, derült égboltra keleten kell számítani, nyugaton helyi esőzés várható, észak-keleten még élénk lesz a délnyugati szél, a tenger melléken a jugó. Holnap jobbára borult időre van kilátás helyi záporokkal, zivatarokkal, keleten még lehetnek napos időszakok, de továbbra is élénk marad a délnyugati szél, az Adrián pedig a jugó. Reggel 8 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 14 és 21 fok közé melegszik a levegő. Vidékünkön kellemes 23 fokot mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe, baleset következtében zárva van a Dolenszkói pálya, Grosszupjevszhod leágazása a főváros irányában.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Donner Tíme a műsorvezető és Bencik István délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

0: Buravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

20 fok körüli a hőmérséklet, odakint változóan felhős az ég felettünk, és további zenével folytatódik a Muravidéki Magyar Rádió műsora. Egy perccel múlt el 6:45, de lesz egy ismétlésünk is, 6:30 után a Horizontot ismételjük meg. 7 óra előtt egy kicsivel búcsúzunk, akkor majd mondjuk a további tartalmat. Jó rádiózást!

0: Asszony, látom, neked is jó a kedved.
1: Há, hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
0: Hát vége, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
1: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
0: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bál.
2: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
1: Aztán ki fogott muzsikálni?
0: Muzsikálni a duó szoszét fog.
1: Na hát.
0: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
1: Na majd én főzök neked ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
0: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
1: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás.

Jó napot kívánok! A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ adatbázisából idézve. A pannonvilág színésze, vagy ahogy magát nevezi, színes paraszt ő. Eugén Cár, vagyis Cár Jenő. Dobronakon született 1944-ben, jómódú paraszti családban. Hogyan kanyarodott el az útja a színművészet irányába, azt már több könyvében is megírta, versbe szedve, vagy prózába öntve. Minden bizonnyal a falusi színi előadások igézték meg a gyereket, akiben ott lappangott az élet dolgainak árnyaltabb értelmezésének igénye. A Ljubljanai Színművészeti Akadémia elvégzését követően Mariborba szerződött, majd onnan 12 év után immár Preseren Alapítvány díjjal Ljubljanába ment. Több mint 30 évvel ezelőtt született meg az önéletrajzi elemekkel dúsított Poredos János története, amellyel talán 300-nál is többször lépett színpadra. A halál, az elmúlás foglalkoztatja, a Störki umirájo, a gólyák is elpusztulnak, és a Srecsen za umret, halálosan boldog című filmben is. A Lendvai Könyvtárban a könyv éjszakáján Eugén Cárral ennél a témánál kezdtük meg a beszélgetést.

0: Van, persze, mert a szerelem az mindig optimizmus, akár olyan is. Igen, szóval hát én is jobban úgy vettem, mikor az első olvasásban mikor odaadta, úgy, szóval mikor megkért, hogy, vagy nem megkért, hát örültem neki, hogy Ingvert választott ki a rendező. Én nekem is úgy tetszik, de hogyha megnézed, hányan mondták, hogy az én apám is ilyen. Hogy egy kicsit makas, még látta, hogy nincs benne az az erő, ami hajtotta az egész életében, nem? Aztán meghalt neki a felesége, most maga van, aztán nem hallgassa meg senki, vagy szóval mind én meséltem ezt a, hogy ahogy én az unokáimnak is inkább leírom, mert nincs is nekik időig meghallgatni, viszik a zongorára, viszik a nem tudom hová, viszik az ottbolykára, úgyhogy hogy lezuhanyozza magát, már mindjárt megy másikra. Hát aztán azért leírtam, így remélem, hogy lehet, hogy majd elolvassák. Hát most hogyha elolvassa, nem érez, ez még nem tudja ezt biztos úgy venni, hogyan ez meg van írva, de remélem, hogy még majd ott lesz neki, mert mind a szállának küldtem egy könyvet, vagy szóval adtam egy könyvet, aztán remélem, hogy majd valamelyik elolvassa, aztán akkor lehet, hogy majd azt mondta, mert lehet, hogy ő is az unokájának majd elolvassa, az öregapám ezt írta, nem is olyan rossz talán. Én nem szeretek írni, hogyha azt nem érzem 100%-osan meg. Szóval azért mikor drámát írtam, mindig nehéz volt, mert ott mindig konfliktusnak lenni. Mert muszáj neki konfliktusnak lenni, mert akkor nézőnek nem kristály tisztán tudni, hogy kive tart. Vagy pedig semleges, egyikkel se tart. Vagy szóval akkor másképp lehet, mert minden igazságnak van hány oldala.
1: Szeret az emberek közelében lenni, az élet közelében, tehát hogy, mert ebből mindig merítette a karakterekhez ezeket a tapasztalatokat, amiket aztán fölépített a színpadon, ahogyan mondta, 130 szerepet említett, de hogyha a rádiós, televíziós szerepeket is hozzátesszük, akkor itt 200 ilyen szerep is volt. És hogy nagyon fontos az, hogy az életben az emberek között mozogjon is, hogy merítsen ezekhez a karakterekhez.
0: Abban kezdem, hogy a cár vezeték név hogy kerül Dobronakra. Ez Mária Terézia időben, vagy kicsit később, a 19. század elején lehet, akkor jött Goricskubu, egy cár nevezetű, aki jött egy magyar családhoz, Dobronakra, tanulni magyar nyelvet, a állami nyelvet. Aztán beleszeretett az én öreganyámba, mind a kettő beleszerettek egymásba, aztán ott maradott. Ezért lettem én most, nem tudom hány száz év múlva, maradtam cárna. Már az is tudta, hogy akarod, hogy valamit elérsz, vagy hát akárhogyan is a nyelvit, az ország nyelvet kell tudni. Na hát aztán azért adtak már engemet is, mert Dobronakon akkor volt, 51-ben mentem első osztályba Dobronakon, aztán akkor volt magyar nyelvi iskola, vagy osztály még szlovén nyelv. Ingemet szlovénon adtak már azért, mert az ország nyelve akkor szlovén volt. Nem? Ezt is mutassa, hogy azt is megkérdezi, hogy az embernek, hogyha nehéz is közben, de bele kell nyugodni ebbe, mert tudjuk, hogy az élet csak egy, meg tudjuk, hogy az élet, most mikor én 82 éves leszek lassan, aztán már tudom, hogy mit jelent minden nap, amikor hallgattam a madarakat, amikor a napkeltibe milyen szépen koncerteztek, hát nem létezik. Ezt itt hagyni nem olyan könnyű, hogy csak úgy zárójelbe mondom.
1: Sokat foglalkoztatja az embert az, hogy egy bizonyos kor után mindenféleképpen az, hogy az életünk az véget ér valahol, valamiféleképpen, de ez talán arra serkenti, hogy azokat a napokat, amikor még itt vagyunk, azt minél inkább kihasználjuk. És nekem az az érzésem, hogy nagyon pontosan tudja, mi mindent kell csinálni. Rengeteget ír, rengeteget olvas, és verseket is, novellákat, néhány szót akkor ezekről a könyvekről.
0: Én nem is tudom, ez hogyan jutott, vagy szóval hogyan mentem neki, ennek, hogy valami belső érzése mondta, hogy itt még itt még lehet valamit keresni. Szóval megtaláltam valamit, úgy mondom jobban. Nem kerestem, megtaláltam a könyv akkor. Aztán először nem is gondoltam, hogy erő. Mondjuk ezt a Porédusról, amit sokat beszéltem, Porédus Jánosról, sokat beszéltem, ez úgy volt, hogy mikor, vagy 90-ben, igen, nem tudom hány színész összehívtak, aztán minden területről legyen egy 4-5 perces összeállítás, igen. Na aztán én nekem ez volt 5 perc, azt nagyon fogadták. Aztán ez ma hajtott biztos tovább, aztán az eleje meg a vége ugyanez volt, ami mindig is volt, aztán belül meg sok történik, vagy szóval milyen egy ember életben annyi minden történik, sok is, meg rossz is, szóval úgyhogy sokat bele lehet tenni ilyenben. Hát aztán én sokat pásztoroztam is, az egy volt egy Gyura bácsi, akkor 80 éves volt. Most, hogyha mondom, hogy 80 éves volt, akkor mindig el is mondtam, hogy mert 80 éves, én most 82 évesen beszélek, mert nem is érzem magamat, de a Gyura bácsi az olyan beszédű volt, aztán mindenki mondta, te a Gyura bácsinak elhiszed vagy nem, de jó beszél. Hát aztán hát a színház is így keletkezett. Először mesít valaki, akkor megmondták, hát nem hallunk, akkor felállott a hordura, megfordította, azt mondta, most hallottak, így volt az első színpad. Az első színpad egy hordum volt. Hát aztán az a Gyura bácsi is, az is lehetett volna. Szóval azt akarom mondani, hogy szerettem nagyon hallgatni, jobban, mint beszélni. Mint hogy ezt, amit hallottam, ezt akkor a színpadon, a szerepekben bírtam akármivel is. Szóval sokan úgy mondták, honnit veszed ezeket a hangokat, szóval ezeket az érzéseket, hogy honnan, hogy szóval játszottam negatívat is, hogy nem is beszélek erről, hogy már megrázott, még elolvastam. Akkor még, mikor dolgoztam rajta, akkor még örvendeztem, hogy milyen hangokat hallok, hogy mi le a nézőknek ezt a figurát, hogyan be lehet, meg lehet mutatni, vagy szóval lehet játszani ezt. Mert minden emberben azt mondják, van pozitív is, negatív is. Aztán negatív az, hogyha pozitív ember, akkor nagyon mélyen van, aztán, hogyha kikaparod magadba, akkor azt mondják, hogy...
1: Erről a kötetről, amiben 9 ilyen elbeszélés van, és ennek a címe is nagyon érdekes, nem én akarom mondani, majd ön mondja.
0: Igen, hát olyan, mint a... Én, mint az előbb említettem, őröztem sokat, azt ottan pásztor voltam, aztán a szivárvány sokszor megjelent. Aztán élvezet volt azt nézni, az a öt színbű van, igen, aztán hát, hogy melyik szín, egyik, hogy sok buza lesz, egyik, hogy a piros, hogy bor lesz, a zöld, hogy lesz az állatoknak növény. Szóval minden színre volt. Akkor a pásztorok mondták, az idén nem baj, nagyon erős volt a sárga, lesz buza. Hát ez csak olyan mondás volt, de hát ez mindig benne volt az embernek. Aztán akkor hát, körülbelül miről is beszélsz mindig, aztán ilyen ő is beszél. Mint az élet, nem olyan rassan jön föl, akkor még szépen megy el, aztán szép lenne, hogyha nem lenne ilyen világ, mint milyen van, vagy hát háborúk nem lennének, milyen szép lehetne az élet, nem? De úgy látszik, hogy valakinek mindig kell valami háborúféle, ilyen nagyon a háború ellen, még a nagypapám szokta mondani, hogy mondjuk mondtam neki, hogy mesélj a háborúról, első világháború, azt mondja, arról mesélek, hogy mellettem egy katona keresi a maga saját vérébe az ellövött lábát. Engem ez egészen sokkírozott, úgyhogy még most is, még emlékszem most is rá, hogy hogyan mondta ezt, nem?
1: Szerepel még a színpadon?
0: Nem. Ez úgy volt, hogy először még nagyon hívtak. Aztán akkor, mikor fiatal színész van, akkor mindig ott vagy a telefonon, hogy hát bár csak hívnának. Most, mikor idősebb vagy, akkor még, már nem, nagyon sokat kell tanulnod, mert nem megy úgy a fejedbe. Aztán most még félsz a telefontól, mert nem szabad olyan, nem játszok én, nem akarok dolgozni, meg úgy nem lehet. Azt meg kell szépen mondani, hogy nem megy a fejembe, meg úgy, hogy, mert az a izgulás, meg minden, szépen úgy nyugodtan akarsz élni. Azért mondom, hogy elipsz. Nagyon szerettem, mikor hívtak, nagyon-nagyon. Most még nem szeretem, hogyha hívnak azért, mert szégyellem magamat, hogy lemondani, mert a színész nem szeret lemondani a szakérni, akkor elve dolgozok jobban. Ilyen valamit írok, meg ő nagyon szeretem az unokámiakat, azokat vigyázom, hordom a sportra, vagy a zenire, meg hát mit, szóval...
1: Egyébként így azért követi, hogy a színház milyen irányba alakul, milyen színdarabokat játszanak, hogyan teljesítenek a fiatalok, milyen rendezők rendeznek színdarabokat.
0: Az ilyen színház, vagy a városi színházban minden bemutatóra hívnak. Ott van az ötödik sorban mindig az az első-második szék, mert az első szék azért, mert hosszú a lábam hozzá, hogy... Szóval nagyon szépen hívnak, közben elmegyek, mindig nem megyek el, hogyha nem érzem magamat jó, aztán ezek a fiatal színészek is mindig ilyen, mondjál valamit, azt olyan nehézzel mondok, mert tudom, hogy nehéz valamivel beleszólni, mert abban annyi munka volt,

0: kibírni.
1: Nagyon szépen elmondta itt a végén, általában így mondogatjuk, de azért nem így élünk, hogy azért vannak más értékek, sokkal fontosabbak, mint a pénz, az anyagi értékek. Én azt gondolom, hogy ez az ön könyveiből, ezekből a történetekből ez kiderül.
0: Igen, de nem, ezért nem mondom, hogy ilyen rosszul értem, vagy szóval nagyon jó értem, de sok világot is láttam, szóval a világban is voltam sokszor, igen, utaztam sokat, úgyhogy én még vagyok elégedve, de sose, a pénz sose elégedett ki, hogy abbe, hogy a pénz az... De hogyha másképp veszek, pénz is kell, másképp nem mehet sehol. Meg a korog a gyomor is, hogyha nincsen. Azt is megértem, de mit jelentett, mikor valami jó előadásom volt, valami jó nézőtér volt, vagy az többet jelent, még nem tudom mi, nem. Abban nem cserélnék meg sose. Mivel élvezett azt, mikor jössz a színházba, aztán jól érezte magát a nép, hogy te is bent volt ebbe, hogy te is hozzátetti valamit ezhez, hogy ezek jó érzik magukat. Igen.
1: Eugen Czárral, a Szlovén Drámaművészek Szövetsége 2013-ban életműdíjjal kitüntetett, nyugalmazott színművészével beszélgettünk. A műsor hangtechnikusa Lebár Teodor volt, szerkesztette és vezette Botka Ágnes. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

azt mondja, szeretem Istent, de gyűlölöm a testvéremet, az egy hazug. Ha nem szereti a testvérét, akit lát, hogyan szerethetné?

Kedves hallgatóink, május 5-e van. Még egy kis könnyű zene, aztán 7 óra után érkezik az esti mese, utána lesznek majd magyar nóták csárdások is, illetve ismétlések 20 órától, előbb a terepjárót, 8:30-tól az arénát, 9 óra után pedig a rádiórendelőt ismételjük meg. Utána jön sok-sok zene az est és az éjszaka óráiban, holnap reggel pedig a szokott időben 17:30-tól indul a vezetett műsor rész, a kollégák várják majd önöket. Mi pedig mára búcsúzunk, megköszönve megtisztelő és kitartó figyelmüket, és bízva benne, hogy kellemesen teltek az elmúlt órák. Ha igen, akkor rádiózzanak velünk legközelebb is. Farics Doris szerkesztette a híreket, Horváth Robi válogatta a zenét, Bencik István volt a hangtechnikus és Donner Tíme a műsorvezető. A felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevében is további szép estét kívánunk mindnyájuknak.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Magyar Rádióban.
1: Benedek Elek, mese egy bolond emberről s egy bolond asszonyról. Volt egyszer egy bolond ember s egy bolond asszony. Azt mondja egyszer a bolond asszony az urának: hallja, Kent, vigyen fonalat a vására, de addig senkinek el ne adja, míg a vásár meg nem mutatja. Hát, elment a bolond ember, kiült a piacra, aztán jöttek-mentek a vevők, ez is kérdezte, az is, hát hogy adja a fonalat bátyja? De a bolond ember mindenkinek ezt válaszolta: hát majd a vásár megmutatja. Egyebet nem szólott, akárhogy faggatták. Aztán jött egy öreg asszony, kérdezte az is: na, hogy adja a fonalat, atyafi? Na, majd a vásár megmutatja, felelte ennek is a bolond ember. Gondolta az öreg asszony: ennek az embernek hiányzik egy a négy kerékből. Fogta magát, kihúzott egy szálat a hajából, s mondta a bolond embernek: na, nézzen ide, Kent, hát ezt mutatja a vásár. Noha azt, mondotta a bolond ember, hát itt a fonal, vigye Isten hírével. Azzal, mint aki jól végezte dolgát, szépen papírosba göngyölgette a hajszálat, s nagy jókedvvel elindult hazafelé. Ment, mendegélt, s egyszerre csak leröppent egy bagoly, kikapta kezéből a papírost, s hús, elröpült vele. Na, elszontyolodott a bolond ember, hát ő most hogy álljon a felesége elé a hajszál nélkül. Nosza hát a bagoly után iramodott, szaladott árkon bokron által, de bizony a bagoly nem állott meg az ő kedvéért. Hát végre elindult hazafelé, bandukolt nagy búsan lehorgasztott fejjel. S hát mit hall? Az út szélén egy odvasfán bagoly húhogott. Na, ez bizonyosan a tolvaj lesz, gondolta magában a bolond ember, szép csendesen a fához orozkodott, stopp, lefülelte a baglyot. Na de bezzeg, megjött a kedve, hangos fügyszóval igyekezett hazafelé, és jó kedvében betért egy útszéli kocsmába. Ott alig telepedett le, meglátja a kocsmáros a baglyot, s kérdi a bolond embert: hát, Kend, ugyan miért hordozza magával ezt a baglyot? Hát azért, mert a jövendő mondó bagjom ez. Hát na, ne mondja. De bizony mondom. Hát tudja mit, hát adja már el nekem. Adok érte 300 pengő forintot. Na, itt a kezem nem disznóláb, mondotta a bolond ember, s a kocsmáros tenyerébe csapott. A kocsmáros leszámlálta a 300 pengő forintot, s a bolond ember pedig nagy vígan tovább állított. Ment, mendegélt, s utolérte egy ember, aki malacot hajtott. Gondolja a bolond ember, hogy ő bizony nem hordoz magával annyi sok pénzt, hát megszólította az atyafit: hé, ha nem adnád el a malacot? Eladom én, ha jó árát kapom. Ha mennyiért? 5 pengő az utolsó ára. 5 pengő? Há, jaj, lelkem, hát nálam csak 300 van. Ide adja ennyiért. Isten neki, mondotta az atyafi, s a bolond ember leszámolta a 300 pengő forintot. Aztán elbúcsúztak. Amint ment, mendegélt a bolond ember, szembe jött vele egy pásztor ember. Hogy vette a malacot, atyafi? Kerek 300 pengő forintért. Mondja, Kend, ezt egy bolondnak. Hát de bizony 300 pengő forintért. Mindjárt látta a pásztor ember, hogy kivel van dolga, s mondta: egyet mondok, atyafi, mindjárt 2 lesz belőle. Hát nézze meg az én botomat. Ez olyan bot, hogy csak azt kell neki mondani: fordulj, bot, s mindent összever, amit elől hátul talál. Kennek adom a malacért, na áll le a vásár. Hát bezzeg, hogy állott. No, de még csak most igyekezett hazafelé igazán a bolond ember. Haza is ért csak hamar, s mondta nagy örvendezve: nézz ide, feleség, hát milyen vásárt csináltam. Azzal szólt a botnak: fordulj, bot! S a bot csihi, puhi, ütötte, vágta jobbról, balról, előről, hátulról a bolond embert is, a bolond asszonyt is, s talán még máig is ütiveri őket.
0: Itt a vége, most jövél le!
2: Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
0: Csip, I'm okay.

akkor is írassatok engem, ha majd itt bent a szívekben elfogytak a nóták. Szomorú lesz, oly kietlen,

kisasszony napjára elmennek a fecskék. A mi szerelmünk már csak egy fájó emlék.

Amíg hittem, boldog voltam, de hitem már nincsen. Pedig aki hinni nem tud, boldogsága sincsen. Addig is az ember lelke rózsás szerelemben, még az Isten falak

addig hisz az ember lelke, rózsás szerelemben. Míg az Isten valakivel hazudt.

tudom, sárga lilióm, nem lehet az boltos úr, mert az apja földes úr, és az anyja a szinteri szombori szép asszony.

a földes úr, és az anyja az emberi zombori szép asszony. Jó asszony, lakatlom, sárkilion, nem lehet az boltos úr, mert az apja földes úr, és az anyja az emberi zombori szép asszony. Jó asszony, lakatlom, sárkilion.

karom, meg ne fázzon, ha hideg szél támad. Vigyázok, hogy baj ne érje, kelljen a

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit. Ez szírással kezdődött az érettségi, Szlovéniában is népszerű a szülőföldön magyarul program, és gyönyörű lila színben pompáznak a réti orchideák. Ennyi a tartalom, mindjárt jövünk a részletekkel. Az érettségi naptár szerint az idei érettségi vizsga az esszírással kezdődött ma délelőtt. A lendvai kétnyelvű középiskola két érettségizője az első akadályt követően a következőket mondta el Botka Ágnes mikrofonja előtt.
2: Jezsovnik Éva vagyok, negyedikes gimnazista.
3: Én Kancsa Lucia vagyok, szintén negyedikes gimnazista.
4: Magyarból, mint anyanyelvből írtátok meg az érettségi esszét. Mi volt a téma?
2: A téma a háború hatása az emberi életre.
4: Miből készültetek?
3: Először is el kellett olvasnunk a könyvet, akkor csináltuk magunknak jegyzeteket, és akkor a tanárnő segítségével megismételtük meg a könyvet, és elég alaposan átbeszéltük, meg megcsináltuk, ami hasonló a könyvben, a szereplők, a téma, a történelmi háttér.
4: Mondjuk el, hogy melyik két könyvről van szó.
2: Szabó Magda, Katalin utcája és a Drago Jáncsár, ma éjjel láttam őt könyvből készültünk.
4: És melyik témát választottátok?
3: Én azt írtam, amiből meg voltak adva a szempontok, és akkor úgy írtam, nem pedig a részletből.
2: Én is így választottam.
4: Ez könnyebb?
2: Igen, könnyebb.
4: Tehát, hogy követitek a szempontokat.
3: Igen.
4: Elég hosszú volt a rendelkezésre álló idő?
2: Igen, először picit féltem, hogy nem lesz elég, mert amikor az iskolában írtunk, akkor mindig kihányzott az idő, és most is egy picit izgultam, hogy ez be fog következni, de nem, mert ezeket a szempontokat már mind átbeszéltük és átcsináltuk az iskolában, úgyhogy nem volt olyan nehéz.
4: Te is így érzed?
3: Igen, elég hamar végeztem, úgyhogy most lehet jó, vagy nem annyira jó.
4: Egyébként tetszett a két mű úgy személy szerint, hogy mikor olvastátok?
2: Amikor először elolvastam a Katalin utcát, akkor nem tetszett, azért mert nagyon mozaikszerűen írta az írónő, és nem értettem belőle semmit, de azután, hogy másodszor elolvastam, meg már az iskolában is átbeszéltük, akkor megértettem a történetet, a szereplőket, azok hogyan viszonulnak a dolgokhoz, és könnyen volt ezért. Picit meg is szerettem a könyvet. A Drago Jáncsártól pedig már az első olvasásra is megértettem a történetet, meg azt, amit el akar mondani az író a saját írásával. Ezért nem volt olyan nehéz elolvasni, de másodszorra is elolvastam, mert nem olyan rossz könyv volt szerintem.
4: És te hogyan élted meg?
3: A Katalin utcát nagy nehezen olvastam, ahogy már Évi is mondta, nagyon mozaikszerű, ugrál a jelentből a múltba, és kicsit el szoktam veszni, de a történet elég érdekes, még hát kicsit szomorú is. A Jáncsáros könyv nekem sokkal jobban tetszett, könnyebben is bírtam olvasni, még szerintem elég jó könyvek.
4: És akkor mikor folytatódik az érettségi?
2: A magyar érettségivel kezdjük május 29-én, azután jön az angol, meg a választható tantárgyak, a matekot pedig június 6-án érjük.
4: Mitől tartatok a leginkább?
3: Matek.
2: Én is matek, de szerintem egy picit jobban a kémiától.
1: Idén is nagy volt az érdeklődés a Magyarország által biztosított szülőföldön magyarul nevelési oktatási támogatás iránt. A magyar nyelv anyanyelvi szinten való tanulását ösztönző, vissza nem térítendő támogatás diákonként 100 000 forint. Ez jelen pillanatban 275 eurót tesz ki. A pályázat muravidéki lebonyolítója ezúttal is a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, amelynek szakmunkatársától, Vida Simonától, a pályázat felelősségével kérdezte meg Fehér Ilona, hogy milyen volt az érdeklődés a támogatás iránt, hogyan állnak a pályázatok feldolgozásával, és mire várhatók a kifizetések. Idén is egy hónap állt azon tanulók szülei és egyetemi hallgatók rendelkezésére, akik szlovéniai magyar nyelvű oktatásban és nevelésben részesülnek, és élni kívántak a szülőföldön magyarul nevelési és oktatási támogatással. A 2025-2026-os tanévre vonatkozó kérelmek benyújtási határideje április 16-a volt. A támogatási összeg 100 000 forint. A program célja a külhoni magyar családok szülőföldön való maradásának és a magyar nyelv tanulásának ösztönzése. Vida Simonát, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szakmunkatársát kerestük fel, hogy megkérdezzük, milyen volt az idei pályázat iránti érdeklődés.
5: Az idei szülőföldön magyarul pályázat iránt nagy volt az érdeklődés, és ügyesen be is nyújtották a kérelmüket digitális módon, és most vannak a feldolgozások. Nagyjából mindenki élt a lehetőséggel, aki jogosult erre a pályázati kiírásra, és a tavalyihoz viszonyítva el tudom most mondani, hogy tavaly 363 volt az, aki pályázott, tehát szülő igényelte a gyerekére a támogatást, az idei évben ez a szám valamivel több, 375 szülő igényelte a gyerekeire a támogatást, ugye most folynak a feldolgozások, és majd kiderül a feldolgozás után, hogyha mindenki jogosult-e, vagy talán mégsem.
1: Mondjuk el még azt is, hogy kinek jár meg ez a támogatás.
5: Mint azok a szülők, illetve egyetemisták élhetnek a lehetőséggel, akiknek a gyerekei a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulják valamilyen formában, vagy fakultatív módon, vagy lektori órákra látogatnak el. Ljubljanában ott is a lektori órák jönnek számításban, van nekik magyar nyelvoktatásban, így van ez Muraszombatban is. Nem elegendő az, hogy a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulják, állandó vagy ideglenes lakcímmel is kell, hogy rendelkezzen az, aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel. Tehát szlovéniai lakcímmel.
1: Mekkora támogatásról beszélünk?
5: Az összeg nem változott, és reméljük, hogy ez így is fog maradni az idei évben. 100 000 forintról beszélünk per gyerekre, per egy főre, és miután Magyarországon kormányváltás történt, bízunk benne, hogy a támogatás megmarad olyan formában, amilyenben eddig is volt.
1: Van-e bármilyen információjuk arról, hogy mikorra várhattok a támogatások kifizetése?
5: Erről egyelőre nincs. Nekünk június második feléig kell feldolgozni az összes benyújtott kérelmet, megtörténnek még a hiánypótlások, és amikor minden megvan, akkor a Rákóczi Szövetség az összes feldolgozott adatot átnyújtja a Bethlen Gábor alapkezelőnek, tehát a kifizetéseket elindítják. Tavaly ez szeptember második felében történt meg, bízunk, hogy most is hasonló módon fog zajlani.
1: A borécskói rétek lila árnyalatokban pompáznak, hiszen a vadorhideák virágai már szépen virágoznak. Goricskon 17 fajta orhidea található a réteken. Krisztián Malacsics természetvédelmi felügyelő, a goricskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
6: Naše divje orhideje su
7: A vadon élő orchideáink az eléggé érdekes növényfajok közé tartoznak. Jelenleg a legaktuálisabb közülük az agárkosbor, hiszen Goricskon a száraz réteken még elég gyakran megjelenik. Olyan rétek is láthatók most Goricskon, amelyek látványa lila virágszőnyeget tár elénk a vad orchideákból.
8: Általában a vad orchideák lila színben virágoznak, de különböző árnyalatokban is megtalálhatóak. Például a zöldtől a fehérig, majd rózsaszínben, sötét lilában, fehér-rózsaszín kombinációban. A sömörös, pettyes kosbor is gyakran társul az agárkosborhoz a réteken, és pedig Goricsko keleti részétől nyugatig található száraz réteken. Igaz, hogy ritkábban jelenik meg, és az agárkosborhoz viszonyítva nem olyan nagy számban. Két-három helyszínen a tarka kosbor is virágzik. A pillangó orchidea egy területén látható Goricskon. Május végén, június elején a száraz réteken a szúnyoglábú bibircsvirág nyílik. A látszáró évelő növény akár 20-60 cm magasra is nőhet. Még a nedves réteken, május második felében a széles levelű ujjas kosbor virágzik, melynek virágzata tömött. Eleinte kúpos, majd a felső virágok kinyílásával hengeres fürt, amely sötét biborszínű, lilavörös, rózsaszín vagy fehér virágot alkot. Goricskon a réti orchideák mellett az erdő szélén is virágoznak az orchideák. Ilyen például a madársisak, a nőszőfű. Mondhatjuk, hogy tavasz második felétől nyár végéig megjelennek ezek a növények. Majd nyár végén, illetve ősz elején, amikor már a rétek is le vannak kaszálva, az őszi füzértekercs jelenik meg fehér apró virágaival. Krisztián Malácsics elmondta azt is, hogy a réti orchideák leginkább a vizes élőhelyek zsugorodása, a mezőgazdasági tevékenység és a klímaváltozás veszélyezteti, vagy a kiásás.
6: Marszik dosti zaželi, da bi imel kukovice doma, na domačem travniku ali pa.
7: Sokan vágynak arra, hogy a hazai réteken vagy otthon a kertben legyenek orchideák. De ezt ne tegyék, mert ez a legtöbb esetben nem fog sikerülni. Egy nagyon igényes növényfajról van szó. Egyrészt szükségük van arra, hogy a virágmagokat a hangyák hordozzák, és szükségük van a talajban lévő szimbióta gombákra is. Ezek nélkül egyáltalán nem nőnek, nem élnek túl. Tehát bármit átültetnénk, előbb-utóbb tönkre fog menni.
8: A Goricskon élő vadontermő orchideák döntően savanyú kémhatású, mészkerülő és tápanyagszegény talajokon élnek. Ezen a területen 17 fajta orchidea jelenik meg, ami országos viszonylatban kevésnek mondható. Tudtuk meg Krisztián Malácsics természetvédelmi felügyelőtől, a Goricskon Naturpark szakmunkatársától.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Botka Ágnes, Fehér Ilona és Szabó Szuzi összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
9: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Ma este megkapjuk a labdarúgó bajnokok ligája első döntősét. Londonban 21 órakor csap össze az Arsenal és az Atlético Madrid, amelynek kapuját a szlovén válogatott Jan Oblak védi. Az első madridi mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. Az Arsenal továbbra is két trófeáért küzd ebben a szezonban, hiszen a hazai bajnokságban egy mérkőzéssel többet játszva 5 pontos előnnyel vezet a Manchester City előtt. Európában már csak egy győzelemre vannak attól, hogy történetük során másodszor döntőbe kerüljenek a BL-ben. Viktor Gyökeres, aki az odavágón büntetőből hozta előnybe csapatát, a hivatalos sajtótájékoztatón a következőket mondta a mérkőzés előtt.
2: Yeah, I think we are in this position now for a reason. We've done.
3: Úgy gondolom, okkal vagyunk most ebben a helyzetben. Az egész szezon során nagyon jól teljesítettünk, de természetesen most, hogy ezek a fontos mérkőzések következnek, jön el az a pont, amikor mindent meg kell tennünk, hogy jól szerepeljünk és átlépjük a célvonalat. Szóval igen, eddig hihetetlen volt, amit elértünk, de most kell igazán teljesítenünk.
1: Nyilatkozta az Arsenal svéd csatára Gyökeres. A másik oldalon az Atlético Madrid az első mérkőzésen nyújtott jó teljesítmény után a negyedik BL döntőjét célozza meg. Eddig mindhárom alkalommal alul maradt. 2014-ben és 2016-ban is a Real Madrid fosztotta meg a trófeától. Az Atlético már hetek óta kizárólag a bajnokok ligájára összpontosít, mivel a hazai bajnokságban messze lemaradva a negyedik helyen áll, de már biztosította helyét a BL következő kiírásában. Jan Oblak nemrég tért vissza a sérüléséből, és az utóbbi 4 mérkőzésből 3-on pályára lépett, köztük a múlt heti Arsenal elleni döntetlennél is. A Valencia elleni szombati találkozót a kispadról nézte végig. Antoine Griezmann jobbik esetben az utolsó előtti BL mérkőzésére készül, hiszen az idén végén távozik az Atléticótól, és az USA-ban az Orlando csapatához igazol az MLS-be. A mai mérkőzés előtt ezt mondta a sajtótájékoztatón.
2: Bueno, al final partidos de Champions siempre son diferentes, no? Bonito.
4: A bajnokok ligája meccsek mindig mások, különlegesek. Úgy gondolom, ami nekem mindig segített, az az, hogy már gyerekként is ilyen meccseket akartam játszani. Nem vagyok az a típus, aki sokat beszél a fiatalokhoz, inkább példát mutatok. Látják rajtam a lelkesedést, az örömöt és a nagy motivációt a mérkőzés előtt. Aztán a pályán, a játék során, ha van bármi taktikai vagy technikai dolog, amivel segíthetem a csapattársaimat, azt, ahogy mindig, megteszem. Tudni kell, mikor kell lassítani, mikor gyorsítani a játékot, mikor jön el az én pillanatom, és azt jól megoldani. Ebben inkább a társak segítése a szerepem. Például Koke, a csapatkapitány inkább az a típus, aki beszél, motivál, szavakkal nyugtatja a többieket. Én inkább tettekkel mutatom meg.
1: Az angol bajnokságban nagy szívességet tett a listavezető Arsenalnak hétfő este az Everton, amely hazai pályán 3-3-as döntetlent harcolt ki a második helyzet Manchester City ellen. A liverpooli gárda már 3-1-re vezetett, ám először Haaland szépített, majd pedig a hosszabbítás 7. percében Jeremy Doku második góljával a mérkőzésen pontot mentett a vendég Citynek. Az Arsenal egy mérkőzéssel többet játszva 5 pontos előnnyel vezet a tabellán. A másik hétfői mérkőzésen az angol Premier League-ben folytatódott a Chelsea kálváriája. A londoni együttes zsinórban 6. mérkőzését is elveszítette a bajnokságban. A vendég Nottingham Forest 3-1-re nyert Londonban. Az NBA-ben ma hajnalban a San Antonio hazai pályán 102-104-re kikapott a Minnesota-tól a nyugati főcsoport elődöntőjének első mérkőzésén. Keleten a New York megőrizte pálya előnyét és 137-98-ra kiütötte a Philadelphia-t. Texasban szoros meccsen nyertek a vendégek, hiába érte playoff rekordot blokkokban Victor Wembanyama. A 22 éves francia tripla-duplával zárt, de gyengén dobott. A Timberwolvesnál a sérülésből visszatérő Anthony Edwards 18 ponttal segítette csapatát, különösen a hajrában. A második meccset szerdán rendezik. Keleten a Knicks fölényes győzelmet aratott. Jalen Brunson már az első félidőben 27 pontot szerzett. A New Yorki csapat történelmet írt, hiszen a rájátszásban sorozatban háromszor nyert legalább 25 pontos különbséggel. A 76ers nem tudta megszorítani a Knicks-et. A párharc következő mérkőzését szintén szerdán játsszák, majd pedig Philadelphiában folytatódik a sorozat. Az NHL-ben a Vegas Golden Knights hazai pályán 3-1-re legyőzte az Anaheim Ducks-ot, és ezzel 1-0-ra vezet a nyugati főcsoport elődöntőjében. Keleten a Carolina Hurricanes már 2-0-ra vezet a Philadelphia Flyers ellen, miután hosszabbítás után 3-2-re nyert. A szlovén férfi asztali tenisz válogatott a csoportkör lezárása után ma este Németországgal játszik a londoni csapatvilágbajnokság első fordulójában. A találkozó 8:30-kor kezdődik. A szlovének az ötös csoportban Spanyolország mögött a második helyen végeztek. Németország a kettes csoportban a harmadik helyen zárt. Második helyzetként nem is számíthattunk kedvezőbb sorsolásra, de úgy gondolom, ha mindhárman jól játszunk, meglephetjük a németeket, és bejuthatunk a legjobb 16 közé. Tudjuk, hogy még vannak tartalékaink. Másrészt Németország ellen világbajnokságon játszani különleges dolog, értékelte a sorsolást a szlovén szövetség számára a legjobb szlovén játékos Darko Jorgic.
5: Ampak mislim, da nam lahko uspe ta preboj med 16 najboljših in bom rekel premagati tudi Nemčijo.
1: Ha igazán jó játékot mutatunk, a németek legyőzhetők. Ugyanakkor nagyon erős csapatuk van. Minden poszton minőségi játékosokkal rendelkeznek, ezért nehéz lesz őket felülmúlni. Ennek ellenére pozitívan tekintek a párharcra, tette hozzá a Hrasznik játékos. A múltban a szlovén és a német asztali teniszezők már többször is találkoztak a legnagyobb tornákon, de eddig mindig a németek nyertek. A sikeresen vett csoportkör után a magyar férfi asztali tenisz csapat ma este a főtábla első fordulójában a Londonban fantasztikus formában érkező svédekkel játszik. Wu Yizhe lett a snooker új világbajnoka, miután a Sheffieldi döntőben 18-17-re legyőzte Sean Murphyt. Az angol játékos 5-5-ször játszott döntőt, de ezekből csak egyszer jött ki győztesként. 2002 óta először játszottak döntő frimet VB fináléban. A mindent eldöntő játékban Murphy kezdett, de csak 8 pontig jutott. A rövid taktika játékból Wu jött ki jobban, és elkezdte gyűjteni a pontokat. A kínai simán elbírta a nyomást, és egy 85-ös brékkel eldöntötte a csatát. A 22 éves Wu Yizhe először lett világbajnok. Ő a második kínai, aki győzött, és a második legfiatalabb snooker világbajnok. Sorozatban negyedszer született új bajnoka a sportágnak. A bajnok 500.000 fontot kasszírozott elsőségéért. Az aréna pedig ezzel mára búcsúzik. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A műsort Szabó Rudolf szerkesztette. Györkös Garán volt a hangtechnikus. Viszont hallásra szerdán!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.

0: A rádiórendelő soron következő epizódjában a gyógynövények kapnak ismét helyet. Vajdics Rozália, a gyógynövények területén jártas, nyugalmazott biológia és kémia tanár jó voltából. Amikor arról beszélgettünk, hogy milyen betegség, milyen szerv kerüljön előtérbe, amelynek szintén segítségére lehetnek a gyógynövények, akkor azt a szervet találtuk, amelynek egészségének megőrzésében és regenerálásában kiemelkedő szerepet játszanak a gyógynövények. Ha önök nem találták volna ki, elárulom. A máj. Jó napot kívánok a rádiórendelő kedves hallgatóinak!
1: Alternatív, komplementer, természetes.
0: A gyógynövények és a máj milyen összefüggést találhatunk, kereshetünk és alkalmazhatunk?
2: Hát nagyon nagy összefüggést találhatunk. Én úgy kezdeném, hogy a legméregtelenítőbb szervenk a máj. Ugyan a máj kapacitása túlméretezett, de ennek ellenére vigyáznunk kell rá. A máj és az epe az emésztés szempontjából kiemelt fontosságú szerv, ezért megérdemlik, hogy foglalkozzunk vele, és figyeljünk rá. A napi munkájukat egészséges étrenddel, külön hasznos ételekkel, innivalókkal segíthetjük. És milyenek ezek az ételek, innivalók? A keserű anyagok segítenek a máj működésében és az epehólyag működésében. Minél több keserű anyagból készült dolgot együnk, például endivia salátát, gyermekláncfű vagy kákit salátát, ilyen keserűbb teákat ígyunk, vagy a tea keverékünkbe próbáljunk mindig becsempészni egy kis egynyári ürömöt, ezerjó füvet, ami keserű ízt ad a teánknak, és ez elősegíti a máj működését. Fertőzéses májgyulladáskor okvetlen forduljunk orvoshoz. Enyhébb nem fertőzéses májgyulladásnál, máj problémáknál pedig segíthetünk gyógynövényekkel is. Egyik ilyen fontos gyógynövényünk a gyermekláncfű, amiről már múltkor is beszéltünk. Fogyaszthatjuk a leveleit salátának, a gyökerit teának, a virágból csinálhatunk szirupot, és most mindenkinek ajánlom, hogy fogyassza a virágszárát is, amiről már múltkor beszéltünk. Még találunk ilyen virágzó gyermekláncfüvet, és naponta legalább 5 hetet fogyasszunk el. Ez segíti a máj működését, az epe működését, cukorbetegeknek is hasznos, mert csökkenti a vércukrot is. A gyermekláncfű gyökérből készíthetünk teát is. És pedig minden reggel egy kiskanál teát, vagyis ilyen anyagot, megszárított gyermekláncfű gyökeret leforrázunk, és 2 percig forraljuk, vagyis forraljuk 2 percig, nem is kell forráznunk, akkor melegíthetjük így. Amikor olyan hőmérsékletre lehűl, hogy ihatjuk, kortyonként fogyasszuk el. Ezt mindig, a gyógyteákat mindig táplálkozás előtt legalább 1/2 órával csináljuk, azért, hogy minél jobban felivódjon a nyálkahártyánkba. Ezt legalább 3 hétig csináljuk, minden reggel ezt a gyermekláncfű gyökérteát fogyasszuk, utána folytassuk gyermekláncfű levéllel, úgyhogy a levelet is széthetjük, száríthatjuk teának, nem csak a gyökeret, és nagyon jó ízű, ezt határtalan ideig használhatjuk, és még azt a gyermekláncfű leveléből készült teát ajánlhatjuk még egy antibiotikumos kura után is, ami helyrehozza a májunkat, az epénket, mert tudjuk, hogy az antibiotikumokban is vannak olyan anyagok, amik mellékhatással vannak. Erősebb gyulladásnál használhatjuk a diólevélteát is, de ennél elővigyázatosnak kell lenni különösen azoknak, akik vérhigítót is fogyasztanak, mert a diólevéltea is higítja a vért. A diólevélteából 3 hetente 2 csészetteát kell elfogyasztani, és pedig a kura 3 hétig tartson. Utána gyermekláncfű gyökérrel folytathatjuk eztét, és amikor már minden elmúlott, jó közérzetünk van, elmúlott a gyulladásunk, a máj problémánk, 3 naponként egy hónapig egy csésze cickafark teát fogyasszunk, felváltva orbáncfű teával. Emlékeztetőül, hogy májunk rendesen működjön. De ha valakinek ezek a gyógynövények nem segítenek, próbáljon mást is. Mindenkinek nem egyformán segít minden gyógynövény. Van, akinek már a gyengébb hatású gyógynövény is eredményt hoz, van, akinek pedig az erősebb hatású gyógynövényre van szüksége. Milyen gyógynövényeket használunk még a májunk karbantartására vagy segítségére? Az első, itten a Mária tövést említeném, Pegasti Bádel. Ezt a kertünkben nevelhetjük, mint dísznövény is, csodálatos növény, nagy zöld, sötét zöld levelei vannak, olyan fehér kis foltokkal, de az a baj, hogy nagyon bökősek a levelek, a virágja is gyönyörű, a termése is nagyon bökös, de nagyon hasznos. És ha valaki ezt nem akarja tenyészteni, akkor meg is lehet vásárolni. Megvásárolhatjuk terméseit, olyan bab nagyságú termések ezek, úgyis megvásárolhatjuk, vagy már ledarálva is megvásárolhatjuk. 3 féleképpen használhatjuk a Mária tövést, és pedig használhatjuk darált ilyen porszerűen, amit 3-szor fogyasztunk naponta. Egy kanállal belekeverünk a jogurtba, reggel, délbe, este. Ezt legalább egy hónapig csináljuk, preventív is. Nem fontos, hogy nehézségünk legyünk a májunknak, de hogyha pedig máj nehézségünk van, akkor pedig okvetlen használni kell ezt a Mária tövést. Utána használhatjuk úgy is, hogy 130 g leőrölt Mária tövést 170 g vagy 170 ml olívaolajba teszünk, 2 hétre ezt pihentetjük, és utána ezt is 3-szor naponta fogyasszuk. Vagy készíthetünk tinktúrát is, a tinktúra készítésénél egyforma mennyiségű tövis és egyforma mennyiségű alkohol, 90%-os alkoholt ajánlanak, és ebből is 30 cseppet veszünk be naponta 3-szor. Ez nagyon nagy eredményhez vezet, és általában segíti a máj működését és az epe működését is. A másik ilyen gyógynövények, ami elősegítik a máj működését, ez a svédkeserű is lehet. Ha például epegörcsünk van, akkor is vehetünk be pár csöppöt vízzel, teával, vagy egy kis gázisra, vagy ilyen pamut szövet zsebkendőre teszünk svédkeserűt, és a májunkra helyezzük. Ez is enyhíti a fájdalmat. A cickafark is ez a gyógynövény, keserű is, és ez segíti. A csalán tisztító, tisztítja nem csak a vért, tisztítja a máját, ezzel az epehólyagot is. A mezei katánk, az epehajtókúra elősegítéje, és azt mondják, hogy a mezei katánk teájával még a fogyókúrát is elősegíti. Adja Isten ezt is. Az aranyvesző fokozza az epe termelését, a borsminta puffadás ellen van, a kurkuma gyulladás csökkentő, úgyhogy ezt is használhatjuk, sőt, ételbe is, ezt a gazdaszonyok nagyon tudják, és a gyömbér is nagyon jó hat a májunkra. Az articsóka serkenti a máj méregtelenítést és ennek a folyamatát, és nagyon-nagyon sok hasznos anyag van a fokhagymában és a hagymában is.
0: A máj működését és egészségét támogató gyógynövényekről tájékoztatja a rádiórendelő hallgatóit a műsor vendége, a gyógynövények területén jártas Vajdics Rozália.
2: a májunk és az epink napi munkáját elő kell segíteni egészséges táplálékkal is, innivalóval is, de a májnak nem csak az alkohol bevitele árt, hanem a túlcukrozott, túlsózott, fűszerezett, feldolgozott ételek is, ezek sincsenek jó hatással a májra. Ha nincs problémánk, preventív csináljunk egy ilyen kurát, vagy teával, vagy pedig ezzel a mária tövéssel, ami le van darálva, és azt használjuk, jogurtba keverve naponta háromszor. Nem rossz ízű, és egészségünkre válik.
0: Az imént ugye már említette, hogy nem kimondottan gyógynövényekkel, teákkal, tinktúrákkal tudunk segíteni magunkon, hanem ön is megemlítette a kurkumát, ugye az articsókát, a gyömbért. Ön szerint milyen gyakran alkalmazzuk a táplálkozásban ezeket a hasznos növényeket, ételféléket? A tapasztalt háziasszonyok azok biztos, hogy igen, de úgy átlagba véve ismerik az emberek ezeket a növényeket?
2: Szerintem ismerik. A magyar konyha nem a máj felépítésére szolgál, de általában ismerik. Mindenki tudja, hogy nem kell túl reagálni ezeket a dolgokat először is, ha nincs komoly nehézségünk. De lehet, hogy észre sem vesszük, és már nehézségünk van, és hogy gondolhatunk arra, hogy a májunkkal van probléma, a fáradtság. Állandóan fáradtak vagyunk, fáradtan ébredünk, utána a levertség, ilyenkor már kicsit el kell gondolkodni, és itt az ideje, hogy lépjünk. És nem kell megint túlreagálni a tápláléknál is, minél kevesebb cukrozott dolgot együnk, annál több zöldséget, egészséges gyümölcsöt. Itt megint akartam mondani, hogy ne együnk januárban csilei szőlőt és spanyol epret, várjunk meg, hogy nálunk is megtermeljük, és fogyasszuk, ez sokkal jobban hat az egészségünkre, és sokkal jobb hatással is van.
0: Valahogyan azt mondják, hogy amikor az ember az egészsége miatt kénytelen változtatni az étrenden, bevinni bizonyos hasznos anyagokat is, akkor sokkal egyszerűbb, mint amikor csak a megelőzésről van szó.
2: Szerintem igen, de hogyha arról gondolkozunk, hogy milyen gond az, hogyha nagy bajunk van, akkor nem nehéz kicsit-kicsit elvenni abból, amit nagyon szeretünk, és talán még szeretjük azt is, amit eddig nem imádtunk. Csináljunk ilyen teákat, fogyasszuk a teákat, kávé helyen, én nem mondom, hogy le kell mondani a kávéről, Isten ments, kávé helyen fogyasszunk gyógyteákat, nem is gyógytea, hanem mondjuk, hogy üdítőtea, amiben teszünk ilyen anyagokat, ami nagyon jó hatással van a szervezetünkre. Itt az ideje, most már akkorák a citromfű, hogy lehet fogyasztani is, és lehet szárítani is. A citromfű is nagyon jó hatással van az egész szervezetünkre, sőt a májra is, és kimutatták, hogy a citromfű nagyon jó, nyugtató hatással rendelkezik. És mostan kezdjük fogyasztani a citromfüvet, szedjük és szárítsuk is. A borsmintát is lehet már szedni és fogyasztani is, ez a puffadás ellen is nagyon jó, de nagyon-nagyon jó ízű tea is. Utána, addig még nem találkozunk, biztos már virágzagozni fog a bodza és az akác is. Itten csak azt szeretném mondani, hogy szedjünk bodzát, ha szörpöt készítünk belőle, akkor várjuk meg, hogy teljes virágzású legyen, de ha szárítani akarjuk, akkor még a teljes virágzás előtt szedjük le, és így egyenként rakjuk valami ruhára, vagy skatujába, ahol szépen még tud száradni. Mert ha teljes virágzáskor szedjük le, megszáradáskor megbarnul, elveszíti a hatását. Épp így van az akáccal is, azt is nem kell megvárnunk, hogy teljesen kivirágozzon, szedjük le, szárítsuk meg, és az akácnál mindig elmondom azt is, amikor megszárad, tegyük egy papírzacskóba, azt egy nájlonzacskóba és a mélyhűtőbe, hogyha vannak valami kis kártevő, kis-kis peték, hogy ne fejlődjenek ki a fagyasztóba, ezek tönkre mennek, két hét után vegyük ki a teánkat, újra szárítsuk, és gond nélkül tárolhatjuk. Az akácnál mindig azt mondom, hogy minden éven szedjünk két évre, mert lehet, hogy jövőre nem lesz fehér akác. Azért készítsünk tartalékot a másik évre is. De azoknál a gyógynövényeknél, ahol biztos, hogy nem fog megfagyni, vagy mit tudom, hogy számíthatunk, hogy lesz, ottan nem fontos tartalékot csinálunk, habár két évig, három évig a gyógynövények is, ha jól vannak szárítva, tárolva, megérzik a hatásukat.
0: Önök kedves hallgatóink a rádiórendelőt és Vajdics Rozáliát hallották. A műsor készítésében közreműködött Torma Róbert hangtechnikus. Szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!

csak átutazó vagyok itt a földön. Egy utas, aki utazik tovább. Anna

0: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: visszafordíthatatlanul lenne.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.